0: Részben valódi történelmi hagyományokon alapul, részben azonban sztereotípiává vált. A mai roma művészek rendkívül sokféle műfajban alkotnak, megtalálhatók a klasszikus zenében, a jazzben, a popzenében, a hip-hopban és az elektronikus zenében is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 25-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Szentkirályi Aladár, hegedűművész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője, aki a beszélgetésünk harmadik részében többek között mesél nekünk a héten, vagyis augusztus 26-án és 27-én esedékes felvételi vizsgákról. Így akit érdekel a középfokú zenetanulás, az még nem csúszott le róla teljesen az idén, és ezért érdemes meghallgatni a mai adást. De sok szó esik a muzsikusok rejtelmes világáról is, így mindenkinek érdemes ma velünk tartania. És hadd idézzek egy fontos mondatot a mai vendégünktől. Ne a körülményekkel, hanem a teljesítményeddel légy elégedetlen. Tartsanak velünk ma este is.
5: Tehát fülhallásban nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Én voltam olyan annak tanulja, amikor 96-ban a millenniumi emlékünnepségen a Domingo, a Carreras és a Diana Ross szerepeltek, és a Kis András Isten nyugosztalja, akkor én az AHZ-ba játszottam, koncertmesterünk a szünetbe fülhallás után tanította meg a Diana Ross-t az egyik dalamra, mert a Diana Ross nem tudott kottát olvasni. Na most ezt nem róvom fel neki, mert ő egy világsztár volt, és fantasztikusan tudta a szakmáját. De mennyivel egyszerűbb lett volna, ha így elé tesznek egy kottát, és azt ő megoldja. Tehát ezt kerüljük el, ezt mondom a gyerekeknek.
4: Én azt gondolom, hogy a Rajkó módszernek az a pillére, ami a kézről való tanítást hangsúlyozza, az soha nem arra irányult, hogy csak a kézről tanítás módszerével kell megtanulni ezeket a műveket, hanem azzal is. Tehát meg kell találni tulajdonképpen a kézről való tanítás és a kotta olvasás között a megfelelő egyensúlyt, és akkor ezek a gyerekek nem, hogy nem tudnak kottát olvasni rendesen, hanem még a kotta olvasáson felül sokkal jobban kinyílik a fülük. Tehát ez egy pluszt jelent nekik, semmiféleképpen nem minuszt, mert az igazság, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy aki nem ért hozzá, még a zenészek közül is, gyakran mondják, hogy ez nem megfelelő ez a módszer.
5: De ez nem igaz.
4: Szerintem
5: ez biztos nem igaz.
4: Sőt, megmondom őszintén, én a klasszikus zenei oktatás során is szoktam használni a kézről való tanítást, a zongora tanításon keresztül, és nagyon-nagyon hatékonyan lehet így nyitni a gyerekeknek a füleit, sokkal gyorsabban tanulnak, sokkal jobban megmarad a memóriájukban, ennek a fajta módszernek a használatával az adott darab.
5: A Galamian mondja azt, a hegedűsökről beszélve, ők ismerik, hogy kicsoda a Galamian, hogy az igazi tehetség az motorikus memóriával van megáldva. Tehát magyarul a kézmozgásnak a memorizálása az, ami, tehát ezt olyan valaki mondja, aki az orosz hegedűiskolának az egyik legnagyobb képviselője volt, mint pedagógus, tehát ez biztos, hogy a kézről olvasás az nagyszerű kiinduló pont, de amellett nem árt, hogyha le van írva. Most én láttam a Gerendási Istvánnál, akkor a könyvtárat hagyott a Gyula bácsi az Istvánnál, hogy mikor a jó múlt korában egy ilyen újévi koncertre a Keringőket játszottunk egy szimfonikus zenekarral együtt, a Rajkó, a nagy Rajkók, az öregebbek, akkor akkor minden kotta megvolt, mert akartam tudni, hogy milyen hangnemben játsszák, mert tudtam, hogy ugyan minden hangnemben megoldják, ha kell, de szólnom kellett a koncertmesternek, hogy mondjuk a Kék Dunát, vagy a Tricsas Polkát, vagy bármilyen bécsi vért, hogy milyen hangnemben játssza a zenekar. És akkor István fogta, és elővette a Gyula bácsinak a partitúráját, és gyönyörűen ott voltak leírva. A kotta anyag ott volt a szekrényében, és lehetett használni. Tehát ez egy naív, rossz felületes szemlélőnek a vélemény, hogy na ezek csak fülhalás után tudnak játszani, de hogy mindent tudnak játszani ezek a gyerekek, és kottát olvasnak, és hát azért valljuk be, hogy a Gergő se került volna be egy év alatt a Pécsi Akadémiára, a főiskolára, hogyha neki nem lett volna egy olyan klasszikus képzése, amit előzőleg már megkapott a tanároktól, mert Béla fantasztikusan felturbozta, hogy ilyen csúnya szót használják, tehát hogy nagyszerűen beállította és megtanította neki, amit ami a felvételi követelmény volt, de előtte nem lett volna Lacinak, a nyári Lacinak a képzése, meg a kottaolvasás, meg az is stb. akkor nem lehetett volna.
4: Tehát tulajdonképpen azok a gyerekek, akik kikerülnek innen a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumból, tudjuk, hogy természetesen zeneiskolai része is van, de azt most hagyjuk, de a magából a középiskolából azok alapvetően mehetnek zeneművészeti egyetemre
5: akár
4: is. És én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek többek lesznek attól, hogy tanulnak esetleg cigányzenét, vagy könnyedebb műfajokat a klasszikus zene mellett, és más módszereket is használnak, nem csak a hagyományos klasszikus zenei oktatásban bevált módszereket használják, és végül is, hogyha ezeket középiskolás korukban megtanulják, aztán mondjuk elvégzik az egyetemet, akkor ők egy olyan pluszt kapnak, amivel a többiek nem rendelkeznek.
5: Ez biztos. Tehát ez olyan, mint mikor azt mondják, ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy. Uh-huh. Hát most ők tudják a komoly zenének is a nyelvezetét, és tudják a klasszikus cigányzenének is a nyelvezetét, és tudják a könnyű zenének is a nyelvezetét, mert mondom, van, aki jazz játszik, és ott játszik a cigányzenekarban is, és klasszikus etüdöket, gyakorlatokat tanul. Tehát minden stílusban otthon kell lenni, mert az a jó muzsikus, aki végülis a zene is, hát rossz zene vagy jó zene. Most teljesen mindegy, hogy milyen zenéről beszélünk, ugye?
4: Igen.
5: Tehát van jó zene, a könnyű zene számon között is van csodálatos dallam, de ugyanígy van gyengébb darab a klasszikus szerzők között is, tehát ez nincs ilyen. Jó vagy rossz, kész, revasz, mindent kell tudni játszani. Ez ilyen egyszerű.
4: Akkor foglaljuk most össze. Augusztus 26-án és 27-én kedden és szerdán 9 órától lesz a pótfelvételi a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumban. Zene és tánc területen. Kiket vártok oda? Pontosan.
5: Tehát minden olyan gyereket várunk oda, és természetesen a szülőkkel együtt, akik szeretnének a zene és a tánc területén szakmát tanulni. Elsősorban azt mondom, a pálya az teljesen nyitott. Ahogy mondtuk az előbb, és beszéltünk róla, nyitott akár a főiskola felé a klasszikus tánc, a klasszikus zenei főiskola, vagy a zeneakadémia felé, de ugyanakkor egy olyan kenyeret ad alapvetően a kezükbe, a cigányzenész a repertoárnak köszönhetően, vagy a könnyűzenei repertoárnak köszönhetően. Egyébként be kell valljam most már az APEC, remélem nem hallgatja a műsorunkat, hogy ezek a gyerekek, ezek járnak rendszeresen haknizni, és járnak lakodalomba, és járnak temetésre, és muzsikálnak nagyon sok helyen. Tehát most tudnak már, mint gimnazisták is, konzisok idézőjelben, tehát gimnazista, konzis zenészeként már tudnak pénzt keresni. Tehát volt olyan felkérés például, hogy több hónapra is elmehettek volna hajóra muzsikálni nyár folyamán. Tehát lehet pénzt keresni. Ezt ne higgyék azt, hogy ez egy elátkozott, azért, mert nem ez folyik minden nap az összes rádióadóból. Ne higgyék azt, hogy ez egy halott pálya, egy halott zene, nem igaz. Ez mindig is lesz, mert a múltkor nem csákkal csináltam, egy darabját láttam a József Attilában, és döbbenetes volt egy ilyen első világháborús körüli sztori volt, de a lényeg az, hogy rájöttem, hogy a magyar nótával mindent, nótákat énekelt a Karcsi, szép orgánúval van, most hadd dicsérjem meg, olyan szépen énekelt, és rájöttem, hogy minden érzelmet, minden helyzetet, mindenfajta feszültséget és indulatot a magyar nótával tökéletesen ki lehetett fejezni. És döbbenet volt számomra, mert így sose hallottam egy darabban, egy színdarabban, hogy 10 nótát énekel valaki, és minden helyzetben a hangulatot, az érzelmeket, a feszültségeket ki tudta fejezni. Szóval nagyon nagy élmény volt például. Tehát ezért merem mondani. És hát az, mikor jön egy-két külföldi művész, annak idején szegény Giuseppe Pataneval találkoztam én úgy, hogy mondta, hogy te nem tudsz valami jó helyet, ahol még van élő cigányzene. De mondom, igen. És akkor felmentünk a Szent Györgybe a várba, ha jól emlékszem, úgy hívják azt az éttermet, és akkor leült, és akkor nem mozdult el onnan órákon keresztül, mert hát el volt varázsolva a Primástól, meg például a címban, most nem, neveket nem akarok mondani, mert a többieket nem ismertem név szerint. Tehát olyan komoly zenei sztárok tudják, hogy mit jelent a magyar cigányzene, vagy Menuhin, ahogy beszélt a budapesti primásokról, aki hát tudjuk, hogy a korának az egyik legnagyobb, nem csak muzsikusa volt, hanem mint ember, mint érző, humánum, csodálatos segítőkész, akinek sose lehet elfelejteni, hogy a legnagyobb bajban Bartóknak milyen segítséget nyújtott. Tehát mi magyarok azért büszkék lehetünk erre. És ő nagyon szeretett ide járni Budapestre, és mindig hallgatott cigányzenét, ez biztos.
4: Térjünk rád most egy picit. Az utóbbi években a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumnak vagy a művészeti vezetője. Milyen kihívások elé állít ez téged?
5: Hát először is azt hittem, hogy nyugdíjasként majd pihenek, és majd, de az unokám már elég nagy ahhoz, hogy rá még már csak ilyen takarékon kell odafigyelni, mert egy nagyon helyes gyerek egyébként, és szófogadó, szorgalmas gyerek, de azt hittem, hogy na majd én ott kapálgatok kint a kertembe, ott bütykölök, mert szeretek ezt azt csinálni, és akkor rájöttem, hogy hát azért mikor Bea mondta, hogy menjek, akkor először óckodtam, és akkor elvállaltam.
4: Dr. Berendi
5: Beatrix, az alapítványnak az elnöke, tehát nekem Bea, mert 37 éve ismerem a Beát, tehát fiatalkorunk óta ismerjük egymást, és hát mély vízbe dobott tulajdonképpen, mert én tudtam, hogy ezek a gyerekek tehetségesek, meg fantasztikus dolgokat fogok hallani, de amikor az ember szembesül az életükkel, a problémáikkal, az esendőségükkel, a rászorultságokkal, tehát volt olyan gyerek, aki most tényleg nem azért mondom, mert tényleg abban a pillanatban segítettünk, hanem hogy bejött a gyerek, és elájult, és nem tudtuk, hogy mi van, és kiderült, hogy 3 napja szó szerint nem evett, de tényleg 3 napja, mert olyan helyzetben voltak anyagi, na akkor gyorsan a Jenő fel a büfébe, én a közérbe rohantunk, vettünk neki ételt egyen, mert nem evett 3 napja szó szerint, tehát vannak ilyen esetek, és ilyennel azért az ember nem találkozik minden nap. Vagy azzal, hogy a szülők rátelepszenek a gyerekre olyan szinte, hogy nem engedik el szinte, hogy kiélje azt a tehetséget, azt a pályát, ami megadatna neki. Tehát vannak ilyen problémák is. Vagy vannak olyanok, hogy meghal a nagymama, és akkor a gyerekek mennek a srácokhoz a kiásni a sírját, mert annyira szegények, és nincs pénzük rá. Tehát az alapítvány egyébként biztosít a tehetséges, ügyes gyerekeknek ösztöndíjat, tehát, és az nem kicsi pénz, amit ők megkapnak havonta, és ezzel is támogatjuk őket. Tehát, hogy ez nekem teljesen új volt, mert én igazgató voltam, meg tanítottam is Csepelen a Fassang Árpád zeneiskolában, 12 évet voltam hegedű tanár, és 11-et voltam intézményvezető, igazgató, és előtte pedig az Áházénak voltam 15 évig a tagja, és előtte pedig Kolozsváron voltam az operában hegedűs, tehát én végigjártam azt a szamárlétrát, karriert, amit kellett, és vagy ami nekem megadatott, és ott ilyen problémákkal nem találkozott az ember. De mikor egy gyereken látod, hogy többre lenne képes, jobbak az adottságai annál, amit esetleg tud éppen mutatni, tehát hogy van előtte, van benne, akkor az, abba a pillanatba kell lépni. Tehát ott mese nincs. Tehát ott, ott azonnal segíteni kell az a problémáját. Tehát volt olyan gyerek, akinek most kifizettem helyette a vizsgadíját, mert nem volt pénze, hogy az OKS vizsgát befizesse. Na és akkor mi van? Hát van nyugdíjam, mellette most még keresek is, tehát miért ne tehetném meg? Tehát ezek, és ez a világ legtermészetesebb dolga, és a többi tanár is így áll hozzá, hogy segítünk, segítünk, segítünk. Tehát ez is egy fantasztikus dolog volt, hogy látom, hogy az irodába bejönnek a gyerekek, és most az egyik kollégám az vajszívűbb, a másik oroszlán szívűbb, tehát egy keményebb alkat, de hát a végén mindig az, hogy megoldjuk a gyereknek az összes problémáját, a bánatát, a gondját, a, tehát minden, tehát morgunk, ha kell, de ugyanakkor mindenki a szívét, lelkét beleteszi. Tehát a tényleg alulról, felülről, a felső vezetéstől az utolsó tanárig, és ilyet se látok mindenütt. Tehát, hogy ennyire ismerni részletében a gyereknek a életét. Sokszor van az, hogy, hogy meg kell tanítani persze arra, hogy most azt a nem tudom, cipőt, vagy mi, ahhoz milyen zokni illik, vagy nem tudom. Tehát ezek is természetes dolgok. Ilyet se csinál az ember máshol, mert ezek a gyerekek vidékről belecsöppennek a fővárosi életbe, és alapdolgokat se biztos, hogy tudnak. Tehát, de ez jó, ez nagyon jó, hogy együtt van az ember lelke meg a tudása, mert ez a legjobb dolog, ha ezt én mindig azt mondom, hogy egy mondatot egyszer egy tanártól az életedbe hallasz, ami téged vezet. Tehát mindenkinek az életében létezik egy tanár, aki egyszer beszélgetett veled, és mondott valami olyasmit, ami neked a vezérlő fonalad lesz egy életen át. És én ebben nagyon hiszek. És próbálunk ki ebben a szellemben tanítani is, nevelni is. Tényleg együtt sírunk, együtt nevetünk, ahogy mondani szokták, együtt örülünk a sikereknek, együtt vagyunk boldogok, és amikor, és elég gyakran járnak a különböző turné lehetőségekre, vagy most az Erasmus Plusnak köszönhetően egész komoly perspektíva van, és ez nem a felvételi miatt mondom ezt apropó, hanem mert az idején valószínűleg, hogy egy olyan évünk lesz, tehát az idei tanévről beszélek, aminek folyamán Rodoszra, Reykjavikba, Izlandra és Lengyelországba az iskolának lesz egy-egy csereprogramja. Tehát ez is egy olyan lehetőség, hogy megnyílik a világ a gyerekek előtt. Tehát aki ide felvételizik ebbe az iskolába, az nem csak, hogy nagyon jó közösségre talál, és fantasztikus pedagógusokra és segítővezetőségre, hanem már most gyerekként, fiatalon is színpadra lép, és világot lát. Tehát most a tavalyi évben is Monte Carlótól kezdve most sorolhatnám a helyszíneket, ahol megfordultak a gyerekek, de ez is egy óriási dolog, hogy megtanulják kezelni például a lámpalázat, a stresszt, mert ez az életben is mindig elmondom nekik, gyerekek, aki eljátszik egy klasszikus darabot, vagy egy magyar nótát kívülről, annak nem lesz probléma, amely később beszélnie, mert már nem fog izgulni, mert sokkal nehezebb egy hangszerre kiállni, 100 emberé elé muzsikálni, bármilyen muzsikát, bármilyen zenét, mint elmondani 5 mondatot. Tehát ez is felkészíti őket az életnek a különösen különböző helyzeteire, különösen stresszes helyzeteire. Tehát ez se árt, hogyha a memóriát, hogy fejleszti ez a muzsika, hogy mindent kívülről játszanak. Tehát egy pillanatig se probléma az, hogy mi az, hogy repertoár. Hát a 100 nóta van már a fejükben, mire végeznek. Keveset mondtam szerintem. Tehát a tanáraink is, azt mondhatom, hogy nincs az a nóta, nincs az a jazz szám, nincs az a hangszeres szóló, szinte az egész irodalmat tudják. Tehát ez a döbbenetes, hogy a roma zenészek is, már mint mindenki, majdnem a tanári karnak is a legnagyobb része azért roma származású, de most ezt úgy mondom, hogy a roma muzsika, meg a könnyű zene, meg a jazz, az is, tehát nem tudsz olyan számot mondani a tanároknak, amit ők így csípőből azonnal ne játszanának. Tehát én nem hallottam még olyat, hogy valamelyik gyerek mondta, hogy hát ő ezt szeretné. Abba a pillanatban játszották. Vagy ezt a nótát szeretnék. Abba a pillanatban játszották a tanárok. Tehát ez hihetetlen, amit itt kapnak. Ha ide eljönnek, nem fognak csalódni, ez 100%.
6: Mindig azt érzem egyébként a Rajkóban, amikor bemegyek az épületbe, hogy megérkeztem egy nagy családba. És amikor fél évente mondjuk halljuk ezeket a bizonyos évvégi vagy a fél évi vizsga keretében zajló koncerteket, akkor ott olyan hihetetlen élményt kap mindig a közönség, ami egy olyan komplex műsor, ami áll tánc számokból, cigányzenéből, jazzzenéből, klasszikusból, hogy ez hihetetlenül színes, hiszen maga az iskola is egy ilyen igazi zenei komplexum. Igen. Tehát aki betér egy ilyen helyre, és itt megtapasztalja ezeket a dolgokat, vagy csak például a szünetben azt, amikor felmegy az ember a büfébe, hát és igen, hallja, hogy a gyerekek ott muzsikálnak.
5: Így van.
6: Hát igen. Volt már azért néhány ismerősöm, volt növendékei az iskolának, hogy átmentek másik iskolába, másik konziba, és ott egyáltalán nem tapasztalták ezt a fajta szeretetet, összetartást, ezt a hangulatot.
5: Igen, pont miközben mondtad ezt a pár mondatot, az jutott eszembe, hogy itt a gyerekek szeretik egymást, de ez nem csak a üres duma, nem csak üres beszéd, hanem úgy drukkolnak egymásnak, úgy izgulnak egymásért, hogy jól sikerüljön, vagy úgy segítenek és mutatnak egymásnak dolgokat. Egyébként ez érdekes a romáknál, a cigányoknál, hogy nekem Kolozsváron is volt néhány fantasztikusan tehetséges muzsikus kollégám. Alattam járt két srác, az egyik az minden hangszeren játszott, az Úrszúj Kálmán, a zongorától a klarinétig, a brácsától a mindenen játszott. Volt egy másik is, ők szünetben ezzel szórakoztak, ki milyen új trükköt tanult egyik nap, és mutogatta a másiknak. Tehát én ebbe éltem, hogy ők a szünetbe se tették le egy pillanatra se a hangszert. Na most itt is megyünk a folyosón, néha ki kell szólni, hogy gyerekek, picit halkabban, csak mert nem tudunk dolgozni tőletek, mert éppen a Kréta programban kell valami adminisztratív feladatot megoldani, vagy egy fontos megbeszélés van. Tehát ők úgy muzsikálnak együtt, mintha a világ legtermészetesebb dolga van. Én az osztrák jut ilyenkor eszembe, aki volt egy nagyon klassz orosz sorozat, és akkor elmesélte az Igor osztrák a fia, hogy az öreg, a Dávid felkelt reggel, letette, bedugta a pizsamás lábát a papucsba, benyúlt az ágy alá, kivette az éppen ott levő Stradiváriát, vagy Guarneriát, és játszott rajta egy futamot, és utána ment el a WC-re, vagy a fürdőszobába. Tehát ezzel kezdte a napot. Na most ezek a gyerekek is olyanok, hogy hozzájuk ragad a hangszer. Tehát az, hogy ők együtt muzsikálnak, ez, és az a csodálatos hangulat, amit mondtál, hogy családi. Tehát ők, mikor együtt muzsikálnak, az valami olyan harmónia van közöttük, tehát nem csak a gyönyörű muzsika harmóniái, hanem az emberi lélek harmóniája, ami köztük működik. Tehát az valami hihetetlen, semmi irigység, semmilyen rossz értelmű konkurencia, vagy valami, soha nem tapasztaltam ilyet, soha. Tehát meg benn voltam érettségi vizsgákon is, meg minden ilyen emberi, tehát nem is muzsikusi, tehát ilyen civil viselkedést is megfigyelhettem, a civil pillanatokban lévő viselkedést is megfigyelhettem náluk, és ott is, ahogy kijött valaki, hogy na, és hogy sik, tehát az a igazi szívből jövő ember, barát, ami a legritkább tényleg, hogy nagyszerű baráti és kollégiális viszonyban vannak már most ezek a gyerekek. Tehát nagyon sokat tanulnak. Aki itt végez és végigcsinálja ezt az iskolát, az olyan gazdagon megy innen el, és annyira felfegyverkezve az életre, meg a szakmára, hogy biztos, hogy nem lesz semmilyen gondja. Én hiszek abban, hogy nem csak a könnyű zenészek, mert most ez, hanem abban hiszek, hogy a cigányzene, a magyar nóta az egyáltalán nem egy elmúló félben, vagy kimúló félben, vagy lehet, hogy éppen egy olyan világot érünk, de én azt látom, hogy az én gyerekeim is, mikor hallgattak ilyen mindenféle zenét, aztán érdekes módon a könnyű zenébe is visszatértek a 70-es években, mert akkor még írtak dallamot. Igen. Tehát igen, visszatérnek, előbb-utább egy bizonyos kor után rájönnek, hogy az olyan üres és olyan egyforma, és akkor az érték az mindig is érték fog maradni, és én úgy gondolom, hogy a cigányzene, a magyar nóta az olyan érték, ami alapérték, és ennek örülni kell, hogy az a népcsoport, aki akik elindultak valahonnan messzi Indiából, hogy egy részük itt ragadt. És azt veszem észre, nekem szerencsé volt, hogy Erdélyben azért a román cigányzenét is hallhattam, ami szintén fantasztikus. Vagy figyelem a szerbekét is, mert az is egy rendkívüli klassz cigányzene, hogy mindegyik egy kicsit mégis más. Tehát ők cigányok, de a magyar nota az annyira unikális, és annyira egyedi és rendkívüli, hogy az tényleg azt kell mondjam, hogy nem fog ez nem lesz baj. Hosszú távon én hiszek benne, hogy ez örök és meg fog maradni.
6: Édesapád is hegedűs volt, ha jól tudom.
5: Nem, rosszul tudott. Ő magyar irodalom tanár volt. És nem volt muzsikus a családban, ez a röhely. Nálatok,
6: tehát, hogy a családban te vagy az első muzsikus?
5: Igen.
6: Akkor nem volt jelen a cigányzene?
5: Annyi volt, hogy hát nyilván a rádiót hallgatták a szüleim, és emlékszem, hogy mikor így összejöttek a férfiak, így voltak ilyen találkozók, akkor hallottam, hogy néha énekeltek nótát is. De az az érdekes, hogy amikor én kicsi voltam, akkor tényleg ez a magyar nóta volt igazából, még akkor nem volt táncdalfesztivál sem, tehát a 60-as évek legelején, amikor egész kicsi voltam, és sajnos 58-as születésű vagyok, és akkoriban egész más volt a repertoár, és ők ezt hallgatták, és ez a világ legtermészetesebb dolga volt, de ugyanakkor édesapám annyira szerette a zenét, és valószínűleg ennek köszönhetem én, hogy végül is muzsikus lettem, hogy ő minden hétfőn a Filharmoniai koncertjén ott volt, és én már nagy konzis voltam, és még mindig a játék és muzsikában sokszor legyőzött, mert olyan zenei műveltsége volt, hogy néha szégyeszemre őnek illett igaza a tippeknél, úgyhogy ez édesanyámű biológia kémia szakos tanárnő volt. Tehát igazából én egy ilyen, az öcsém orvos, a másik ő kint él Dániában, egy ilyen mindenféle dolog a szakmája van neki, ő nem lett se muzsikus, se orvos, se pedagógus, ha már nagyszerű adottságai vannak hozzá, de tehát én valahogy így belecsöppentem, és tudod, ez olyan, mint mikor elkapja az embert a gépszi, hogy én Nagyváradon tanultam, a Boda Oszkár bácsinál, ő volt az első tanárom, és ő egy fantasztikus Bécsben végzett egyébként, de egy nyugdíjas bácsi volt, aki hát ilyen levezető nyugdíjas éveiben tanított engem, és akkor én nagy rafináltan a Sefcsikekbe, meg a Kreutzer etütökbe, ahol lehetett a nehéz részeket kiugrottam, és a bácsi már olyan szenilis volt, mert nagyszerűen tanított, de ahogy teltek az évek, ő már egyre szenilisebb volt, és nem vette észre, mert én azért voltam annyira ügyes, hogy úgy azt ugorjam ki, ami nehéz, de ne nagyon haladszodjon. És ő ott el volt az órán. És akkor egyszer csak kiderült, hogy én az első két évben fantasztikusan mentem előre, jól haladtam, és akkor hatodikban hallott apámnak egy ismerős, és azt mondta, hogy te, hát a fiad rosszabbul hegedül, mint másodikban. Na hát ennyi kellett édesapámnak, na akkor mész össze Kolozsvárra. Na és így kerültem a Wunderlich Mihályhoz Kolozsvárra, akinek végül is köszönhettem, hogy a hegedű tanárom volt, aki tudott velem annyira szigorú, meg annyira megértő lenni, hogy valahogy húz meg, erez meg, hogy én akkor megtanultam azt, hogy igen, szorgalommal lehet előre haladni, és ott voltak olyan kollégáim, akik sokkal előrébb tartottak, és valahogy volt egy akarás bennem, egy ambíció, hogy én ezt érjem utol őket, és ott megtanultam, hogy szorgalommal tényleg hova lehet eljutni, és ott a Wunderlich Misinek köszönhetem tulajdonképpen, hogy én belőlem végül is hegedűs lesz, mert mikor elkezded gyakorolni, és hallod, hogy sikerül, na most már ezt a darabot, már ezt a gyakorlatot, azt a koncertet játszod, akkor elkezdtem én is gyakorolni, és akkor reggel 6-ra jártam az iskolába, és ilyen másfél órás skálával kezdtem a napot, mert délelőtt voltak az órák, és akkor 7:30-kor kezdődött a tanítás, de én már akkor másfél órát leskáláztam minden nap, a takarítónők tudták, ja, maga a Szent Királyi, mert már látták, hogy ég a villany, az egyik ilyen régi kolostor épületben volt az iskolánk, az egyik ilyen kis cellában én ott már skáláztam. És megszoktam, hogy munka, munka, munka, és akkor az ember halad. És ezt mondom ezeknek a gyerekeknek is, hogy nem lehet keveset gyakorolni. Az a nap, amikor nem gyakorolsz, ahogy tudjuk jól, hogy Liszt is miket mondott, egy nap, két nap, három nap, hogy már a harmadik nap már a közösség is észreveszi, az első nap csak te, a második nap meg a kollégák. Tehát ilyen nincs. Apu mindig ezt mondta, hogy fiam, az a nap, ami eltelik, az soha többet nem jön vissza. Tehát a napjaink végesek, és nyilván ez a tanulásnál fokozottabban igaz, hogy tudjuk jól, hogy bizonyos, te is, mint gyakorló muzsikus, tudod, hogy a bizonyos technikai adottságokat nem lehet megtanulni, csak egy bizonyos korig. Tehát gyakorolhatsz te 30 évesen, ja igen, a stílust, a finom dolgokat, a kis rafinált ügyeket, ezeket hozzáteszel, még nyilván érettebb leszel lelkileg, de technikailag

0: annyira meghatottak ezek a gyerekek, mikor láttam, hogy milyen nyomorúságos helyzetből, de hogy énekelt, vagy hogy muzsikálta azt a magyar nótát, vagy hogy volt olyan, hogy bementem az egyik srácon, most nem mondom a nevét, a fiú WC-ben gyakorolt. És mondtam neki, te figyelj, ez nagyon jó, mert én is gyerekkoromban kénytelen voltam néha a fürdőszobában gyakorolni, mert aludt valaki a másik szobában. Volt már ilyen, de mondom, de itt ne gyakorolj, mert ez csalóka, mert a vízhangban nem fogod tudni jól a hangszíneket kezelni, és ez becsap téged, mert azt hiszed, hogy milyen gyönyörű hangon hegedülsz. És mondom, a hegedűsnek két fontos dolog van. Az, hogy először is, hogy tisztán hegedüljél, meg hogy milyen hangon hegedülsz. Mert nekem apunak nagyszerű barátja volt a Ruha Pista, aki tudjuk, hogy félig roma volt, félig zsidószármazású volt, és ő gyerekkoromtól minden koncertjére elvitt apu, amikor Váradon volt, mert ők tényleg nagyon jó barátok voltak, és Kolozsváron is néha elmentem hozzá, amikor olyan valamit kellett, valami különösebb feladat volt, akkor mindig meghallgatott. És nála is az volt, hogy az az alázat, az az emberi alázat, ami benne volt. De hát az a gyakorlás mennyiség, amit elmondott, hogy ő egy Csajkovszki versenyre 12 órákat gyakorolt éve, és egy putriból jött. Tehát ezt is elmondom, mert a Ruha Pistának a nevét ismerik azért még Magyarországon, Budapesten, vagy hallják, felteszem nekik a telefonon néha Pistát, hogy játszik egy Sarasate cigánydalokat, vagy tehát bármit, nem csak azt. Atya, és ez kicsoda? Hát mondom, ez az ember egy putriból jött Nagykárolyból, és ha nem ide születik, de úgy is, hát Csajkovszki versenytől Tibó versenyig, Margerit Long versenyen, tehát ott volt, ahol lehetett, és a világ minden színpadán játszott, tehát egy rendkívüli tehetség volt, tehát igenis fel lehet jutni a nagyon-nagyon alacsony sorból is a világ tetejére, tehát hát ezt mindig súlykolom, de mondom, tehát az, hogy ilyen ezekkel mindig meghatódom, és valahol itt látszik, hogy ezért lettem végül is művészember, mert lelkem van valószínűleg érzékenyebb, mint az átlagnak, és ez valahol jó is, de persze a mai világban nem igazán kifizetődő, de nem baj. Aki szegényebb, mint én lelkileg, az meg csak sajnálni tudom, mert azért mi olyan dolgokat élünk meg, muzsikusok, meg ha főleg valaki érzékeny lelkű is, amit kevesen, tehát az a bizonyos katarzis, az nálunk elég gyakran megtörténik, az a pillanat, amikor az ember azt érzi, hogy na, valami történik, amitől így megtisztul egy pillanatra a lelke.
1: Mai vendégem ismét dr. Szentkirályi Aladár hegedűművész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője volt, aki a beszélgetésünk harmadik részében többek között mesélt nekünk a héten, vagyis augusztus 26-án és 27-én esedékes felvételi vizsgákról. Így akit érdekel a középfokú zenetanulás, az még nem csúszott le róla az idén, és ezért érdemes volt meghallgatni a mai adásunkat. Tartsanak velünk holnap este is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A Hedesvár megyei főügyészség közleménye szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tiszató-Poroszló közeli szakaszán. Ugyanekkor a sértett egy kajakkal szabályosan a meder jobb szélén haladva Sarud irányába evezett egy baráti társasággal. A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol későn észlelte a vele szemben haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. A vádlott észlelte ugyan az ütközést, mégis tovább ment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. A kajakban 80 000 forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette, tették hozzá. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 26-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Szent Királyi Aladár, hegedűművész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője, aki a beszélgetésünk negyedik részében többek között mesél nekünk a héten, vagyis augusztus 26-án és 27-én esedékes felvételi vizsgákról. Így akit érdekel a középfokú zenetanulás, az még nem csúszott le róla teljesen az idén, és ezért érdemes meghallgatni a mai adást. De sok szó esik a muzsikusok rejtelmes világáról, és így mindenkinek érdemes velünk tartania a mai este folyamán. És hadd idézzek egy fontos mondatot a mai vendégünktől. Ne a körülményekkel, hanem a teljesítményeddel légy elégedetlen. Tartsanak velünk ma este is.
5: Tehát az iskola az úgy látszik, hogy még amíg bírom energiával, addig meg fog maradni, meg amíg szükségem van rám természetesen, addig a rajkók megmaradnak. És hát próbálok olyan módon is segíteni a gyerekeknek, hogy már szereztem nekik haknit, meg szervezem, egy-két dolgot szervezek a nagy rajkóknak is, tehát ahova tudok, így beajánlom őket, mert egy muzsikusnak az, hogy megjelenik a színpadon, az a legfontosabb. Úgyhogy, hát na, lenne még sok minden, amit így mondhatnék erről az iskoláról, meg azért, hogy miért, de úgyis a pillanat hozza a feladatot, és az meg mindig hozza, és annak meg kell felelni, és tenni kell, mert végülis kiérél az ember a gyerekeiért, meg a következő generációért. Tehát egy pedagógusnak ennél nem is lehet jobb célkitűzése, azt hiszem, mint hogy neveljen folyamatosan. De jók a visszajelzések, mert mikor a szünetben odajön egy gyerek, és elmond olyan dolgot az életéből, amit szerintem a szülei se tudnak. És kéri a véleményemet, hogy Ali bácsi, mit csináljak? Csak a saját kis tapasztalatom alapján elmondom, hogy mit kellene csinálni. Hát ezek fantasztikus visszajelzések. Vagy odajött a Gergő évvégén, megölett az a nagy medve, és együtt sírtunk, mikor bekerült. Tehát azt mondta, ha maga nem jött volna ide, meg Béla bácsi, akkor lehet, hogy én belőlem nem lett volna semmi. Na most ennél többet mit akarsz? Semmi. Nagyobb ajándék nincs. Nincs. Úgyhogy ezek nagyon jó dolgok. Úgyhogy ezért csinálom.
6: Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy küldetés. Tehát ott a rajkóban dolgozni, nem csak tanítani, hanem akár a vezetőség szintjén is, ami ott tulajdonképpen a gyerekekért folyik, az egy küldetés. Ezeknek a gyerekeknek a segítése, nem csak megmentése, mert tudjuk, hogy azért a tanulás az valahol egy kitörési pont is nagyon sok családnak, nagyon sok roma családnak. De ezen felül, hogyha tényleg ezeket a gyerekek sikerül továbbvinni, esetleg eljutatni őket főiskolára, vagy a zeneakadémiára, akkor az egy olyan, amit meg se lehet köszönni. Egészen egyszerűen. Nagyon kíváncsi lennék, hogy látod, te 11 évig voltál a Csepeli Fasangárpád zeneiskolának az igazgatója. Mennyiben különbözik egy normál zeneiskola a rajkótól? Ahol ugyebár szintén vannak zeneiskolások is, tehát azt a szintet is akár összehasonlíthatjuk, mert most a szakgimnáziumról beszéltünk eddig alapvetően, de itt azért ugyanolyan picik vannak.
5: Nem lehet összehasonlítani, csak annyiból, hogy milyen a gyerekek meg a tanárok hozzáállása. A tehetséges gyerek ott is tehetséges, meg itt is.
6: Így van.
5: A szülői háttérelemben egy normál zenéiskolában ez a ez a magyarországi nem tudom hányadik csodája a magyar életnek, hogy minden kerületben van egy állami zeneiskola. Ilyen a világon nincsen még egy, szerintem. Tehát ez egy unikum. Tehát ez hihetetlen.
6: Ráadásul szinte ingyenes.
5: És ez érdekes, hogy minden pártól független, mondtuk, hogy mi nem politizálunk. Nem is kell politizálni, de ez érdekes módon pont ez a gyönyörű példa, hogy ezt a kommunizmusban is, ezt az úgymond szabad világban is, és független attól, hogy melyik baloldal, jobboldal, meg liberális, meg mindenféle polgári oldal, ez mindegyik tiszteletben tartja, és ez fantasztikus, hogy erre nem sajnálják a pénzt, mert valahol tudják azt, hogy aki zenét tanul, az különb ember lesz, mint a többi, ez biztos. Tehát én nem láttam gyereket, aki tanult néhány évig a zeneiskolába, és ne változott volna meg. Tehát szebb lesz a lelkük, szebb lesz minden. Na most ez egyforma azért mind a két iskolában, de a szülői háttér az teljesen más. Ott általában a zeneiskolában ott a szülők nagyon akarják, hogy a gyerekek tanuljanak, és akkor 80%-ük megmarad. Tehát ott marad, de nyilván egy szülői indítatás van. Most ezeknél a gyerekeknél azért nem mindig, mert őket felfedezik, járnak a kollégák, vagy járnak a máltaiak, és felfedeznek gyerekeket, és tehát bennük van egy öngerjesztő folyamat is, hogy ők zenélni szeretnének. Az persze eltelik egy pár év, és akkor ez vízválasztó is kiderül, hogy ki az, aki marad, meg ki az, aki nem. Ez az egyik. A másik a tanárok. itt, amit beszéltél, és mondtál, amit beszéltünk, amiről beszéltünk, hogy itt a tanár, ott is van néhány, vagy volt néhány kollégám, aki tényleg olyan tanár volt, hogy nem lett vége az órának, amikor kicsengettek, hanem tovább tartott. És
6: pedagógusok.
5: Tehát pedagógusok voltak, igazi pedagógusok voltak. Volt ilyen ott is, sőt, fantasztikus közösségeket lehetett ott is kialakítani. Tehát az az igazi régi vágású pedagógusból ott is volt. Na most itt mindenkinek annak kell lenni, mert aki nem, az elmenekül innen. Tehát az, aki nem így áll hozzá ez a gyerekekhez, ezekhez a gyerekekhez, az nem marad meg a mi iskolánkban. De végülis a siker az siker. Ami még érdekes, hogy ott például, ha valakinek nem sikerült egy vizsgája, sokszor előfordult, hogy az a gyerek ősszel nem jelent meg. Tehát volt olyan, aki belesült, úgymond a darabba, felsült. Tehát jött az a bizonyos pillanat, amikor lapszusz, kész, kikapcsolt az agy, és nem tudta kívülről tovább játszani. Na most itt azért ebben az iskolában ettől megvannak kímélve a gyerekek, mert itt annyira természetes az, hogy kívülről játszanak. Ez egy nagyon nagy különbség, hogy itt nem szokták abba hagyni. Tehát itt a gyerekek nem kerülnek eleve ilyen helyzetbe, és emiatt nincs is lemorzsolódás igazából a rajkóknál. Tehát egy állami zeneiskolában, vagy mindegy magánzeneiskolában, ott azért én tapasztaltam ezt, és nekem is sokszor változtatnom kellett, hogy ez a darab talán túl nehéz lesz neki, vagy túl hosszú lesz, egy picit inkább kevésbé nehéz, vagy hosszú darabot adok neki, mert hogyha egy rossz élmény éri ezáltal, hogy a színpadon felső a közönség előtt, akkor abba hagyja. Na most ez óriási különbség a két iskola között. Hát mit mondhatnék még így különbséget, mert nyilván a repertoár más, az teljesen más egy idő után, tehát a klasszikus alapok azért már alakulnak jól, de a végkifejlet az hogy is mondjam, tehát itt aki eljön a mi iskolánkba tanulni, az muzsikus akar lenni. Egy állami zeneiskolában a gyerekeknek csak a egy tizede, vagy egy ötöde, hát inkább egy tizede, és 100-ból 5 gyerek, inkább ezt rosszul mondtam, hogy egy ötödem az 20 gyerek. Tehát, hogy maximum 100-ból, ha 5 lesz muzsikus. Itt mindenki muzsikus akar lenni.
6: Vagy zenész.
5: Ott pedig megmarad egy jó társnak. Nekem is a tanítványaim nagy része, a jogásztól a informatikusig, orvostanhallgatóig, tehát mindenki, tehát minden. Itt ez egy másik nagy különbség. Tehát itt a zenei pálya van kitűzve célul.
6: Én azt gondolom, hogy a zenetanulás nagyon-nagyon fontos mindenkinek, hiszen olyan transferhatásai vannak, tehát ez azt jelenti, hogy akkor, hogyha valaki zenét tanul, akkor az természetesen általában jobb matematikából is, vagy fejlődik a lelke, vagy egyáltalán másként koncentrál. Például állítólag vannak ilyen tanulmányok, hogy mondjuk a zongoristák, azok sokkal kevesebb balesetet, autóbalesetet okoznak, mivel sokkal koncentráltabban figyelnek általában, hiszen a jobb kéz, a bal kéznek az együttjátéka, összehangolása, még használjuk a pedált is, a zongorán is szintén, mint az autóban, és természetesen mindenre gyorsan kell reagálni a zenében is, a játék közben is. Ez például segíti az autóvezetést. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekeknek a korai zenetanítása nagyon-nagyon fontos lenne mindenki számára, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az alapja, amit egy gyereknek átadhatunk.
5: Igen,
6: és hogyha erre van lehetőség, akkor főleg Magyarországon, ahogy beszéltünk, hogy szinte ingyenes a zeneoktatás, ezt ki kell használni, mert hogyha arrébb megyünk néhány száz kilométert, és tapasztaltam azt is, hogy egészen másként állnak hozzá a zeneoktatáshoz, még akkor is, hogyha akár néhány száz eurót kell fizetniük havonta.
5: Így
6: tehát
5: van.
6: Ez nem kis
5: tehát
6: össze.
5: Én amikor írtam azt a bizonyos második könyvemet, a összehasonlító elemzését az Izlandia, a Románia és a magyar zeneoktatásnak, akkor döbbentem meg, hogy például Izlandon ugyanazért, amit itt 6000 forintért kap térítési díjra egy gyerek egy fél évre, ott havonta, vagy fél évre ilyen 150 ezer forint jött ki az akkori pénzben, igen. És nem is kapott annyi hangszeres órát se, meg szolfés órát se, zenekari óráról meg egyáltalán ne is beszéljünk.
6: Így van.
5: Tehát, és érdekes módon van egy unokaöcsém, aki kint tanít Reykjavikba, onnan jött az ötlet, hogy összehasonlítsam meg információkat is, természetesen kaptam tőle. Tehát, hogy, és ő el is mondja ezt, hogy bizony, ott na, kőkeményen meg kell fizetni ezt. És ez, amiről beszéltem az előbb, hogy ez micsoda ajándék a gyerekek számára, hogy az állam ezt a rendszert így fenntartja, mert tisztában van azzal, hogy nem csak az, hogy tényleg koncentrálás, meg autóvezetés vagy, de az emberi hozzáállás, tehát az emberi hozzáállás, a lelki hozzáállás a másik emberhez. Tehát ami hát sajnos azért úgy finoman szóval romlik, azt látjuk a közutakon, a bizonyos helyzetekben, tehát hogy ez nagyon romlik, igenis, ezek a gyerekek sokkal komolyabban fognak hozzáállni, nem csak a szakmájukhoz és a munkájukhoz, hanem az embertársaikhoz is. És az egy normális társadalom, ahol nem egyből egymásnak ugrunk, hanem megpróbáljuk megközelíteni a másikat, megérteni, hogy mit, miért tesz, vagy hogy neki éppen milyen pillanata volt. Tehát ezek a finomságokat a zene, ez mind megtanítja. Tehát amellett, hogy fantasztikusan fejlődik az agyunk, és tényleg a matematikai érzéktől kezdve a fellépésünk, a koncentrációs képességünk, tehát ezek mindent ad a zene, de még pluszba ad egy olyasmit, hogy a lelke az embernek, ami hát állítólag halhatatlan, és én ebben hiszek is egyébként, de hogy ez mennyire fontos, hogy szép lélek, mondták. Hát igen, legyen szép a lelkünk, mert attól még szebbnek látjuk a világot is tulajdonképpen, meg egymást. És végül is ez a legfontosabb, azt hiszem.
6: Nagyon érdekelne, hogy hogyan kezdtél el foglalkozni a dél-amerikai ritmusok étoszával, amellyel kapcsolatban meg is jelent korábban egy könyved.
5: Hát ez egy érdekes dolog, én ezt mindig mondtam, hogy és ezt szajkózom a gyerekeknek is, hogy igen, tessék tanulni, sose késő tanulni. És valamikor a 90-es, 89-ben egy pár hónapra engem vonzott mindig hogy megmérettessem magam külföldön is, és akkor felvételiztem Németországba a konstanci filharmonikusokhoz, Bodensee partján, ott a svájci határnál, fel is vettek. És ott volt nekem egy nagyon jó gyerekkori barátom, ott nem messze, és ott hallottam először az Astor Piazzollának a zenéjét. Na hát, ahogy mondják, szerelem első pillantását, itt első halásra, és akkor elkezdtem foglalkozni, és engem annyira ez a szenvedélyes muzsika, amit ő írt, ez annyira megragadta a lelkemet, ez a végletekig drámai, szomorú, érzelmes, és akkor egy őrülten vad másik véglet, és annyira megfogott, hogy én akkor beleszerelmesedtem ebbe a muzsikába, és állandóan hallgattam, és egy adott pillanatban felmerült bennem, hogy és elkezdtem persze nem csak hallgatni, hanem játszani is a zenét, mondjuk a nagyon-nagyon szerencsém volt, hogy egy olasz tangó szextetben is játszhattam hegedűt, és velük Japántól Görögországig rengeteg helyen játszottunk, és aztán volt egy fantasztikus gitáros kollégám, aki kínél most Belgiumban, vele csináltunk egy CD-t is, ott is ilyen piacolákat dolgoztam át, a gitárszólamot, két gitára voltak megírva, és akkor meg néha szextetre, kvártetre, kvintetre, és akkor abból lett egy hegedű gitárduó, ami kegyetlenül nehéz, mert ott az egy zenekart pótolni azért nem egyszerű. És aztán, hogy kedvet kaptam én is, hogy hát esetleg próbálkozom írással, tehát mindig foglalkoztatott, hogy ha sokat olvasok, meg szeretek olvasni, és hogy írni. És akkor, hogy felmerült, hogy hát miért ne doktoráljak valamiből. És akkor beszéltem a volt zeneesztétika tanárommal, aki annó még Moszkvában tanult, és az Oisztrák fénykorában, meg a Rostropovicsékkal, meg a Richteréknek a periódusában tanult ő is már egyetem után kint. És ő egy fantasztikus zeneesztéte volt, Angi Istvánnak hívták, 5 éve halt meg sajnos, de egy óriási, tehát ő nem csak úgy volt zeneesztéta, hogy irodalom, meg képzőművészet, stb., színház, hanem ő muzsikus is volt, tehát őt nem lehetett megfogni semmivel, neki nem voltak fehér foltjai. Tehát ő vele olyan beszélgetéseket folytattunk, ami tehát a költészettől kezdve bármíg a legmagasabb szinten művelt volt, és akkor mondta, hogy te mit szeretsz hallgatni, és akkor mondta, piacol. Hát az, erről az emberről még sehol senki nem jelentetett, meg nem írt semmit. És akkor ez úgy megfogott egy pillanatra, és akkor hát akkor nézzünk utána, ki volt ez, és elmentem itt a Zeneakadémiának a könyvtárába, semmi. Egy sor se piacolláról. Elmentem az argentin követségre. Mondom, valami költészet, ez az valami irodalmi munkásságok. Hát nem, hogy a neten keressek. Mondom, hát ez borzasztó, hogy ez olyan, mintha egy magyar követségen vagy konzulátusan ellene egy arany, vagy egy Petőfi, vagy nem tudom, egy Jókai kötet. Szóval ez olyan szegénységi bizonyítvány, megdöbbentett ez is. Csak addig, hogy na azt mondták, hogy hát igen, én ragaszkodtam a Pista bácsihoz, hogy én nála doktoráljak, mert tudtam, hogy ha nála doktorálok, akkor gazdagszom. És akkor mondták, hogy hát igen, kell egy fuga elemzést írni a felvételin, meg aztán lesz szóbeli, meg stb. És ott belefutottam egy Cornel Cerano nevű, hát román neve van az úriembernek, de az édesanyja egy magyar zsidó asszony velem, az órákon magyarul beszélt, Kolozsváron a román gyerekekkel, meg románul. Mikor jártam a doktori iskolába, tehát egy fantasztikus, a Nádia Bulanzsinak volt tanítványa, tehát ő akadémikus volt, egy fantasztikus zeneszerző volt, ő is pár éve halt meg. Tehát, és akkor ott a felvételén olyan keresztkérdéseket tett meg, hát eleme, megnézték a fuga elemzést is, mindent, és már akkor én éreztem, hogy ez a piacol, ez egy jó dolog lesz, mert semmi nem volt róla, semmi. Tehát annyira gyenge volt az irodalom, például mai napig Magyarországon magyar együttes nem játszotta az egyetlen operitának, hívja ez a tango operita, ez a Maria de Buenos Aires, amit ő írt, és Kolozsváron meg előadták. Ez a úriember, ez a Cornel Cerano, mert ő találkozott a Nádia Bulanzsénál a piacolával annak idején, és beszélgettek róla a Cerano és a Boulanger. És tehát engem ez megfogott rögtön, hogy ez az ember, aki, és le is írom a dolgozatban, hogy a könyvben, hogy ez olyan figura, akinek a legkésőbb a második akkordja után, ami megszólal, tudod, hogy ezt ő írta. Ez annyira jellegzetes, egyéni és eredeti a muzsikája, hogy biztos, hogy hallok két akkordot, vagy két hangot, és tudom, na ez piacolának a szerzeménye. És ezt nagyon kevesek mondhatják el, a legnagyobbak közül is, hogy ez, na ez Bach, ez Vivaldi, ez Beethoven, ez Mozart, tehát ez Stravinsky, tehát ez Bartók, tehát hogy ez ilyen ritkán fordul. Na és akkor ez leragadtam enne a dolognál, és akkor sikerült egy olyan jó műsort, partnereket találni ott is, akikkel az évszakokat, a piacola évszakokat például eljátszottuk, és akkor például a doktorimban írok egy ilyet, hogy 8 évszak. És ez akkor, mikor én ezt megírtam már lassan 15 évvel ezelőtt, akkor még ilyen címmel nem is foglalkoztak, hogy 8 évszak, és akkor összehasonlítom például a Vivaldi 4 évszakját a piacola 4 évszakjával, és részletesen kimutatom, hogy igen, ez az ember pontosan a barokk stílusnak megfelelően írta meg a 4 évszakot. Hát Passus Duriusculustól, fugától kezdve minden benne van ebben a darabban, pont úgy, mint a Vivaldinál. Tehát, és nagyon érdekes volt az egész végül is, mert annyira vonzott és hajtott, hogy én akkor egy fél év alatt megírtam a több mint 200 oldalt, mert leültem, és én karácsonykor is, szilveszterkor is ott ültem a számítógép előtt, és írtam a dolgozatomat. És annyira élveztem az újra tanulást, hogy én bejárhattam nagy tudású egyetemi tanárokhoz újra, mint egy iskolás, és akkor vizsgázni is kellett, persze meg szerepelni is kell, csak akkor például ilyen partnerem volt, mint a Csáki Andris, akivel én játszottam tangókat, meg mindenfélét, és ő például annyira szerette ő is ezt a muzsikát, hogy eljött velem Kolozsvárra, és az Istennek nem volt hajlandó semmit elfogadni, csak éppen az úti költségét meg a együtt ettünk, azt fizettem ki neki meg a szállását. Tehát, hogy ő is úgy oda volt piacoláért, és annyira élveztük a tangót játszani, hogy hát aztán így lett ez az egész, hogy mondom, tényleg nagyon sokat tanultam azzal, hogy újra tanulhattam. Úgyhogy ezért lett ez a dél-amerikai ritmusok étosza, és érdekes, és olvasmányos, és próbáltam úgy írni, hogy bárminek a kezébe került civil embernek, hogy élvezze, hogy mit olvasott, tehát, hogy nem ilyen nagyon elvont. Jó, persze voltak a zenei elemzések, ami muszáj volt szakmailag, de a többi az ilyen ismeretterjesztő szerűség, tehát olyan ismereteket közlök, és olyan nyelven, és olyan egyszerűen, hogy mindenki megértse, vagy próbáltam élvezetes stílusban fogalmazni. Tehát, és akkor, mikor itt beadtam, mert honosítani kellett a diplomát is, meg az anyagokat, és akkor beadtam, és akkor felhívott a titkárságra, az akadémiáról, mert én közben akkor mentem képen Japánba is, amikor az elbírálás folyt, és akkor felhívtak, hogy ez tulajdonképpen nem DLA, hanem PhD, mert annyira tudományos. És akkor én úgy elszégyeltem magam, hát csak a Batta Andrásnak láttam, hogy neki van PhD az akadémiai tanárok közül, mondom, azért ne. Tehát azért kezeljük helyén a dolgokat, és akkor mondom, nagyon jó lesz nekem, a DLA-n foglalkozzanak vele. Tehát ugyanakkor megmondom, gazdagodtam.
6: Művészként biztos sokfelé jártál, és sok országban koncerteztél. Kiemelnél néhány olyan helyet, olyan élményt, ami úgy nagy hatással volt rád?
5: Hát az egyik az tényleg az első, tehát eleve az iskolában tanultam, Kolozsvár, ott volt egy Gutmann Mihály nevű pedagógus, aki kórustól kamarazenéig, zenekarig mindent tanultott, és az ezer gyereket, ő is, meg a másik igazgató is így név szerint ismert mindenkit. És őtől nagyon sok zenekari tudást kaptunk, mint konzisok már. Ő talán az első. Aztán jött Ferencsik János egyszer Kolozsvárra, és akkor véletlenül, mint akadémista belecsöppentem, mert éppen szükség volt plusz hegedűsre, és akkor akit mindig a tévében csodáltam, az ott én játszhattam vele. Akkor kikerültem Budapestre, mert akkor még sajnos a romániai helyzet a Ceausescu érában voltam én fiatal. Tehát onnan, miután nem kaptam útlevelet, évekig nem engedtek az operával utazni, mert valaki jó szándékkal mondott két jó szót rólam a megfelelő helyen, és akkor évekig csak vártam, néztem, hogy mások utaznak, te meg ülsz otthon. Szóval akkor el kellett onnan jönni, és akkor itt bekerültem az AHZ-ba, próbajátékot játszottunk, a szokásos háromszori ideiglenes, éves és végső szerződésért, és ott egy fantasztikus zenekar volt, és na ott akkor találkoztam néhány olyan muzsikussal, karmesterekkel vagy szólistákkal. Most említhetném a Janssonstól kezdve a Kobayashiig, de hát a magyar karmestereink, akikre azt mondtuk, hogy hát ők már nem olyanok, mint a Solti, mert játszottam például a Solti vagy Csajkovszki szimfóniát. Összenéztünk a koncert végén a pulttársammal, és így ömlött rólunk, meg a frakunkat így ki lehetett volna csavarni, mert nem lehetett szemtelenül, nem lehetett hegedülni, mert úgy nézett rád az az ember, meg úgy sugárzott. De ez ugyanez a Kobayashinál vagy a Fischer Ádámnál is voltak fantasztikus élményeim, meg még a Lukács Ervinnel is volt olyan Brahms sorozatunk, hogy döbbenet volt, meg hát a Kóródi Istvántól kezdve, tehát a Pátánéval játszani, a Gárdelivel, lemezfelvételek a Martonévával, a Carrerasszal, a Domingo jött, tehát olyan zenei élmények voltak, most így hirtelen játszottam ki Németországban már 3 hónapig, aztán még a rendszerváltás előtt közvetlenül, de akkor bontották éppen a berlini falat, és hazajöttem, mert mondtam, hogy én itt vagyok otthon, nem véletlenül születtem a Kárpát-medencébe, innen nem megyek sehova. És akkor visszajöttem, és akkor játszottam a Misa Majszkival koncerteket, de hát ha már említem, akkor a Perényi Miklós, tehát semennyivel, azt kell mondjam, hogy sajnos, hogy a Perényi Miklós nekem jobban tetszett, mint ahogy a Majszki játszotta a Csajkovszki rokokó variációkat. Tehát, hogy voltak itthon olyan élmények, tehát az olasz intézetben lemezt felvenni, hát hihetetlen volt. Olyan énekeseket hozott a Pátáné is, meg a Gárdelli is, hogy tényleg egy-egy koncert, vagy a Gruberovával élőben koncertet a Fischer Ádámmal a Novotelben, tehát a kongresszusiban. Tehát most így hirtelen, de annyi ilyen volt, és hát sok helyen jártunk, persze, hát a muzsikusnak ez a ingyen turista osztály, tehát hogy óriási élmények ezek, de valahol én, nekem még mindig az az érzésem, hogy valahol az ember belül él a legszebben és a legjobban. Tehát van egy elképzelt világ, amit úgy magunkban elképzelünk, és a lelkünk ehhez mit tud adni, meg mit olvasunk, meg mire gondolunk, meg miket tapasztalunk. Tehát az, hogy menni mindig, ez egy ilyen jó dolog, és talán gazdagít is, de azt, amit akkor látok, meg ott látok, azt úgyis én élem meg egyedül. Vagy én például nem hát fényképezgettem nyilván a gyerekeimet, meg filmezgettem, de én nem szeretem a fényképeket igazából, mert az a lényeg, ami megmarad úgyis az én lelkemben és az én fejemben 50 év után is. Az, hogy persze előveszek egy kép, ja, így néztünk ki, vagy ja, ez itt volt, ott volt, nem. Ami fontos, az úgyis állandóan velem van. Hát például az édesapámat, akit 38 évvel ezelőtt veszítettem, minden nap velem van. Vagy egy szép zenei élmény, az a pillanat, az minden nap, vagy az a szerelem, amit megértük, amikor éppen szerelmesek voltunk, az is mindig velünk marad. Tehát ezek a fontos dolgok, azok itt maradnak. És ezeket nyilván az ember próbálja átadni ezeknek a fiatal kis kamaszoknak, meg gyerekeknek, hogy felkészítsük őket, vagy védjük őket, vagy azt a bizonyos nem létező hálót kihúzzuk alájuk, hogy ne essenek nagyot, ha jön az életnek egy olyan fordulata, és erre a zene nagyon jó, mert habár fantasztikusan érzékenyé, talán túlságosan is érzékenyé tesszük a lelkünket, és kitárulkozóbbá válunk, mint a legtöbb ember, de azért a kemény pillanatok, és mindig mondom, hogy gyerekek, most jött el az igazság pillanata, most fel kell menni arra a színpadra, és ebben az 5 percben te, amit mutatsz, ez marad meg rólad. Ha megtanultad, felkészültél, akkor jó lesz, ha nem, akkor tanulni kell belőle. Tehát vannak ilyen dolgok. Úgyhogy, hát nem egyszerű az emberi lélek, meg a zeneiskola se, meg a gyerekeknek az oktatása, de hogy van értelme, én ebben 1000%-ig hiszek. Tehát nekem ez egy, mondom, én nagyon sokat kaptam az életben, nagyon sok embertől, és elsősorban nyilván a Jóistentől, de az, hogy mi ebből valamit ezeknek a nehezebb sorsú gyerekeknek, akik egyébként nagyon tehetségesek, hogy ezeknek tovább kell adni, én ebben nagyon-nagyon hiszek. És akkor nem éltem feleslegesen a nyugdíjas éveimet.
6: Befejező kérdésként szeretném feltenni azt, hogy amit általában a zenészeknek felszoktam tenni, hogyha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 CD album zenemű, amit magaddal vinnél? De tudom, hogy nagyon sokféle zenét szeretsz. Most mégis viszont inkább azt kérdezném, hogy mi lenne az az 5 könyv,
5: amit hát ez magaddal érdekes, vinnél? Ez érdekes dolog, mert én Nagy Márai rajongó vagyok.
6: Aha.
5: De az elsően, és ez érdekes, az elsően az Iliász. Az biztos. A második helyen a Szent Lajos király hídja, a Thornton Wilder regény, amiből jó film készült, de a regény az döbbenetes. A harmadik helyen lenne a Márainak van egy úriember Velencéből, vagy egy bolcánói, most nem tudom pontosan, ugyanaz a sztori, tehát a Casanovának egy

0: nem állt közelebb, tehát a harmadik helyen ez a vendégjáték Bolzánóba, azt hiszem, ezzel a címszereppel ment. Hát utána a József Attila talán a Reménytelenül ezt a verset, és hát még Nagy László kiviszi át a szerelmet, még ezt a verset vinném el. Tehát ez a három próza és ez a két vers lenne. De nyilván ez is véghetetlenül lenne sorolható, mert Arany János legalább annyira szerettem, és a Petőfi Apostolát azt rendszeresen olvastam minden vizsga előtt. Engem megnyugtatott. Tehát aznap, mikor vizsgáztam, akkor gyakoroltam, és utána elkezdtem olvasni az Apostolt. És bementem, és valahogy olyan nyugalom áradt, valami olyan árasztott fel, mert azt rendszeresen csináltam. Persze ugyanabban az okniban, meg ugyanabban a cipőben mentem vizsgázni, de az Apostol is ott volt mindig, tehát még konzis koromban, hogy jött egy nehéz hegedű vizsga, na, akkor Apostolt kell olvasni. Tehát vannak ilyen hülyeségei az embernek, de talán ez az öt dolog lenne, amit így első sorban elvinnék magammal.
1: Nagyon érdekes választások, és egy élmény volt számomra a mai beszélgetés. Nagyon örülök, hogy bemutathattuk egy kicsit a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumot, illetve hát a zeneiskolai részét egyaránt, és egy picit felhívtuk a figyelmet augusztus 26-27-én kedden és szerdán reggel 9-től esedékes felvételi vizsgára, és egy picit megismerhettünk téged is, illetve művészeti vezetőként is bepillanthattunk a munkádba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm, és remélem, hogy tényleg sokan fognak jelentkezni, mert higgyétek el, gyerekek, hogy nagyon is megéri, és legyetek büszkék, ha ti magyar cigányzenét és nótát és roma zenét játszottok, mert rendkívüli dolog, amit kaptok majd.
1: Jó egészséget és kitartást kívánok.
0: Én is köszönöm
1: a küldetéshez.
0: Viszont kívánom mindenkinek, aki hallgatott bennünket is.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Mai vendégem ismét dr. Szent Királyi Aladár hegedűművész, a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnázium művészeti vezetője volt, aki a beszélgetésünk negyedik részében többek között mesélt nekünk a héten esedékes felvételi vizsgákról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma közösségek és az állatok kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és szorosan összefonódik a hagyományos életmóddal, a mindennapi munkával és a kulturális szokásokkal. Mivel a romák évszázadokon keresztül gyakran vándorló életmódot folytattak, az állatok nem csak a megélhetésben segítettek, hanem a közösségi élet fontos részévé váltak. Az állatokhoz való viszony ugyanakkor közönségenként és országonként eltérő lehetett, ezért nem beszélhetünk minden roma emberre egyformán jellemző szokásokról. A régi időkben a lovak különösen nagy jelentőséggel bírtak a roma közösségek életében. A vándorlás során a lovak húzták a szekereket, segítették a közlekedést, és sok-sok család számára a munka legfontosabb eszközei voltak. A ló nem csak hasznos állatnak számított, hanem gyakran a szabadság és a függetlenség jelképe lett. A jó ló értéknek számított, ezért gondosan vigyáztak rá, hiszen a család megélhetése múlhatott rajta. A kutyák szintén fontos szerepet töltöttek be. Őrizték a tábort vagy a házat, figyelmeztettek az idegenek érkezésére, és társállatként is jelen voltak a mindennapokban. Sok roma családban a kutyák a közösség részének számítottak, különösen vidéki környezetben, ahol a házőrzés és az állatok védelme fontos feladat volt. Az állatokkal való kapcsolat a hagyományos mesterségekben is megjelent. Egy roma közösségek állatkereskedelemmel, lókupeckedéssel vagy kovácsmesterséggel foglalkoztak, amelyek szintén szorosan kapcsolódtak az állattartáshoz. A lovak patkolása, gondozása és adásvétele sok helyen ismert roma mesterségnek számított. A roma néphagyományokban és mesékben is gyakran szerepelnek állatok. Ezek a történetek sokszor erkölcsi tanulságot hordoznak, és az állatok emberi tulajdonságokat kapnak bennük. A madarak például gyakran a szabadságot jelképezik, míg más állatok az ügyességet, az erőt vagy a ravasságot szimbolizálják. Az állatok így nem csak a mindennapi élet részei voltak, hanem a kulturális képzeletben fontos helyet foglaltak el. A modern korban a roma közösségek életmódja sokat változott. Ma már a legtöbb roma ember városokban vagy letelepedett közösségekben él, ezért az állatok szerepe átalakult. Ennek ellenére sok családban továbbra is fontos a házi állatok szeretete és tisztelete. Ugyanúgy, mint más embereknél, az állatokhoz való viszony egyéni és családi szokásoktól függ. Fontos hangsúlyozni, hogy a romákról szóló általánosítások gyakran sztereotípiákhoz vezethetnek. Nem lehet minden roma közösségre ugyanazt a kapcsolatot, vagy inkább a hagyományos életmódot ráfogni. Az állatokkal való kapcsolat inkább a hagyományos életmód, a környezet és a megélhetési formák következménye volt, nem pedig kizárólag etnikai sajátosság. Az állatok hosszú időn keresztül fontos szerepet töltöttek be a roma közösségek életében. Segítették a munkát, a közlekedést és a mindennapi megélhetést, miközben kulturális és szimbolikus jelentéssel bírtak. Az állatokhoz való kötődés így a roma hagyományok és életmód egyik érdekes és értékes része maradt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőit hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 7-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó a mai vendégem, aki mesélt nekünk a szakmai életéről, kezdeti tanári tapasztalatairól és természetesen a spiritualitásról. Tartsanak velünk ma este is.
4: Köszönöm szépen, Laura, hogy eljöttél beszélgetni hozzánk.
5: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Szerencsére nyári szünet van, hiszen ilyenkor azért egy kicsit pihenhetnek a tanárok is, nem csak a diákok. Gondolom azért már vártad te is a pihenést, a feltöltődést.
1: Mindenképpen, mindenképpen. Mindig nagyon várom, gondolom ugyanúgy, ahogy te is.
4: Így van. Így van, de nekem már azért hiányzik a tanítás, megmondom őszintén. Tehát azért...
1: Meg a gyerekek, meg az a hangulat.
4: Így van, pontosan.
1: Ebbe teljesen egyetértünk, lassan itt az ideje.
4: Milyen kapcsolatod van a tanítással, mióta tanítasz?
1: Hát ez egy jó kérdés. Nagyon nagy szünetek voltak az életemben, amikor elkezdtem tanítani, az 1984-et írtunk, és én akkor végeztem a Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatán, és amikor megkaptam a diplomámat, utána egy-két évet tanítottam, de ezek nem munkaviszonyok voltak, hanem ilyen féléves, egyéves szerződések. Uh-huh. Tehát az elsődleges problémám akkor az volt, hogy tulajdonképpen abban az időben, lehet, hogy most ez így hihetetlenül hangzik, de a 90-es évek előtt nagyon nehéz volt elhelyezkedni, mint zongoratanár. Amivel ott, amikor a főiskolára bejártunk, nagyon nem szembesültünk. Uh-huh. És én magam el sem nagyon hittem, amikor a főiskoláról kikerültem, hogy tényleg, hát akkor nekem nem lesz állásom. Őszintén megmondom, hogy nem kifejezetten zongoratanárnak készültem, de azt sem mondhatom, hogy mindenképpen művész szerettem volna lenni, sőt, mi több, az sem. Tehát a célom az volt, hogy nagyon jól megtanulni zongorázni, amiben lesz majd zongorázás is, és tanítás is.
4: Általában azért így indulunk neki az egyetemnek. Tehát akkor még nem tudja igazán az ember, hogy most mi szeretne lenni feltétlenül.
1: Nagyon kialakulatlan. Uh-huh, uh-huh. Azt gondolom, hogy a mai világban, ahol a fiatalok már sokkal inkább ismerik azt a szót, hogy önmenedzselés, és rá is kényszerülnek, a mi időnkben ilyen nem volt. Uh-huh. Egyáltalán, tehát, hogy nekem rendkívül furcsa lenne most, ha itt kérdeznél, magamról olyan fogalmakat mondani, hogy mondjuk én milyen tanárnak tartom magam, vagy ami egy portfólióban is szerepel, hogy mindenfélét olyat szedjek össze magamról, amik az én szakmaiságomat, vagy a jó tanításomat bizonyítják. Ezek fel sem merülhettek annak idején, hogy mondjuk te magadról mondhassál jót, rosszat. És ezért teljesen más ez az alaphelyzet, tehát amit én most mondok, az egy olyan más rendszerben játszódott le, amiben itt ez most nem értelmezhető. És egyetlen egy tanárunk volt egyébként, Földes Imre, aki az egyik előadását azzal kezdte, azt hiszem akkor már végzősök voltunk, hogy azt mondta nekünk, hogy remélem, hogy maguk tisztában vannak azzal, hogy milyen kilátásaik vannak, ha innen a főiskoláról kikerülnek, és az szerint élik az életüket, és az szerint tervezik a jövőjüket, mert hogy egy nagyon nagy százalékuknak nem biztos, hogy lesz állása, és ez úgy, hogy sokunkat akkor váratlanul ért. Tehát avval együtt, hogy nem annyira akartam tanár lenni kifejezetten, tehát azt nem szerettem volna, ha tanár vagyok, és akkor ez így marad. Uh-huh. Azt gondoltam, hogy férhez megyek, feleség és családanya leszek, és amikor belefér, majd akkor tanítok, mondjuk akár maszek tanításban, és amikor majd már nagy lesz a gyerekem, akkor elgondolkodom rajta, hogy hogyan tudom az időmet úgy beosztani, hogy ez mindenkinek a legjobb legyen.
4: Tehát egy női életpálya amúgy is teljesen más, mint egy férfinak az életpályája.
1: Bizony.
4: Akár tanítás szempontjából, teljesen akár művészi szempontból.
1: Teljesen igazad van. Különösen, ha tanításról beszélünk, hogy te valahova oda menj tanítani, mondjuk délbe, vagy egykor elkezd tanítani, vagy kettőkor, az azt jelenti, hogy te késő este érsz haza.
4: Igen.
1: Tehát sok-sok kolléganőm volt, én ugyan nem tanítottam akkor, amikor a gyerekem még nem volt mondjuk 14-15 éves, tehát én ezt nem ismerem, de rengeteg kolléganőnél látom a mai napig, hogy teljesen más életet kell élnie, vagy valakit kell fogadnia ahhoz, hogy a gyerekét elvigye akár az óvodába is hazahozza. Uh-huh. Tehát ott, ahol erre nincs segítség, ott egy zenetanári állást egy fiatal nő ilyetén módon nem tud ellátni, illetve most már nem ezek az elvárások. Tehát mindenki inkább önmegvalósít először, és ha abba belefér, akkor majd utána lesz család és gyerek. Akkor meg fordítva volt.
4: Igen, ez nagyon kitolódott, úgy általában a gyerekvállalás is erősen lehet.
1: De én nem
4: látni,
1: is
4: hogy...
1: csodálkozom rajta. Ezzel nem csodálkozom. Aha. Tehát annak idején valahogy teljesen természetes volt, hogy az ember akár zenei pályára vagy megy, vagy bárhova. Egyáltalán nem ilyenek voltak az élettel kapcsolatos elvárások. Tehát mindenki valahogy kevesebbet várt az élettől, tehát hogy legyen egy házassága, legyen családja, legyen egy jó állása, amiből jól megél. De nem volt ilyen igényrendszer. Nem volt önmenedzselés, nem kellett magunkkal foglalkoznunk. Viszont hát valóban nem találtam állást. Tehát,
4: és akkor végül is mihez tudtál kezdeni? Így hát, főiskola után?
1: Tulajdonképpen egy évet tanítottam, az akkori, azt hiszem, hogy úgy hívták, hogy vasutas zeneiskola volt a Rózsa utcában. Ott tanítottam egy évet ilyen szerződéssel, majd pedig tanítottam egy évet szintén szerződéssel a Újpesti zeneiskolában. Most akkor Újpesti Állami Zeneiskola volt, most egy Erkel Gyula zeneiskola.
4: Igen.
1: Ott is egy éves szerződésem volt. Tehát helyettesítettem valakit, aki ügyesen volt. És aztán, amikor ő visszajött évvégén, akkor egyszer csak májusban ott találtam magam állás nélkül. És akkor szinte adódott magától a megoldás, hogy elmegyek valahova zongorázni. Tehát akkor ehhez megvolt az érdeklődésem, némi alaptudásom is volt hozzá, nem nagyon sok. Bár az otthoni családi dolgokban mindenki zenész volt nálunk. Tehát én rengeteg mindent ismertem, tehát nekem nem volt gond néhány számot megtanulni.
4: Akkor most egy kicsit kanyarodjunk vissza, ha már erre így rátértünk a gyökerekhez, hogy akkor a zenész család az nyilván nálad is adott volt, és akkor ez meghatározta.
1: Tökéletesen, igen, ez határozta meg az egész életpályámat, igen.
4: Kötelező volt, hogy zenész legyél?
1: Hát ezt nehéz így kimondani, alapvetés volt, tehát nem, ez igazából nem gondoltam, hogy lehetne olyan is, hogy engem most nem iratnak be zongorára. Én azt gondolom, hogy talán nálatok is valahogy hasonlóan.
4: Igen, ez természetes szerintem, hogy egy zenés családban lévő gyerek az tanul zenét.
1: Igen, ott olyan természetes volt, mint hogy na, gyerekem, iskolába kell menni, és mentünk iskolába, és az már azzal járt, hogy akkor ezzel együtt engem végül is apukám tanított meg zongorázni még iskola előtt, tehát hogy mire iskolába mentem, ilyen kisebb dalokat énekeltem és lekísértem, meg valami nagyon picikét két kézzel is zongoráztam. De ez már megmutatta azért, hogy engem érdekel. Viszont azért megmondom őszintén, hogy annyira nem érdekelt volna, hogyha ez nem mindenhonnan áradt volna felém. Nekem apukám is, anyukám is zongorista volt.
4: Aha.
1: Tehát ott ez megkerülhetetlen kérdés volt. És aztán, amikor a szüleim elváltak 8 éves koromban, hát akkor már másodikos voltam iskolában, és addigra már beirattak zeneiskolában is. Akkor pedig a nagypapámékhoz úgymond hazaköltöztünk, és hát ott is mindenki zenész volt. Anyukámnak volt még két testvére, szintén zenész, a nagypapám is cigányzenész volt. Tehát fel sem merülhetett volna, hogy én ne tanuljak zenét. De a maga természetességében éppen ezért talán elfedett nagyon sok mindent, ami esetleg bennem lett volna aztán általános iskolás koromban.
4: Abban az időben azért a fiatal lányok másként voltak ezzel a kérdéssel, tehát nem mindenkit engedtek mondjuk főiskolára, a lányokra nem is volt annyira jellemző, hogy esetleg zenét tanulnak.
1: Pontosan, nagyon jól látod. Tehát, hogy akkor, amikor én jártam konziba, ugye eleve egy konzi volt, tehát volt a Bartók, kész. Oda bekerültél, az egy kicsit csapda is volt, mert onnan már egy másik pályára átkerülni akkor lehetetlen volt. Tehát, hogy én is tudom, hogy nagyon sokat vaciláltam 8. koromban, mert jó tanuló voltam, és én éreztem, hogy jobb lenne egy gimnáziumba elmenni, és felvételiztem is, tehát akkor több helyet kellett beírni. Viszont akkor le kellett volna mondanom arról, ahol én egyébként már ott voltam, mert engem a konziba 11 éves koromba felvettek. Tehát ilyen korengedménnyel. Én akkor 4 és fél évet zongoráztam, és akkor a tanárnőm úgy döntött, hogy elmegyünk a felvételire, mert ő egy hosszabb szerződést kapott külföldre. És nem akarta, hogy egy vagy két évre átkerüljek egy másik tanárhoz, nekem sem lett volna jó, hanem azt mondta, hogy akkor ezt a váltást most így oldjuk meg. És én akkor már a konziban benn voltam, és ott már egy ilyen nem előkészítő volt igazából, hanem ilyen elsős-másodikos voltam. Tehát előbb is felvételiztem, de természetesen nem három évvel, tehát valamiféle továbbképzőkkel megoldották ezt. De hát az is meghatározó volt, hogy kicsiként kerültem be a nagyok közé. Tehát
4: de akkor ez viszont a tehetségedet is mutatja, hiszen azért nagyon kevesen kerültek be akkoriban a Bartók konziba. Nagyon nehéz volt a felvételi.
1: Nehéz volt a felvételi, és első körben ők is azt mondták, hogy annyira sok időm van még, hogy inkább azt várjuk ki. De azután aztán mégiscsak másképp döntöttek, és tulajdonképpen ezzel csak az volt a probléma, hogy szerintem aztán egyre többen jöttek így korengedménnyel. Egy 2-3 éven belül ez a helyzet megváltozott, mert azokat 2-3 év múlva azokat, akik nem voltak 14 évesek, azokat már a Zeneakadémiának a különleges tehetségek tagozatára irányították. Tehát ha egy 2-3 évvel idősebb vagyok, akkor oda kerültem volna. Így se volt rossz egyébként, tehát én nagyon szerettem konziba járni. A tanárom egyébként Kertész Lajos volt. Ugyanakkor nagyon nagy volt a különbség a zeneiskola és a konzervatóriumi elvárások között. Tehát egész addig ilyen lehetett ilyen örömből zongorázni, meg nem gyakorolni. Tehát nem voltam addig egy olyan típus, aki nagyon sokat gyakorolt. Nem is igazából lett volna szükség akkor még sokkal nagyobb gyakorlásra, de úgy magától jöttek a dolgok. Na most a konziban meg már nem.
4: De ott viszont mindenki egy irányba megy. Tehát ott mindenki körülötted zenél, akkor az nyilván téged is inspirál.
1: Abszolút, abszolút. Olyannyira inspirált, hogy 2-3 év alatt megtanultam olyan szorgalmas lenni, hogy 3-4-5 órákat is gyakoroltam. Viszont egyetlen egy problémám volt, hogy a darab választások, hogy nem játszhattam soha azt, amit szerettem volna. Nem voltak ugyan nagyon konkrét álmaim, de ha most így visszagondolok, most tanárként erre visszagondolok, nekem tanárként borzasztó fontos az, hogy együtt döntsük el, hogy egy gyerek, ha akár elsős, másodikos is, adok választási lehetőséget, még akkor is, ha tudom, hogy a másik darab kicsit könnyebb lenne neki, vagy jobban neki való, de ha látok egy lelkesedést, akkor az felülír mindent. Na most ez abban az időben, tehát megkaptam a darabot a tanáromtól, tehát föl sem, mert ez ezért mondom alapvetés volt, ott föl sem tűnt. Tehát akkor azt gondoltam, hogy mert a konzi ilyen nem. Nem ilyennek kellett volna, hogy legyen, de a konzi régen teljesen más volt. A tanárok is teljesen más dolgokat követeltek meg, már amennyire tudom, mert utána ugye sok időre én kikeveredtem a zenéből, és mire aztán újra elkezdtem tanítani, akkor, amikor a gyerekem már nagyobb volt, és én őt egyedül neveltem. Amit akkor láttam az, hogy egy hatalmas váltás zajlott le.
4: Igen. De a növendékek is mások voltak egyébként.
1: Teljesen.
4: Tehát ők is megváltoztak, nem csak a tanárok,
1: igen,
4: nem csak a tanítási stílus,
1: igen,
4: hozzáállás az egész kérdéshez.
1: Igen. Igen, tehát most már sokkal nyitottabb minden szerintem, és sokkal jobb. Nyilván most is vannak ebből problémák. Nekem a úgymond szerintem idézőjelben rossz darab választásokból egy nagyon rossz dolog maradt vissza, hogy tulajdonképpen félig meddig tönkre ment a kezem. Tehát olyan inhüvelygyulladásom volt pont a felvételim évében, addigra alakult ki, amivel alig tudtam elmenni a felvételire.
4: Na tehát ez meghatározta akkor a jövődet?
1: Ez teljesen meghatározta. Teljesen. Tehát, hogy a konzi végére, pont akkor, amikor a legnagyobb teljesítményre lett volna szükségem, akkor a kezem miatt azt a akármilyen nagy teljesítményt nem nyújtottam. Ugyanakkor azt azért elmondanám, hogy nem vettek föl a Zeneakadémiára, viszont megvolt a pontszámom. Tehát azt se lehet mondani, hogy mondjuk nem teljesítettem, amit kellett. Hát ennek millió és egy ezer oka volt, amit mondjuk, hogy én azt hiszem, hogy hivatalosan helyhiány volt, miatt voltam elutasítva. Akkor nagyon sok minden más dolognak is tulajdonítottam ezt, de végül is az életem megmutatta azt, hogy ez sokkal jobb volt így. Tehát nem igazán lett volna jó, hogyha tovább tanulok, tehát akkor már benne voltam egy spirálba, amivel ki kellett kerülni, ki kellett menni a világba, és magamat valahogyan egy kicsit másképp feltölteni.
4: Illetve hát akkor kerültél be a főiskolára.
1: Igen.
4: Pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának, és az már a tanárképző intézetében.
1: Igen. De még egész más volt, tehát hogy ott is hasonló módon, tehát az elvárások, azok mindenképpen a konzis elvárásokból adottak, viszont mégis volt már a tanítás miatt is egy csomó más tantárgy, előadások voltak, vizsgaidőszakok voltak.
4: Igen.
1: Itt is nagyon sokat kellett valóban gyakorolni, de itt jobban be tudtam osztani az időmet.
4: Igen, itt a tanításra fekszenek rá alapvetően.
1: Hát
4: még
1: nem annyira.
4: Aha.
1: Akkor még ez se volt, tehát hogy gyakorlatilag ugyanúgy folyt a tanítás tovább, és nekem az az érzésem, hogy ha a tanárságról beszélünk, hogy az alapvető probléma egy túlképzettség. Tehát hogyha annak idején ugye alapfokú tanárokat képeztek, akkor sokkal több kellett volna metodika, didaktika, meg még más valami, amit majd mindjárt szóba hozok, ahhoz, hogy az ember egy kész tanárként tudjon úgy indulni, hogy mondjuk ne legyenek nagy problémái.
4: Én emlékszem, hogy nekünk a Zeneakadémián negyedik évben, tehát utolsó előtti évben alapfokon kellett tanítani, tehát zeneiskolában, ötödik évben pedig konziban, úgyhogy mi a Bartók konziba mentünk, és akkor ott is figyelhettük, ahogy a tanár tanít, illetve mi is tanítottunk egy keveset. De valójában ez tényleg nem volt elegendő ahhoz, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
1: Elégtelen
4: és
1: volt.
4: Tulajdonképpen, amikor kikerül az iskolából az ember, bekerül a tanításnak a kellős közepére, ott szerzi meg azt a tapasztalatot, amire szüksége van az élete folyamán.
1: Teljesen egyetértek. Sőt, ezt csak überelni tudom azzal, hogy én magam nagyon jó eredménnyel végeztem el a főiskolát, tehát ilyen dicséretes diplomát kaptam, ugyanakkor ez ebben magában foglalja, hogy metodika, didaktika, tehát mindenből megtanultam mindent, és mindent tudtam, és mindent magamba szívtam, amit lehetett, ugye tudásilag az agyammal. Nálunk is volt ez, tehát gyakorlati tanításra, ami a mostani Margit körút, akkor Mártirok útjai zeneiskolában jártunk, és az én időmben bizony én az a generáció voltam, aki Tőke Mariannak a didaktikája és metodikája alapján tanultam, tehát ő foglalkozott velünk, mint leendő tanárokkal, ami egy hatalmas nagy dolog
4: így
1: volt.
4: Van,
1: tehát
4: így
1: az ő neve mai napig egy fogalom.
4: Legenda.
1: Tehát valóban azt elmondhatom, hogyha bárhol az kiderül, mondjuk néhány iskolában megfordultam már, mint tanár életemben, ha a Tőke Marian neve fölmerül azzal kapcsolatban, mondjuk, hogy én tanár vagyok, annál nagyobb pozitívum nem hangozhat el. Ez valóban kiváló tanár volt, és mind a didaktikai, mind a metodikai leírásai, a személyes tanácsai, amiket nekünk adott, azok a mai napig is elkísérnek. Ugyanakkor úgy érzem, hogy az, amit a gyakorlati tanítás címén csináltunk, volt, mert nem mondom, tehát azt hiszem, hogy két éven keresztül is jártunk oda, úgymond hospitálni, jegyzetelgetünk az órákon, és hallgattuk egyébként. Én a gyakorlati tanítást azt Besterikánál végeztem, ő meg a másik óriási név.
4: Így van.
1: Tehát csodálatos tanár volt. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy mivel ők fantasztikus tanárok voltak, ők úgy megválogatták a növendékeiket, hogy abból egy olyan kezdő, aki utána elkerült mondjuk egy bármilyen alapfokú iskolába, abból most így kimondom, abból, amit ott láttam, én abból hasznosítani semmit nem tudtam. Vagy minimális százalékot néhány tehetséges gyereknél.
4: Igen, mert a való élet nem erről szól.
1: Abszolút nem. A másik pedig az, hogy azt is hihetetlen hiányosságnak éreztem, az én tudásomban és képzettségemben, hogy gyerekkel, növendékkel közvetlenül nem igen kapcsolódtam. Tehát nem tudnám megmondani neked, hogy hány alkalom volt, hogy az órán én ott valamibe belevonódtam, de akkor is ott volt egy tanár, aki azt az órát elirányította nagyszerűen egyébként. De semmiféle olyan feladatot nem kaptam, hogy na most akkor ez föl volt adva, most ehhez te szólsz hozzá, és te adod föl tovább, és te csinálod ezt meg azt, ilyen nem volt. Gyakorlatilag nem volt, és a mai napig emlékszem, amikor mentem a diplomatanításomra, hogy oda szabályos ilyen gyomorgörcsel mentem, annyira féltem attól a megmérettetéstől, hogy lényegében, ha nem is életemben először, de lehet, hogy harmadszor fogok valakinek egy zongoraórát tartani, mégpedig plénum előtt. És egy olyan plénum előtt, ahol én már elméletből, meg mindenből, meg akár zongorázból is levizsgáztam már kiválóan, és most én itt meg fogok szégyenülni. Tehát ez egy negatív élményem, ami évekig elkísért, és abban is egy kicsit szerepet játszott, hogy amikor időnként kerestem volna állást, azért úgy mindig nagyon hamar belenyugodtam, hogyha nem találtam. Tehát igazából ezt a 2 évet tanítottam, és akkor utána, mivel az életem is másképp alakult, a legközelebbi ilyen, hogy én elmentem tanítani, azt hiszem az 15 év múlva volt. Tehát egy ilyen 15 év ebből kiesett.
4: Viszont a tanítás után ebben az időszakban elkezdtél zongorázni intenzívebben.
1: Igen, egy más műfajban elkezdtem zongorázni, ami nekem rettenetesen jót tett. Az a szabadság, amit megtapasztaltam, az, hogy olyan dolgokat játszhattam, amiket addig nem, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor én onnantól csak az örök zöldeket játszottam, mert bizony komoly zenét is elkezdtem játszani, és nagyon jót tett a technikámnak, borzasztó jót tett a hangszerhez való hozzáállásomnak, hogy nem kellett elvárásoknak megfelelnem. Tehát a konzis időszakomat azt végig annak éltem meg, hogy én zongoráznék valahogy, de avval sok probléma van, mert máshogy kéne. És hogyha ha az ember ehhez így áll hozzá, tehát hogyha nincs meg önmagában az a önmegvalósító biztonsága, amivel ő úgy érzi, hogy ez így jó. Na most a konzis képzés annak idején ebből semmit nem támogatott. Tehát az, ami jött volna föl, hogy ezt így kell zeneileg, úgy kell zeneileg, nem gondolom én, hogy én jobban tudtam, mint a tanár, tehát erről nincsen szó, csak azért van annak is egy határa, hogy a stílusbeli dolgok után azért végül is minden, még a profi zongoristák és a legnagyobb művészek is mindegyik minden darabot szinte teljesen másképp játszik. Azon belül, hogy esetleg egy profi szinten. És azért akkor voltak olyan elvárások, amiket csak úgy lehetett. Tehát akkor ez egy ilyen, akár csak a... Tehát, hogy nem véletlen, hogy az a politikai rendszer is akkor mindenfélét tiltott, tehát mindenféle zenei áramlatokat, művészeti áramlatokat, tehát hogy beszűkítette az embernek a információit, és ezáltal a képességeit, készségeit is. Tehát a zongorázásomat így éltem meg, és akkor utána ez egy felszabadulás volt.
4: Nem késő már 20 évesen belekezdeni egy picit a bárzongorázásba, vagy a
1: táncenezongorázásba? Én is ezt hittem. Azt gondolom, hogy késő. Akkor nem késő, ha úgy, mint valaki én egész életében ezt hallgatta. Tehát én otthon annyit hallgattam anyukámat neki. Anyukám és a húga is zongorista volt, tehát hogy nem volt olyan örökzöld, nem volt olyan szám, amit én ne ismertem volna. És a stílusbeli dolgok is a fülembe voltak, ezért nem okozott nehézséget. De egyébként, ha valakinek nincs meg ez a támogatás, vagy ez nem is támogatás volt, mert nem csináltak ők semmit, csak magukat adták.
4: Hát ez a családi háttér, tehát abszolút. Hogy te ezzel rendelkeztél.
1: Igen. Azt gondolom, hogy egyébként pedig tényleg késő. Egyébként késő, de ez a másfajta zongorázás azért bennem volt, csak nekem ez akkor nem volt megengedve.
4: Tehát nyilván, hogyha ezt korábban kezded, mondjuk konzis éveid alatt, akkor azt nyilván nem nézték volna jó szemmel, mert azért erről hallottunk már történeteket, hogy esetleg a Bartók konziba mondjuk felcsendült egy-két könnyedebb műfaj, és hát esetleg jöttek a tanárok, hát vagy az igazgató,
1: nem, nem akkor... esetleg elmondom, hogy zajlott. Szünet volt, kicsengettek, aki tudott, kiment, aki akart, bennmaradt, de abban a pillanatban valaki odaült a zongorához. Ezt többnyire nem én voltam, mert én akkor semmiféle ilyen stílust, nekem otthon ezt akkor meg se engedték volna egyébként. De azonnal fölcsendült, mondjuk, akkor volt például nagyon nagy szám, mondjuk egy LGT angyal arcú lány. Aha. Tudom, ez akkor volt, mikor én konzis voltam, tehát nagyon nagy LGT őrület volt, én is imádtam, és olyan akkord menet volt benne, hogy én azt úgy szerettem volna megtalálni a zongorán, de valahogy mindig annyi mindent kellett gyakorolni, és amikor az ember gyakorol, az egy teljesen más dolog, mint hogyha valamit eljátszik, amit ő ismer. Tehát, hogy végül is kialakult az, hogy én most már tudok gyakorolni, és ha kell, de viszont azt is meg tudom csinálni, hogy örömből zongorázok, és igazából ezt a konziba nekem nem sikerült megközelítenem ezt az állapotot, tehát nekem utána kellett hozzá az, hogy más dolgokat zongorázok. Egyébként lehet, hogyha én bátrabb vagyok, és elkezdem játszani az én zenéimet, ami nekem tetszik, csak én nagyon meg akartam felelni.
4: És ha szünetben ilyet játszottál volna, akkor mit szóltak volna?
1: Hát ennek mindig az volt a vége, hogy azonnal bejött egy tanár, és abba kellett hagyni. Tehát nem lehetett a konziba ilyesmit zongorázni. Tehát, tehát ezért volt az, hogy ahogy kimentek a teremből, abban a pillanatban odapattant valakit, és szinte soha nem komoly zene. Szóval éppen azért, mert abból éppen volt elég. Tilos volt. Tehát ez most szinte hihetetlen. Igen. Tilos volt. Ugyanúgy tilos volt, mint hogy ha a szemünket véletlenül kifestettük, akkor kiküldtek és lemosatták. Az is tilos volt, meg LGT-t zongorázni is tilos volt.
4: Pedig hát ugyanolyan zene, tehát azért hozzátartozik ez is, sőt, akár tanulhat is az ember belőle, hiszen az a fajta szabadság...
1: Maximálisan.
4: Ugye? Tehát ami a más műfajokból esetleg átültethető lenne mondjuk a klasszikus zenébe.
1: Egyáltalán nem. Az ember, ha ilyet leül játszani, nem is az a testtartása. Tehát teljesen más hozzáállással kezd bele, nem azt gondolja, hogy gyakorol, hanem mondjuk egy ilyen angyalarculán kikeresgeti azokat az akkordokat, amik egy idő után életre kelnek egyszerűen. Uh-huh. Tehát, de ez egy ilyen belső szabadságból adódik, tehát ehhez tökéletesen félre kell tenni a kottát. Tehát én azért sokáig voltam ezzel zavarban, és akkor egy idő után azt gondoltam, hogy ennek az a megoldása, hogy most egy ideig kottából nem zongorázok, és ez így lett. Uh-huh. Ennek aztán lett egy olyan eredménye, hogy én az örökzöldeket sem kottából zongoráztam, illetve hát én tudtam őket, meg az akkordokat is, amivel kísértem. De bizony eljutottam odáig is, hogy akkor az úgynevezett vendéglátózás, nem tudok rá szebb szót, azért az úgy működött sokszor, hogy mondjuk 4-kor oda mentél, és 10-ig zongoráztál ilyen 10 perces szünetekkel, tehát ilyen 5-6 órákat kellett zongorázni naponta. Az nem semmi volt.
4: Hát ez fizikailag is megterhelő.
1: Fizikailag is megterhelő volt, és milyen érdekes, hogy soha többet nem volt problémám a kezemmel.
4: Nyilván egészen más műfaj, sokkal felszabadultabb, és nincs meg az a fajta kötöttsége. Tehát gondolom, akkor ez is mind hozzájárult, hogy...
1: Nincs meg minden hangnál az elvárás ahhoz, hogy az hogy kell. És ettől egyszer csak feléled benned valaki, aki egy teljesen más egyéniség. És mondjuk képes megérezni mondjuk egy számnak a karakterét, vagy görsvint, vagy akármit. Tehát most az angyalarcú lány azért jutott eszembe, mert fantasztikus akkord menet van benne, ami szerintem világszínvonalú azóta is, tehát nem mondom, hogy világsláger.

0: és szünetekkel, de utána az a fajta szabadság a zenében, az viszont valami teljesen mást adott. De megmondom őszintén, hogy akkor is még mindig rettenetesen örültem neki, hogy én ugyanúgy tudok Bachot is és Beethovent játszani, tehát azt ez nem überelte, csak mellé rakott egy olyat, amit hogyha nem próbálok meg, akkor egy nagyon fontos, nekem egy nagyon fontos részem nem vált volna ismerté magam előtt sem. Tehát valójában ott ismertem meg önmagamnak a zenei belső igényeit, lehetőségeit. Sokkal inkább, mint abból, amikor föladták nekem a darabot, és lehet, hogy profi szinten megtanították.
1: És gondolom a színpadi rutin is hozzájárult nagy mértékben ahhoz, hogy ki tudtál bontakozni, hiszen ami konzis az ember, vagy akár főiskolás, akkor nem feltétlenül van meg az a lehetősége, hogy rendszeresen játszon színpadon, vagy közönségnek maradjunk ennyiben.
0: Igen, nem beszélve arról, hogy azért ezek a zenék, hogyha szabadon játszol, az mindenképpen egy abból is más, hogy nem kell félned attól, hogy mondjuk itt ezt elfelejted. Tehát azért valljuk be, mondjuk eljátszol egy patetik szonátát több mint fél óra, és akkor mondjuk még csak egy darabot játszottál, ha művészként fellépsz. Olyan mennyiségű zenét kell tudni, hogy egy művésznek, hogy komolyan ott lehet a félsz, hogy most valamit elrontok, és akár nem tudok, tehát a legnagyobb művészekkel is előfordult már.
1: Így van.
0: Valljuk be őszintén, tehát hogy még a profizmus csúcsán is előfordulhat ilyen, mert emberek vagyunk. De hogyha az ember ezt a lezserebb hozzáállást megtanulja, ami nem lezser hozzáállás, hanem csak az, hogy bizonyos dolgokat le lehet játszani másképp is, akkor azokon a dolgokon is túllendül. Esetleg. Aztán a másik, hogy rettentő jót tett ez annak, hogy aztán később nagyon-nagyon sokat voltam kísérő. Tehát a kíséretben levő dolgokat, ahol nagyon sokszor nem tudnak kottát se adni, akár a zeneiskolában, tehát ebbe is elég sokszor belekeveredtem, hogyha kottát kértem volna, nem lett volna.
1: Tehát ez a korrepetítori munkának
0: igen,
1: a lényege.
0: Igen. Igen, ott is nagyon sokat számított az, hogy nem kellett feltétlenül a kottához ragaszkodnom. Tehát olyan dolgokat is le tudtam kísérni, ami éppenséggel nem volt, vagy nem volt úgy leírva, hogy kellett volna. Tehát én azt gondolom, hogy azért a zenetanulásnak mindenképp az lenne magas szinten a célja, hogy a kottát megtanulni először, de utána valahol egy picit bele kéne azt is tenni, amikor a kottától elszakadva a zene.
1: Mai vendégem Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó volt, aki mesélt nekünk a szakmai életéről, kezdeti tanári tapasztalatairól, és a következő adásunkban pedig mesél nekünk a spiritualitásról és a zene és az asztrológia kapcsolatáról is. Tartsanak velünk jövő hét hétfőn is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: trendvója 100.
1: 100.3 Rádiódik. Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
2: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
1: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszláv Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány tör neki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János elmondása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be. Ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az azbeszennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3%, de legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31 előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
0: Roma Szalon.
1: Rádiódik. Rólunk, neked.
0: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 11-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, tanári tapasztalatairól és a spiritualitásról. Tartsanak velünk ma este is!
0: Mi a helyzet az improvizációval? Tehát akár a jazzben, hiszen ez ott nagyon-nagyon jelentős szerepet játszik, és természetesen a tánczenében is, tehát a bárzongorázásnál is azért ez szintén jelen van. A klasszikus zenénél viszont ez teljes mértékben kiszorult manapság. Ez még Bach idejében azért ez nagyon intenzíven benne volt a klasszikus zenében is az improvizáció.
5: Igen, és sajnálatra méltó, hogy ez kiment. Ugyanakkor a komoly zenei oldallal kezdeném, hogy most a Szabolcsi Bence Zeneiskolában tanítok, ahol van egy nagyon jó kezdeményezés, ami nem is feltétlen az iskolától, hanem van egy nagyszerű kolléganőm, aki valamiféle olyan szakot végzett valahol így pluszban el, sokkal a diplomája után, ami konkrét improvizáció. Tehát ott nálunk az iskolában mondjuk negyedik után, aki például szolfés helyett lehet menni, improvizációt tanulni nála.
0: Egyszerű. Hát, ha jól tudom, Pécsen van egy ilyen képzés, például a Király Csaba indított régebben ilyen.
5: Nyilván ez
0: a orgonista, de
5: a kolléganőm, valószínűleg őt dr. Hunyadi Zsuzsannának hívják, és ő kottát is írt, kottát is adott ki ebben a témában, és most megkaptam tőle a kottákat, és most szent elhatározásom, hogy az zongora óráimat ezzel fogom változatosabbá tenni. Ez a kotta egyébként egészen kicsiknek is való, és egészen pici kis gyakorlatok is vannak benne, ami akár a teljesen kezdők oktatásába is belekerülhet.
0: Sokkal élményszerűbb lehet így egyébként a zongora oktatás.
5: Mindenképpen.
0: Hiszen nincs meg az a fajta kötöttség, az a bezártság, amit a hát kotta jelent.
5: Igen, a kezdő gyerekeknek mindenképpen erre lenne szükségük, ezt én is látom. Ugyanakkor mégiscsak azt mondom, hogy bele kellene ezt tenni, de így a fölülről irányított alapfokú zenetanításba az idő nagy része arra kell, hogy a kottát megtanuljuk,
0: igen,
5: a két kezünket megtanuljuk használni, a függetlenítéseket megtanuljuk, tehát, hogy annyi feladat van, amiben könnyen elveszik ez a dolog. Tehát nem egyszerű.
0: Visszatértél később a tanításhoz egy néhány év kihagyás után, és akkor, ha jól tudom, a Rajkóban kezdtél, ahol egyébként mi találkoztunk is.
5: Igen, igen, igen. És te az én tulajdonképpen az én közvetlen zenei felettesem, irányítom voltál, és nagyon szép évek voltak azok. Megmondom őszintén, amikor a Rajkóba kerültem, akkor még nagyon kevés tanítási gyakorlatom volt. Tehát ott történt egy olyan, hogy 2008-ban megnyílt Szőrligeten egy tagozat, ahová én kerültem letanítani, és ott tényleg mély vízbe belettem dobva. Hát magam által is, mert én vállaltam el. Tudnilik, ott 24 teljesen kezdő gyerek volt, amikor én oda mentem, tehát ez akkor indult. Na most 24 gyereket tanítani, úgyhogy semmit nem tud. Ők közöttük olyan is volt, aki akkor lett iskolás. Tehát azokat is fölvették ott, hogy legyen több. Nyilván, hogy elindul. Azt az iskolát ott majdnem bezárták, és mindenképpen ott Szőrligeten kellett valamit az iskolába kitalálni, hogy az emberek beírassák oda a gyerekeiket. És akkor a tánc tagozat és a zene tagozat a zongorával lementünk oda tanítani.
0: És akkor tulajdonképpen ez volt a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumnak, illetve az alapfokú oktatásnak a kihelyezett tagozata.
5: A kihelyezett tagozata a Szőrligeten pontosan, igen, és akkor tényleg 24 gyereket kezdtem el tanítani. Kegyetlen nehéz volt. Kegyetlen. Igazából, hogy mi a tanítás, én azt akkor tanultam meg azokkal a gyerekekkel. Tehát akkor ott ugye hetente ötször mentem, és minden nap tanítottam legalább 5 órát, és mindenkinek ugyanazon a szinten, tehát ebben semmiféle könnyebbség nem volt. Kegyetlen 1-2 év volt, és nagyon emlékszem rá, van egy ilyen emlékem, amikor lejöttél a vizsgára, és tél volt, és tükörjégen jöttél, de akkor is lejöttél, hogy meghallgassd a növendékeket, meg hogy jelen legyél az iskola, igen, részéről. Emlékszel erre?
0: Igen.
5: Ez az időszak volt. Arra nem emlékszem, hogy ez a kezdő osztályon volt, vagy ők a kezdők voltak, de hogy ők már tanultak 1-2 évet, mire te jöttél, vagy a
0: már
5: lege...
0: tanultak
5: a lege, talán nem a legelején jöttél, talán az jobb is. Tehát ott aztán mindent megtanultam arról, hogy hogyan legyek túl azokon a anomáliákon, ami tulajdonképpen csak a kezdőkkel van, mert aztán azt az ember elhagyja, és megszokja a gyerek is őt, meg ő is a gyereket, meg a gyerek is egyre nagyobb és okosabb lesz, de ott ilyen egészen pici elsősök is voltak. Uh-huh. Ugye, akik még igazából előkészítősök sem, írni, olvasni sem tudtak. És ilyen gyerekeket addig mondanom sem kell, hogy a főiskolai képzés az abszolút azokra a gyerekekre szólt, akik mondjuk elsősök. Tehát az, hogy egy előkészítőben mit kell tanítani, fogalmam nem volt róla, hogyha az elsős anyag elé megyünk, akkor mit csinálunk. Tehát erre még csak, hogy úgy mondjam, csúnyán ki sem voltam képezve.
0: Uh-huh. Én emlékszem, amikor végeztem a Zeneakadémián és elkezdtem tanítani a Rajkóban, tényleg én is akkor szereztem meg tulajdonképpen a tapasztalatokat a tanítással kapcsolatban, és olyan dolgok világosodtak akkor meg számomra, hogy például, ami egészen természetes volt, hogy mondjuk egy hangpárt hogyan kell megformálni, tehát két hangot. Hiszen ebben nőttem föl, ez már tulajdonképpen a lényemmé vált, de ezt át kellett adni, ezt a tudást egy kisgyereknek, egy teljesen kezdőnek.
5: Igen.
0: És az nagyon-nagyon nehéz feladat. Legalábbis eleinte nyilván, igen, amikor még az emberek nincs tapasztalata.
5: Igen.
0: De viszont ebből én nagyon sokat tanultam, én mindig azt éreztem.
5: Én is abból tanultam a legtöbbet egyébként, ami akkor a legszörnyebb volt, hogy ennyire sok gyerek, és mind egy alacsony szinten, mert annyiszor kellett ugyanazokat a dolgokat elővennem, és elmondani, és elmagyarázni türelemmel, hogyha még az alatt se szereztem volna rutint, hát akkor az nagy baj lett volna nekem.
0: Igen.
5: Tehát az lehetetlen volt. Tehát az ott egy olyan műhely munka volt, és egy olyan fajta tevékenység, amiben az ember teljesen átalakult, és tényleg ott kialakult egy ilyen valamilyen határozott tanári hozzáállásom arról, hogy mondjuk a következő évben akkor belük hogy kezdem. Tehát akkor már tudtam, hogy honnan kell elmozdulni, hová, hogyha egy kicsit ügyesebben akarok velük, bár igazi gond nem volt, tehát ők már fél évkor is zongoráztak a fél évi vizsgán, némelyikük még két kézzel is, évvégi vizsgán is elég szépen teljesítettek, de hát ez akkor még nagyon nagy nehézségek árán sikerült. Aztán minden évben egy kicsit könnyebb lett, és azért lettek nagyobb gyerekek. Tehát valljuk meg őszintén, ha csak kezdőket kéne tanítani, azért bár én bármilyen iskolába kerültem, azért mindig belekeveredtem abba, hogy minden évben volt 3-4 kezdőm.
0: De ez jó is egyébként.
5: Igen.
0: Sőt, én valahogy közel 20 év tapasztalat után én azért már úgy vagyok vele, hogy én örülök, hogyha teljesen kezdők jönnek.
5: Igen, annak is megvan az elője.
0: Abszolút. Igen, tehát hogyha hiszen velem kezd a diák, akkor én
5: pontosan
0: tudom kialakítani az elejétől kezdve az én elvárásaimat, az én
5: ez is
0: szempontjaimat.
5: Abszolút.
0: Tehát én nagyon szeretem ezt a részét. De hát nyilván ez tapasztalat.
5: Igen.
0: Míg az ember ezt megszerzi, ezt a fajta tudást.
5: Igen, nyilván. Úgyhogy ebbe teljesen egyetértünk.
0: Egy picit beszélgessünk most egy egészen újfajta aspektusáról, nézőpontjáról a zenének, ami eddig valahogy nem merült fel az interjú kapcsán, hiszen eddig olyan zenészekkel, olyan tanárokkal beszélgettem, akik nem voltak feltétlenül spirituális beállítottságúak. Nálad viszont egy igazi különlegesség, hogy te nagyon közel állsz az asztrológiához, illetve az önismereti tréningekhez. Milyen kapcsolata van szerinted a zenének az asztrológiához, és akkor utána majd a tanításra is egy picit rátérünk.
5: Óriási téma ez,
0: igen,
5: amiről most így inkább, mivel ugye itt a téma egy kicsit más, nagyon nem fogunk tudni belemélyülni. Tehát néhány mondatban próbálnám vázolni, hogy mi az összefüggés. Elsősorban az asztrológiát egy picit kitágítanám, hogy inkább kozmikus erők.
0: Aha.
5: Tehát, hogy ha asztrológiáról beszélünk, akkor mindenkinek az ugrik be, amiket a újságokban esetleg olvas, vagy az interneten olvas a kosokról és a bikákról, és az abszolút nem fedi le azokat a magasrendű kozmikus erőket, amiket az égen láthatunk.
0: Tehát ez a horoszkóp,
5: vagy nem
0: beszélsz,
5: láthatunk.
0: Ez a heti horoszkóp.
5: Hát pontosan, ez igen, valahol... tehát ezt felejtsük is el. Tehát, hogy lényegében, amikor spiritualitásról beszélünk, akkor az asztrológiának nem erről a várfajáról beszélünk, mert az, amikor valakinek mondjuk jó javaslatokat adnak, az egy abszolút egy ilyen materiálisan megfogalmazott olyan dolog, hogy veled ez meg az fog történni. Elsősorban egy embernek már csak azért sem adunk jóslatot, mert azzal, hogyha megfogalmazzuk neki, hogy mi fog vele történni, abban a pillanatban már meg is írtuk a jövőjét. Mi magunk írtuk meg neki, tehát aki ezt teszi, elsősorban most egy csúnya szót mondok, fekete mágiát gyakorol. Uh-huh. Tehát ezt a középkorban úgy hívták, hogy fekete mágia, és ez valóban az. Tehát az égi erők kapcsán mindig csak az kerülhetne szóba, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát az lenne a legfontosabb, hogy ha én megtudom, hogy hol áll a napom a születési képletemben, akkor azáltal hol tudok ragyogni, hol tudok cselekedni, hol tudok emelni az életemen. Tehát csupa pozitívum minden bolygó, annak ellenére, hogy ugye a Szaturnuszról, a Marsról azt mondják eleve, hogy ez egy rossz bolygó, és kártékony planétának nevezik. Uh-huh. Ezek ilyen az asztrológiában megmaradt középkori babonaszerű megfogalmazások, amik ma már kerülendőek, hogyha valaki magas szinten akar asztrológiával foglalkozni. Ezért én megtanultam valóban az asztrológiát a buddhista főiskola égisze alatt, tanultam meg egy 5 éves tanulási folyamat keretében. Viszont ezután már asztrozófiával kezdtem foglalkozni, nem sokkal, ami az asztrológiának a úgynevezett bölcseleti része. Tehát lehet úgy mondani, hogy asztrofilozófia, a csillagoknak a tudása, ami túllép a zodiákuson, mert a 12 zodiákus jegy, amit mindannyian ismerünk, az összesen 2500 évvel ezelőtt nem az égre került föl, hanem kiszámoltan ott van a képletben, de az égen nincs nyoma a zodiákusnak, tehát mondjuk úgy, hogy az ember találta ki. Egyébként nagyon jó, hogy fölkerült volna az égre, mert a csillagképek mögötte vannak, tehát a nevüket az ős eredeti csillagképekről kapták. És ezek magasabb rendű üzeneteket közvetítenek, mint maga a zodiákus. Az önismerettel pedig úgy függ össze, mivel említetted, hogy az égképe a születésünk időpillanatában az a horoszkóp, illetve hogyha a csillagképeket is belerajzoljuk, akkor asztroszkópnak nevezzük, az az ég teljes képe. Az összes bolygóállásunk minden üzen valamit. Tehát mindegyik egy tanítást hordoz számunkra, némelyik kicsit konkrétabb, némelyik kicsit elvontabb, de nagyon jól használható arra, hogy megismerjük önmagunkat. Tehát leginkább az önismeret, vagy a beavatódás és a tudás eszköze. Tehát semmiképp sem a jóslásra kell használni. Ugyanakkor foglalkozom emberekkel, egyénileg úgynevezett sorselemzéseket szoktam csinálni, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy az ő képletében pontosan az ő számára mit üzen.
0: És másként éli az ember az életét, hogyha esetleg tisztában van azzal, hogy mondjuk amikor született, akkor milyen bolygóállások voltak, és ezek hogyan hatnak ki az életére?
5: Teljesen másképp éli. Uh-huh. Amennyiben ebbe belemélyül, és utána azoknak a bolygóknak az energiája szerint éli az életét. Azoknak a bolygóknak a magas energiáira törekedve. Tehát egy nagyon magas fokú személyiség fejlődést tapasztalható meg. Én inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a tudatszint emelkedik ezáltal. Most konkrétan tudatszintekbe nem akarok belemenni, de ez a történet arról szól, hogy én kinek születtem meg, és végül kivé válhatok.
0: Ez tulajdonképpen el van rendelve már a születésünk pillanatában, hogy akkor nekünk valójában mi a sorsunk, mi az optimális sorsunk,
5: sok
0: és
5: minden,
0: azt kellene élnünk.
5: Igen, sok minden, mondjuk úgy, hogy sok minden el van rendelve, de semmiképpen sem konkrét cselekvések és történések szintjén. Nyilván, hogy az a fajta karma is létezik, úgymond, amikor például én valakivel most rossz kapcsolatban vagyok, akkor annak valóban lehet az az oka, hogy valamikor ő csak most azt hozza nekem vissza, amilyen én voltam vele. Tehát ez a karmikus jelenségeknek ez az alap megnyilvánulása. Nyilván ez is ott van. Azt gondolom, és az a tapasztalatom a rengeteg képlet alapján, meg amit emberekkel foglalkoztam, hogy ezek a karmikus kötések egy nagyon magas szintig meghaladhatóak az életem belül, és akkor utána jön egy nagyon nagy fejlődés. Jöhet. Jöhet. Tehát ha valaki ezen az úton tovább halad. De attól, hogy mondjuk önmagában csak megismeri a képletét és belenéz, attól semmiképp sem. Tehát az utána az azt jelenti, hogy az szerint érezés, és nem az, hogy a bolygók neki mit mondanak, vagy mit parancsolnak, vagy mit sugároznak felé, hanem hogy megismeri saját azon részeit, és el tudja különíteni, amit az egyes bolygók jelölnek.
0: Te magad mit tanultál ebből a tudásból, amit megszereztél ott a buddhista főiskolán? Hogyan kerültél kapcsolatba végül is az asztrológiával?
5: Hát először az első kérdésre válaszolnék, mert az egy döbbenetes, hogy az életemben a legnagyobb dolgokat, nem annyira azt mondom, hogy az asztrológián keresztül, de a spirituális tudás közvetítette felém. Ebben azért van buddhizmus is, tehát azért én jógáztam évekig, meditálok minden nap, tehát engem a spiritualitás érdekel, és azon belül az asztrológia. De önmagában az asztrológia az mondjuk úgy, hogy feltárja ezeket a dolgokat, de a fejlődéshez ennél több is kell. De az jön belőle, adódik belőle. Viszont az asztrológiának van egy olyan úgymond materiális oldala szinte, akik abból elemezgetnek, számolgatnak, és megmondják, hogy mi fog történni. Na most az nem vezet sehová. Uh-huh. Ahogy az előbb is mondtam. Én úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy egyrészt gyerekkorom óta a spirituális érdeklődésem nagyon erős, csak nagyon sokáig nem volt körülöttem senki, tehát hogy ami már neked is ismeretlen, tehát itt a 90-es évekig ez egy tabu téma volt. Uh-huh. Könyveket nem lehetett olvasni ezekről a tudásokról. Nagyon kevés, nekem nem sikerült olyan emberekkel kapcsolatba kerülnöm. Én nem is tudtam, hogy mi ez, csak éreztem magamba, hogy engem az érdekel, ami a látható dolgok mögött van. Álmaim is voltak, megérzéseim is voltak intuícióim, nem nagyon tudtam bele mit kezdeni. Nem mindig tudtam, hogy én másképp szeretném látni a világot, és más oldaláról is. Meg inkább a létezésemnek az értelmét kerestem. Tehát az, hogy valóban miért vagyunk itt, és arra már magamtól is eljutottam, hogy ha ennek az egésznek nem az a célja, hogy mi fejlődjünk, és valamiben fejlettebben hagyjuk itt ezt a világot, akkor értelmetlen. Tehát a materializmus az számomra ezért elfogadhatatlan.
0: Mi lettél volna, ha nem zongoraművész, zongoratanár?
5: Hát ez nagyon jó kérdés.
0: Ezt azért is kérdezem, tulajdonképpen visszautalva még a beszélgetésünk elejére, hiszen ott mondtad, hogy azért a családi háttérből adódóan ez tulajdonképpen meghatározta az életedet, hogy neked valamilyen formában zenésznek kell lenned. De azért mégiscsak eljött benned az az időszak az életedben, amikor mással kezdtél el foglalkozni, új utakat kerestél. Igen. Talán ez a fajta önismeret, amit te tanítasz, igen, ez rádöbbentett esetleg a múltadban valamire?
5: Mindenképpen. Tehát én teljesen másképp látom mind azt a múltamat, ami ebben az életemben történt, mind pedig, mint magam, mint lélek. Tehát, hogy te egy ember vagy, de a testeden túl ott van egy lélek, aki lehet, hogy több évszázados lélek már, és most így érkeztél ide, és te most kutatótanár vagy, és zongora művész, és ez egy szerep. Valljuk be őszintén, ez egy szerep, amit erre az életedre eljátszol. Emögött van valaki, egy egyetemes. És mindannyiunknak időnként előjön az a valaki. Egyébként a meditáció az nem szolgál semmi más, mint hogy abba az állapotba hozni magunkat, ahol a felsőbb énünkkel kapcsolatba kerülünk.
0: Ez segít a zenével való kapcsolatban, vagy esetleg a tanításban? Hogyha van egy ilyen spirituális beállítottsága, gondolkodásmódja az embernek?
5: Avval együtt, hogy nagyszerűen lehet ennélkül is tanítani, azt gondolom, hogy a legtöbbet ez segítheti. Például azért, mert ez a fajta gondolkodásmód, amiről most beszélgetünk, maga a spiritualitás, vagy az, hogy egy képletbe belenézni, az emberek sorsáról beszélgetni, egy olyan más oldalát mutatja meg az életnek, és olyan másképpen tekint rá az ember, hogyha ezt a nézőpontot választja, amivel például hatalmas türelem. Tehát olyan türelem fejlődik ki általa. Tehát meglátni azt, hogy a világban nem feltétlenül kívül vannak az okok, hanem tulajdonképpen mindennek az oka én magamban van. De ez nem ilyen önostorozásként egyáltalán, hanem egyszerűen látom a képletemben, hogy ott áll valami, és én azt élem mondjuk sajnos alacsonyabb szinten. Most mondok erre egy példát, hogy az én marsom rajta áll az aszcendensemen. Az aszcendens az a képlet kezdőpontja. Most eleve a mars nem egy igazán nőies bolygó, tehát a határozottság, de a harc is. Mondjuk, hogy a mars alacsony szintjei azok inkább a háborúhoz, marshoz, a konfliktusokhoz közvetőek. Tehát a háborúk mögött mindig mars nyilvánul meg. És hát az egész gyerekkoromat egy ilyen nagyon nagy hangulatingadozásban töltöttem. Tehát, hogy nagyon sokszor voltam ideges, nagyon sokszor voltam ingerült. És amikor eljött az az idő, hogy én már tudtam, hogy most el kell kezdenem konkrétan vagy jógázni, vagy ez nagyjából egy időben volt az asztrológiával, illetve egy ilyen, mondjuk, hogy egy-két éven belül az egyik hozta a másikat. Uh-huh. Akkor maga a meditáció, és az, hogy másképpen tekintettem a saját sorsomra és saját magamra, az a marsnak elhoztam magas szintjét, ami egyébként az aszcendensen azt jelenti, hogy a saját energiáimat rendbe rakom. Tehát a mars az elsődlegesen nem harc, hanem emelő energia. Tehát igazából a saját energiáimat azóta tudom rendezni, amióta például megismertem a képletemnek ezt a részét. Na most ez nagyon hamar ment, tehát hogy ez hogy az embernek mivel áll együtt az aszcendense, ez pillanatok kérdése alatt kiderül. Az más kérdés, hogy ezt ilyen szinten megérteni, még csak most értem meg. Én magam is, és történt velem egy hatalmas változás. De ennek a nagy része, ez nem külvilágbeli változás. Tehát valóban mindig akaratos voltam nagyon, de most már tudom azt, hogy mi a különbség a között, hogy akarok, vagy pedig, hogy körülnézek, és megnézem, hogy mi van körülöttem, meg tudom azt, hogy mivel van éppen dolgom. Tehát akarni önmagában az sokkal többször vezet csalódáshoz. Tehát ehhez hozzáadódott egy nagyon nagy tudatosság.
0: Tehát az önismereti tréningeknek, amit egyébként tartasz, valójában ez a lényege, hogy megismerje az ember saját magát.
5: Ez az alap.
0: És ezzel fejlődjön, ezzel tudja kezelni a saját vívódásait, belső energiáit.
5: Pontosan, igen. Egy idő után, ha csinálod, akkor magától működő folyamat, tehát ha belemélyedsz ebbe, akkor magától jön a következő lépés. Tehát találkozol a következő emberrel, aki a képletedből mond neked valamit, vagy mondjuk azt mondja, hogy te ne a képletekkel foglalkozzál, hanem hoz egy kártyát, például egy tarókártyát, ahol képileg látod megfogalmazva azt a bolygót.
0: Milyen kapcsolata van a tarókártyának az asztrológiával?
5: Ugyanazokat az analógiákat mutatja, csak tulajdonképpen egy más szinten. De például...
0: Egyszerűbb?
5: Nagyon hasznos olyan szempontból, hogy a képlet egy ilyen kiszámolós dolog, tehát, hogy megmutatom egy embernek, hogy ez a te képleted. Jó, olyan szép horoszkóp, asztroszkóp színez, de nincs vele mit kezdeni.
0: Viszont azt értelmezni kell még nyilván. Ja,
5: hát igen, tehát ezzel én őt elemzem, de akkor nem részese a dolognak. Uh-huh, nem, uh-huh. Nem válik részesévé. És hogyha kihúz rá egy tarókártyát, és mondjuk van egy problémája, és azzal jött, azon rajta lesz a megoldás, és a képből ezerszer jobban átérzi azt, hogy most az a bolygó mit üzen. Tehát az én szavaim is csak szavak, amit a képletből közvetítek, azt csak el tudom mondani. Tehát segítség lehet minden.
0: nagyon intenzíven foglalkozol számisztikával is, és egy könyvet is publikáltál ezzel kapcsolatban korábban.
5: Igen, társszerzője voltam ennek a könyvnek. Ez a könyv a számmisztika alapjaira szól. Tehát teljesen őszintén megmondom, hogy én egy másik könyvet szerettem volna megírni, ahol a számokat hozzákötöm az asztrológiában levő képletnek a részeivel. Uh-huh. Mindenképpen próbáltam ezt mindenképpen elérni, de nem lehetett. Tehát az a kiadó, aki ezt akarta, az bizonyos dolgokat kihúzott belőle, tehát alapszintű számmisztika könyv, amiből jól meg lehet érteni a számok jelentését, de egy igazi mély tanítást, amilyet én a horoszkóppal szeretnék összevetni, az nincs benne.
0: De egyébként akkor megvan az összefüggés az asztrológia, a zodiákusok és természetesen a számmisztika között, hiszen a számmisztika is valójában arra épül, hogy az embernek van egy születési időpontja. Pontosan. És akkor abból kiszámolnak.
5: Igen.
0: Valamit.
5: Igen, igen. Tökéletesen így van, ahogy mondod, sőt, hát konkrétan a számok 1-től 9-ig, sőt, hát lehet mondani, a nullát is beleszámítjuk, az első 10 szám, úgy, ha a nullát is beleszámítjuk, az a 10 bolygó, 7 ős bolygó, és 3 transzcendens bolygó van, tehát a képletben 10 bolygó van, uh-huh. És az nullával együtt a 10 számnak felel meg.
0: És akkor mondjuk egy négyes mondjuk mit jelent?
5: Hát a négyes az egy olyan szám, ami a biztonsággal van kapcsolatban. Uh-huh. Általában úgy szokták jellemezni, hogy biztonságot, stabilitást jelent, akkor, hogyha valakinek van négyese, akkor ahol az van, ott van az ő biztonsága, stabilitása. Egyébként a numerológiában így is nevezik, létezik egy ugyanolyan számképlet, mint a horoszkóp, amiben 9 kockában helyezzük el a számokat, és ott is bizonyos helyekre kerülnek számok, a te születésed számai, és ott is, mint a horoszkópban, a házakban valamit megtestesítenek.
0: Uh-huh. Tehát, és akkor ez mutatja valójában az adott személynek a személyiségét.
5: Azt is mutatja, tehát akár egy horoszkóp, akár egy ilyen numerológiai úgynevezett számképlet több dimenziós dolog, több szinten jelent dolgokat. Uh-huh. A horoszkópban is a házaknak ezernyi jelentése van, ezért van az, hogy például elmegy valaki egy asztrológushoz, mond neki valamit, elmegy egy másikhoz, a másik is mást mond neki. Mert egyrészt intuíció is kell hozzá, másrészt pedig egy Szaturnusz egy bizonyos házban nem mindig egyfajta, mindenképp egy feladatot hoz, vagy problémát, de egész problémák sorát sorolhatom föl, ha mondjuk a 7. házban áll. Tehát, hogy 15-20 dolgot föl lehet sorolni, azzal az zodiákussal kombinálva, hogy mi mindent hozhat.
0: Az asztrológia, illetve az ezzel kapcsolatos kérdéskör mennyire tudományos alapukon nyugszik?
5: Én azt gondolom, hogy a mai eszünkkel, amit a tudományos alaphoz kötünk, azzal nem nyugszik tudományos alapon. De hogyha megnézzük azt, hogy a tudomány mennyi mindent állít, most csak például nézzük a betegségeket, meg a gyógyszereket, például, hogy hányszor felírnak az embernek olyan gyógyszert, ami ismerőseimnek fönn van a vérnyomása, és mondjuk már 10. gyógyszert írják föl neki. Mindent csinál a vérnyomása, csak le nem megy tőle, sőt, mit több, még följebb is megy. És ez teljesen természetes folyamata annak, ahogy egy gyógyszert neked fölírnak. Tehát addig keresik a gyógyszert, míg majd az egyik leviszi. Tehát, hogy nem ledegradálni akarom a tudományt. A tudomány kiszámolható materiális ilyen szempontból. Tehát értem a kérdést, viszont ehhez azt kell tudni, hogy kb. 16., majdnem 17. századig a csillagászat és az úgynevezett asztrológia ugyanaz volt. Tehát ez kéz a kézben járt, és valamikor valakik a csillagászattal valami mást akartak kezdeni, amivel egyébként az se baj, mert arra a csillagászatra is szüksége van. És onnantól valóban az asztrológia egy kicsit mostoha gyerek lett, olyan szempontból, hogy többen belevittek olyan mágikus dolgokat, használták olyan mágikus dolgokra, amikre nem kellett volna. Uh-huh. És ez a probléma, hogy ezek az asztrológiában benne maradtak, és a mai napig ezt a számomra szent tudományt nagyon sokak számára lealacsonyítják. És sok mindennel én nem tudok vitázni sem. Tehát, hogy valóban az asztrológiának vannak rendkívüli módon megkérdőjelezhető részei. Például alapvetőleg a jóslás. Tehát onnantól, hogy jóslásra használjuk, már nem. Tehát az ősidőkben a csillagképeket például elsősorban tájékozódásra használták, mert azáltal tudtak tájékozódni, egymáshoz közelíteni. Azon felül pedig az életükben, főleg, tehát a régi korokban nem volt

0: régi embereknek az életét, a naptár is így alakult ki ennek alapján. Tehát vannak olyan régi naptár ábrázolások, ahol én néhány múzeumban elmentem meg, ahol ilyet lehetett látni, még be is fényképeztem, de nincs sok, ahol a naptár a hónapok képeivel, a vetéssel, aratással, ott van alatta az odiákus is, a naptárral együtt. Tehát valamikor régen a naptári fogalomhoz kapcsolódott. Tehát, hogy a kosban kell a természet, és akkor ott vetünk, az egy volt. Fölnéztek az égre, és akkor az egy volt. Ez egy úgynevezett analógiás gondolkodás, ami aztán sorsszerű eseményekre egyéni képleteket állítottak föl. Tehát tudom, Mátyás király idejében, Mátyás király udvarában egy borzasztó fejlett, akkor fejlett asztrológiai tevékenység folyt. Tehát volt egy asztrológus például, ő úgy került Mátyás udvarába, hogy Mátyásnak valami nagyon nagy betegsége volt, és ő a képlete alapján, és az ő akkori, nyilván, hogy valamilyen gyógyító képessége alapján meggyógyította Mátyás királyt. Tehát az a baja, az teljesen elmúlt, és akkor udvari asztrológusává tette. Tehát nagyon sokat ért ez a tudás régen, arról már nem is beszélek, hogy az eredeti asztrológia nagyon sokáig az egyház részét is képezte, az egyházi tanítások részét. Tehát az igazi első asztrológusok már ezen a 16. századi szakításon túl, azok papok voltak. Csak aztán a nietzscheai zsinat idején akkor minden ilyen tanítást mesterségesen kivettek az egyházi tanokból. Egy könyvtár leégett akkor, nem véletlenül, amellyel a legfejlettebb ókori asztrológiai munka gyakorlatilag, és ez egy hatalmas könyvtár volt kódexekben, semmissé vált. Tehát akkor valamilyen módon az érdekehez fűződött, hogy az ősi asztrológiai tudás kimenjen, és az emberek csak a mágiát tudják gyakorolni.
1: Visszatérve egy picit a zenére, én azt gondolom, hogy a zenészeknek, főleg akár a zeneszerzőknek, valahogy valamiféle kapcsolata van a spirituális térrel, hiszen enélkül valahogy az alkotói folyamat az nem lesz olyan, amilyennek lennie kell. Te is tapasztalod ezt, hogy ez egy egészen másfajta energiákat közvetít ilyenkor, akár egy zenész számára?
0: Tökéletesen tapasztalom. Igaz, hogy nem alkotó zenész vagyok, tehát én nem szereztem még zenét, de az a 100%, hogy amikor az ember egy ihletettebb állapotban van, akkor teljesen másképp mondjuk kizongorázik, vagy hegedű, vagy bármit csinál. Tehát, hogy nyilván ezeket a különbségeket érzed te is magadon, de nem megyünk elég mélyen magunkba, hogy az okokat megnézzük. Tehát, hogy elsősorban, és most itt a kérdésed kapcsán egy kicsit arra térnék rá, hogy mi a zenetanításban, így napjainkban nekem a legnagyobb problémám, és szerintem az alapja ennek, hogy a világ teljesen energiazavarossá és energiahiányossá vált, és az emberek iszonyúan fáradtak és le vannak strapálva, a gyerekek meg még jobban. Tehát ahogy energiaválságok is vannak a világban, ez az energiaválság kozmikusan együtt jár azzal, hogy a mi energiánk is teljes válságban van, természetesen tehetünk róla. Tehát az, hogy minden ember annyit dolgozik, hogy valami fantasztikus, és mégis sokszor az érezhető, hogy még a nagyon jól kereső emberek is vagy nem elég, vagy nem jó, de még több kell. Uh-huh. Ez már végül is az emberek hibája. Nem tanultunk meg feltöltek, tehát nem tudjuk, hogy milyen, tehát azt hiszük, hogy lefekszünk este aludni, és akkor reggel fölkelünk, és megint büntelenül húzolhatjuk magunkkal az egész napos munkát, pláne egy gyerek. Tehát most nem is a felnőttekről beszélek, csak a felnőttekből ered ez. Tehát nekem az a legnagyobb problémám, hogyha még van egy olyan növendékem, aki akar és csinálja, mire hozzám kerül zongora órára, addig

0: én szinte alig tudok vele mit kezdeni, mert olyan fáradt. Sokszor nem is úgy jön ő, hogy fáradt, tehát a gyerekek teljesen hozzá vannak szokva, hogy energiát veszítenek, és úgy jön zongora órára, mintha nem lenne semmi, holott látom rajta, hogy leül, és attól mocorog, és attól nem tud figyelni arra, hogy halálosan fáradt. Mondjuk ez van mondjuk 4:30-kor. És addig a gyereknek mondjuk annyi volt a pihenése, hogy elvitték ebédelni, és ha nagyon szerencséje van, kivitték a játszótérre. De csak ha nagyon szerencséje van. Tehát, hogy az lenne az első például, hogyha az ember tanít, vagy akár gyakorol, ha csak rólad van szó, vagy rólam, hogy olyan állapotba odaülni, amikor én erőim teljébe vagyok. Most mondd meg, hányszor tudjuk ezt megtenni?
1: Hát ez sajnos nem mindig sikerül, az kétségtelen.
0: Tehát néha örülsz, hogy este odaülsz 1/2 órára. Vagy...
1: Neked milyen taktikáid vannak, hogy hogyan töltődsz?
0: Hát elsődleges a testmozgás, tehát amikor jógáztam, az nagyon jó volt, de aztán az valami miatt nem abban maradt, hanem azt úgy csináltam nagyon sokáig. Sokáig futottam és gyalogoltam is. Most éppen ilyen mozgás nincs az életemben, de most ezek is adnak energiát. Mindenképpen. Tehát a test, ez meglepő, de ha tudatosan testmozgást végzel, aminek nem kell egyáltalán konkrét edzésnek lenni, akkor te egy energetizált ember vagy, hogyha ezt... De nem véletlenül jött divatba az, hogy a fiatalok most edzett, az én gyerekkoromban ilyen nem volt, hogy... Hát persze volt, hogy valaki edzett valamit, de hogy edzőtermek sokasága. Ez mind arról szól, hogy erre már rájöttek az orvosok is, meg mindenki rájött erre. De azért azt nagyon kevesen tudják megcsinálni, hogy rendszeresen edzenek például. Én azt gondolom, hogy energiát mindenképpen lehet nyerni szellemileg is. Tehát teljesen másképp állok hozzá, mondjuk ahhoz, ha le akarok ülni zongorázni, vagy van valamilyen munkám, most ajánlsz, bármilyen szinten legyen az háztartási munka, hogyha kellőképpen és eleget csinálok olyan dolgokat, amiket szeretek csinálni. Na de most ugye ehhez is idő kell. Én például attól töltődök föl, ha olvasok valamit. Tehát az is lehet egy olyan, ami engem tölt. Természetesen arra sincs elég időm. Tehát itt most arról beszélünk, hogy az ember milyen taktikákat válaszol arra, hogy mégis legyen energiája, és mindig oda jutunk, hogy nincs semmire idő.
1: Illetve arra van időnk, amire szánunk, amit akarunk.
0: Igen, mert a muszáj mellett mindig van egy idő, amit lehet valamire rászánni.
1: Így van.
0: Viszont azon már sokat lehet agyalni, hogy az mi lehet, szóval mindenkinek más a töltete. Egyébként egy képletből az is nagyjából látszik, hogy a tűzelem, vízelem, milyen elemek vannak túlsúlyban. Erre vonatkozólag is lehet tanácsot adni egy képletből. Hogy ki az, akinek például kifejezetten a sport vagy az edzés hozhat több energiát. Én például nálam a tűzelem is eléggé, ugye az aszcendensem miatt előtérben van, és engem a szellemi dolgok töltenek föl. Tehát amikor szellemileg friss vagyok, és szellemileg foglalkozom, most lehet az egy képlet, vagy akármit olvasok, ami számomra új, számomra érdekes, számomra valamilyen fokú lelkesedéssel tölt el, és szeretném tovább olvasni, abból az állapotból tudok bármit csinálni, már úgy, ahogy kell. És lehet, hogy 1 órával előtte még nem láttam értelmét, hogy csináljam. Ehhez is az embernek ismernie kell magát. Mert őszintén most, amiről beszélgetünk, erre minket senki nem tanít meg. Senki.
1: Ezek a legfontosabb kérdések egyébként az életben.
0: Pontosan, mert ezen múlhat a hivatásod, ezen múlhat, hogy te hogy teljesít, hogy tudsz felkészülni egy koncertre. Hát könyörgöm az, hogy egy koncert előtti napon te mit csinálsz. Biztos, hogy van erre valamilyen megoldásod, de a legelső az, hogy azon a napon nem lehet azt csinálni, mint máskor.
1: Így van, ez pontosan így van. Mit tanácsolnál egy olyan akár művésznek, vagy egy átlagembernek, aki esetleg érzi magában ezt az érdeklődést a spirituális világ iránt, illetve szeretne fejlődni? hol kezdje el, hol vágjon bele ebbe a kérdésbe?
0: Hát ez nagyon nagy kérdés, és ezt sokszor megkérdezik tőlem, és illene tudnom erre pár mondatba válaszolni, de erre azt tudom mondani, hogy nincsen általános jó tanácsom. Uh-huh. Tehát főleg azért, mert a mai világban annyira túlteng minden ilyen, a tanfolyamtól kezdve, az online tanfolyamok, a minden, hogy konkrétan először is azt kell eldönteni, hogy valaki mit akar. Tehát meg akar-e tanulni valamit, tehát teljesen meg akarja újítani az önmagáról való képét, mert ahhoz azt javaslom, hogy kezdjen el foglalkozni asztrológiával.
1: Vagy inkább csak fejlődni szeretne. Szeretné, hogy egy picit jobb legyen az élete. Mm.
0: Akkor a tudatszintjét próbálja megemelni, ami ugyanaz másképpen, mint hogyha a bolygóin keresztül tenni ezt, és David R. Hawkins könyveit ajánlom. A tudatszintekről.
1: Egy befejező kérdés, amit minden zenésznek felteszek, és ez természetesen most sem hiányozhat. Ha egy lakatlan szigetre kitennének téged, akkor mi lenne az az 5 album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél, és mondjuk nagy hatással voltak rád az életed különböző szakaszaiban, esetleg előadóval megnevezve?
0: Hát ez félelmetesen nehéz kérdés, mert én rám annyi zene volt már nagy hatással, hogy tehát felsorolhatatlan lenne, még ha csak a legnagyobb élményeimet is mondom. Avval együtt nálam mégis van egy, ami mindenki fölött van. Tehát ha lakatlan szigeten kötnék ki, akkor, és választhatnék, akkor csak Bachot hallgatnék. Tehát nálam Bach mindenek fölött van.
1: Köszönöm szépen, ez egy nagyszerű válasz volt szerintem, és nagy élmény volt nekem a beszélgetés,
0: nekem
1: hogy ilyen
0: is
1: izgalmas témákat érinthettünk.
0: Nekem is.
1: A zenén, a spirituális energiákon keresztül, és illetve ennek a kapcsolatával kapcsolatban. Úgyhogy
0: fantasztikus volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a személyre szóló kérdéseket, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhattam.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó volt a mai vendégem, aki beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, tanári tapasztalatairól és a spiritualitásról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma közösségek és az állatok kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és szorosan összefonódik a hagyományos életmóddal, a mindennapi munkával és a kulturális szokásokkal. Mivel a romák évszázadokon keresztül gyakran vándorló életmódot folytattak, az állatok nem csak a megélhetésben segítettek, hanem a közösségi élet fontos részévé váltak. Az állatokhoz való viszony ugyanakkor közönségenként és országonként eltérő lehetett, ezért nem beszélhetünk minden roma emberre egyformán jellemző szokásokról. A régi időkben a lovak különösen nagy jelentőséggel bírtak a roma közösségek életében. A vándorlás során a lovak húzták a szekereket, segítették a közlekedést, és sok-sok család számára a munka legfontosabb eszközei voltak. A ló nem csak hasznos állatnak számított, hanem gyakran a szabadság és a függetlenség jelképe lett. A jó ló értéknek számított, ezért gondosan vigyáztak rá, hiszen a család megélhetése múlhatott rajta. A kutyák szintén fontos szerepet töltöttek be. Őrizték a tábort vagy a házat, figyelmeztettek az idegenek érkezésére, és társállatként is jelen voltak a mindennapokban. Sok roma családban a kutyák a közösség részének számítottak, különösen vidéki környezetben, ahol a házőrzés és az állatok védelme fontos feladat volt. Az állatokkal való kapcsolat a hagyományos mesterségekben is megjelent. A roma közösségek állatkereskedelemmel, lókupeckedéssel vagy kovácsmesterséggel foglalkoztak, amelyek szintén szorosan kapcsolódtak az állattartáshoz. A lovak patkolása, gondozása és adásvétele sok helyen ismert roma mesterségnek számított. A roma néphagyományokban és mesékben is gyakran szerepelnek állatok. Ezek a történetek sokszor erkölcsi tanulságot hordoznak, és az állatok emberi tulajdonságokat kapnak bennük. A madarak például gyakran a szabadságot jelképezik, míg más állatok az ügyességet, az erőt vagy a ravaszságot szimbolizálják. Az állatok így nem csak a mindennapi élet részei voltak, hanem a kulturális képzeletben fontos helyet foglaltak el. A modern korban a roma közösségek életmódja sokat változott. Ma már a legtöbb roma ember városokban vagy letelepedett közösségekben él, ezért az állatok szerepe átalakult. Ennek ellenére sok családban továbbra is fontos a házi állatok szeretete és tisztelete. Ugyanúgy, mint más embereknél, az állatokhoz való viszony egyéni és családi szokásoktól függ. Fontos hangsúlyozni, hogy a romákról szóló általánosítások gyakran sztereotípiákhoz vezethetnek. Nem lehet minden roma közösségre ugyanazt a kapcsolatot, vagy inkább a hagyományos életmódot ráfogni. Az állatokkal való kapcsolat inkább a hagyományos életmód, a környezet és a megélhetési formák következménye volt, nem pedig kizárólag etnikai sajátosság. Az állatok hosszú időn keresztül fontos szerepet töltöttek be a roma közösségek életében. Segítették a munkát, a közlekedést és a mindennapi megélhetést, miközben kulturális és szimbolikus jelentéssel bírtak. Az állatokhoz való kötődés így a roma hagyományok és életmód egyik érdekes és értékes része maradt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di-ben.

Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked.
6: 2026. május 15-e péntek, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. A pápaság és a cigányság történelmi kapcsolata. A küzdőtér hősei, roma identitás. A láthatatlanságból a világot formáló erőig, úttörő roma nők a történelemben.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
6: A kirekesztettségből az egyház szívébe, a pápaság és a cigányság történelmi kapcsolata. A római katolikus egyház fejek a cigányság kapcsolata az évszázadok során a kölcsönös távolságtartásról és a társadalmi peremlétből fakadó pasztorációs nehézségekből egy mély, személyes és intézményes szintű megbékélési folyamatig jutott el. Még a történelmi korokban a vándorló életmód miatt a hagyományos egyház szervezet nehezen érte el a roma közösségeket, a modern pápaság, különösen a II. Vatikáni zsinat óta radikális fordulatot hajtott végre, amely a kirekesztés elítélésére és a spirituális testvériségre épül. A fordulat pontja Pál és az egyház szíve. A pápaság és a cigányság kapcsolatának modern sarokkövét 5. Pál pápa fektette le 1965-ben. Poméziában a roma zarándokok előtt elmondott történelmi beszédében jelentette ki először. Nem az egyház peremén éltek, hanem bizonyos tekintetben annak a legközepén, a szívében. Pál a vándorló életmódot a bibliai zarándokló Isten népe képével állította párhuzamba, ezzel teológiai szinten is átértékelte a közösségi megítélését, megnyitva az utat a célzott cigány pasztoráció előtt. A boldog Szeferino és a szent életű példaképek. A kapcsolat elmélyítésében II. János Pál pápa is kulcs szerepet játszott, amikor 1997-ben boldoggá avatta Szeferino Jiménez Mallát, egy spanyolországi cigány lókereskedőt, aki a spanyol polgárháborúban vértanú halált halt a hitéért. Boldog Szeferino elismerése hivatalos pecsétet nyomott arra, hogy a roma kultúra és a mély kereszténység, vallásosság nemhogy nem zárják ki egymást, de a legmagasabb szintű keresztény erények hordozójává válhatnak. Ferenc pápa, bocsánatkérés és radikális szolidaritás. Ferenc pápa pontifikátusa a peremre szorult, így az odafordulás jegyében telt, amely a romákkal való kapcsolatban érte el egyik legdrámaibb pontját. Az egyházfő több ízben tett olyan gesztusokat, amelyek túlmutattak a diplomáciai protokollon. A történelmi bocsánatkérés 2019 Balázsfalva, Románia. Ferenc pápa a katolikus egyház nevében nyilvánosan bocsánatot kért a cigányságtól. Elítélte a történelem során elszenvedett diszkriminációt, rosszalló tekinteteket, valamint a holokauszt porajmosz alatti katolikus mulasztásokat és üldöztetéseket. Látogatás a perifériákon 2021 Kassa. A pápa személyesen kereste fel Szlovákia legnagyobb mély szegénységben élő roma telepét. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szegregáció és az előítéletek nem oldanak meg semmit, az egyetlen járható út az integráció. Magyarországi látogatások. A 2023-as budapesti látogatása során a Rózsák terei Árpádházi Szent Erzsébet templomban a magyar-roma zenészek és közösségek dicsőítő énekkel fogadták. A küzdőtér hősei, a roma identitás, a társadalmi felemelkedés és a sporttörténelem zseniei. A sporttörténet legfényesebb lapjait gyakran olyan atléták írták, akiknek nem csak az ellenféllel, hanem a társadalmi prekoncepciókkal, a mély szegénységgel és a kirekesztéssel is meg kellett küzdeniük. A cigány, roma és szinti származású sportolók évszázados jelenléte a globális és a hazai sportéletben rávilágít arra, hogy a sport az egyik leghatékonyabb integrációs eszköz. A ringben, a futballpályán vagy éppen az olimpiai pástokon elért sikereik nem csak egyéni diadalok, hanem egy egész közösség kollektív büszkeségének és túlélési ösztönének a szimbólumai. A szorító királyai ökölvívás, mint a túlélés és a méltóság művészete. Az ökölvívás és a roma kultúra kapcsolata történelmi léptékű. A ring az a zárt, szabályozott tér, ahol a társadalmi státusz megszűnik létezni, és csak a nyers tehetség, a taktika, valamint a szív dönt. Johann Rukeli Trollmann, a náci diktatúra elleni harc. A szintó származású német ökölvívó Johann Trollmann története a sporttörténelem egyik legtragikusabb, egyben leghősiesebb fejezete. 1930-as évek elején Trollmann forradalmasította a boxot. Rendkívüli lábmunkájával, táncoló stílusával és gyorsaságával megelőzte korát. 1933-ban megnyerte a német félnehéz súlyú bajnoki címet, ám a náci hatóságok faji alapon megfosztották tőle, nem németnek is túlságosan nőiesnek bélyegezve a stílusát. A következő mérkőzésre Trollmann egy felejthetetlen emberi demonstrációval készült, haját szőkére festette, testét pedig liszttel porozta be, gúnytűzve az ideálból. A ringben mozdulatlanul állt, és hagyta, hogy ellenfele kiüsse. Trollmann nem csak a sportág zsenije volt, hanem a méltóság mártírja is. 1944-ben a Wittenbergi koncentrációs táborban gyilkolták meg. Emlékét ma már Németország szerte, botlató kövek és bajnoki címének posztumusz visszaadása őrzi. Tyson Fury, a modernkor cigány királya. A kortárs ökörvívás egyik legkarizmatikusabb, legmegosztóbb alakja a brit Tyson Fury, aki büszkén viseli a The Gypsy King, tehát a cigány király becenevet. Fury az ír utazók Irish Travellers közösségéből származik, ahol az ökölvívás generációkon átívelő családi hagyomány. Miután 2015-ben letaszította a trónról Vladimir Klitschkót, nehéz súlyú világbajnok lett, ám ezt követően súlyos mentális problémákkal, depresszióval és függőséggel küzdött meg. Fury azonban visszatért, és visszatérése a sportág csúcsára, majd Dante Wilder elleni legendás trilógiája nem csak sportteljesítményként, hanem az emberi akarat diadalaként is beiratkozott a történelembe. Fury nyíltan beszél roma gyökereiről, a közösségét érő diszkriminációról, illetve a mentális egészség fontosságáról, így vált a modern roma ifjúság egyik legnagyobb globális bálv. A láthatatlanságból a világot formáló erőig úttörő roma nők a történelemben és a kultúrában. A roma nők története a kettős elnyomás elleni küzdelem narratívája. Évszázadokon át egyszerre kellett megküzdeniük a többségi társadalom romofóbiájával, valamint a tradicionális közösségi struktúrák korlátaival. Ennek ellenére a roma nők nem csak megőrizték és tovább örökítették közösségük kulturális identitását, hanem a művészet, a politika, a tudomány és az irodalom területén is olyan maradandót alkottak, amely átírta a globális és nemzeti történelmet. A roma nők számára az alkotás kezdetben a túlélés, később pedig a társadalmi emancipáció legfőbb eszköze volt. A lengyel cigány költészet anyja, Papusza. A lengyelországi románi közösségből származó Papusza a 20. század egyik legmegrázóbb sorsú és legnagyobb hatású költője volt. Egy olyan korban tanult meg titokban írni és olvasni, amikor a romanők körében az analfabetizmus szinte teljes körű volt. Versei a vándorló életmód szépségét, a természet közelségét és a porajmos borzalmait énekelték meg. Tehetségét a lengyel költő Jerzy Fiszowski fedezte fel, aki megjelentette műveit. A hagyományőrző roma közösség azonban elárulva érezte magát a cigány kultúra titkainak nyilvános feltárása miatt, Papuszát kiközösítették. Carmen Amaya a flamenco forradalmára. A spanyolországi katalán roma családból származó Carmen Amaya a világ valaha élt legnagyobb flamenco táncosa volt. Barcelona nyomornegyedéből indulva hódította meg a világot, eljutva egészen Hollywoodig és a Fehérházig. Amaya radikálisan megváltoztatta a flamenkót, szakított azzal a hagyománnyal, hogy a nők elsősorban a karjukkal és a felső testükkel fejezzék ki az érzelmeket. Férfi nadrágot öltött, és olyan elképesztő ritmusú, dinamikus és technikás lábmunkát vezetett be, amely korábban elképzelhetetlen volt a női táncosoktól. Zsenialitása és megalkuvás nem tűrő stílusa a női autonómia és a roma büszkeség globális szimbólumává tette őt. Kultúra, oktatás, jogvédelem, a magyar pódium roma csillagai. A magyarországi romanők generációi mutattak példát abból, hogyan lehet a művészetet a társadalmi felemelkedés és az előítéletek elleni küzdelem szolgálatába állítani. Bangó Margit a nemzet művésze és a dal királynője. A Kossuth díjas és a nemzet művésze címmel kitüntetett előadó művész, Bangó Margit a magyarországi roma és cigányzenei kultúra egyik legfontosabb élő nagykövete. Vásárosnaményból, mély szegénységből indulva vált az ország egyik legismertebb énekesévé. Pályafutása során a hagyományos cigánydalok és a magyar nóták tolmácsolásával bebizonyította, hogy a zene képes egyesíteni a különböző társadalmi csoportokat. Karizmatikus jelenléte, mély vallásossága és a családi értékek melletti kiállása miatt a többségi társadalom és a roma közösség egyaránt tiszteli. Csoli Daróczi József nyomdokain Joka Daróczi és a roma női értelmiség. A hazai cigány emancipációs mozgalomban a nők az oktatás és a jogvédelem területén vállaltak úttörő szerepet. Megkerülhetetlen alakokként említhetjük azokat a roma származású pedagógusokat, szociológusokat, akik a rendszerváltás óta a roma lányok iskoláztatásáért küzdenek. A roma női értelmiség megjelenések köztük olyan alkotókkal, mint Olá Mara, festőművész, aki képein nyers őszintességgel ábrázolja gondolatait, alapjaiban változtatta meg a hazai diskurzust.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
7: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
7: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időszakokra is számíthatunk napos időszakokra. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénklökések. Napközben 17 és 22 fokos maximumokat mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Csak is több.

0: Zsigoló!
1: Szoszi!
0: Karazsáli vója! Fuktézsá rendesen, tájcsendesen, moré! Háj, háj, szokérész, moré, moré! Moré, moré! Nájbájó! Szikálik romano pontomó!

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, eljött a péntek, és május 15-e van, hát itt van a hónap közepe. Ahogy azt már egész héten jeleztem, hogy a hét végén eljön május közepe is, most már nem sokára június van. Akármennyire is nem mutatja ezt nekünk jelen pillanatban az időjárás, sajnos most az elmúlt napokban, egész pontosan ezen a héten, és sajnos a jövő héten is, beleértve a hétvégét is, nagyon-nagyon szomorú, csúnya időjárásban lesz részünk, ugyanis mindössze maximum 19-20 fok várható, viszont eső, viharos széllel, zivatarok, és ez egészen, ha jól látom, kitart jövő hét szerdáig, tehát 20-áig. Úgyhogy sajnos pozitívat az időjárás szempontjából nem tudok nektek mondani. Ez most nem az a hétvége, mint ami a múlt hétvége volt, hogy ide-oda lehet menni szabadtéren, egyszer pólóba akár, mert tényleg csodaszép 25-26 fok is volt akár a legmelegebb órákban. Hát ez most hétvégén nem így lesz. Na de ma van Szonya és Zsófia névnap, úgyhogy nekik, az ilyen névre hallgató hölgyeknek nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni, mind a kettő csodaszép név. Úgyhogy kedves Szonyák és Zsófiák, boldog névnapot kívánok! 668 évvel ezelőtt egy ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. De talán ami még ennél is fontosabb, most veszem itt észre, hogy ma 32 éve van a család napja, ugyanis 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Ma 586 éve Erzsébet királyné Székesfehérvárot királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. Imádtam ezeket a beceneveket, ami a királyoknak volt sokszor, utószülött László. Aztán 408 évvel ezelőtt Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. És végül, de nem utolsó sorban, 178 évvel ezelőtt ezen a napon, a márciusi forradalom után újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben. A megmozdulás kikényszerítette az általános választójog és az új alkotmány ígéretét. A második bécsi felkelés fő követelése Ausztria szövetségi állammá alakítása volt, a parlamentarizmus elvei szerint. Na, hát ezekkel meg is kezdtem, de talán a legfontosabb, hogy ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ennek tükrében el is megyünk zenélni.

0: rádiódik. Fogod?
1: Mindjárt 7:30 van. Ez nem jelent mást, mint hogy elmondom nektek a közlekedési híreket. Lezárták a 7. kerület Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a 18. kerület Vlassics-Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 19. kerület Árpád utcát az Üllői út szervizútja közelében, mert javítják a csatornát. Tart a csatorna felújítás a 22. kerület Török utcában. A Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca a Bartók Béla útnál továbbra sem járható. A Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé. A 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hát ezekkel tudtam most szolgálni nektek, jöjjenek is rögvest a roma hírek egy kis zene után.

0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok zenei világa. Hajdú András volt az, aki jó érzékkel észrevette, hogy a sokféle magyarországi cigánycsoport látszólag heterogén népzenei anyaga valójában két, jól körülhatárolható műfajcsoportot alkot. Lassú, lírai dalt és a táncdalt. A lassú dal jellemzői hagyományosan 6 vagy 8 szótagos sorokból áll, dallamvers szaka 4 soros, ereszkedő szerkezetű, dur vagy moll tonalitású. A cigány népdalok előadása sokkal lazább, elengedettebb. Dallamváltozatai, ritmikai, hangszín és hangerőbeli árnyalatai sokkal gazdagabbak, mint amit az európai népek dalainál megszoktunk. Az ének és a zene a cigányok számára mindig szertartás, ünnep, sőt révület. Az énekesek legtöbbje olyan átéléssel énekel, hogy ismétlésre képtelen. Egy-egy dallam minden megszólalaltatáskor versszakról versszakra állandóan variálódik, újabb és újabb formát ölthet, a lassú dalok általában igencsak hosszúak. Hangsoruk többnyire dur vagy moll, sajátos vonásuk a negyedik dallamsor utolsó előtti hangjának hosszú megnyúltása, majd rövid szünet után ugyanennek a hangnak rövid ismétlése. Ezt követően lehet csak lelépni a szintén hosszabban kitartott záróhangra. Általában gyakoriak a tempóváltások még a dallamsorokon belül is, de sokféle fokozatát találják a teljesen egyszerű és szinte színpadiasan minden hangra másféle nyomatékot adó előadásmódnak is. Balladaszerű dalok és meseszerű balladák. A cigány dalok sokszor balladaszerűeknek hatnak, de nem igazi balladák, hiszen szövegelemeik mozaikszerűen cserélődnek. A meseszerű balladák a nyelvterületen való tartózkodásuk alatt élénkebben éltek, mára már alig fellelhetőek. A csenki testvéreknek sikerült a legtöbbet gyűjteniük ezekből püspökladányban. Szerkezetük a ma használatos lassú daloknál kötetlenebb, variáltabb, az állandó sorismétlésekkel a versszakok duplájukra is duzzadhatnak. A Száz szegecske című balladában az elvakult férj megcsonkítja hűtlennek hitt feleségét, de gyermekeik a Jóisten segítségével meggyógyítják ártatlan anyjukat. A cigány népzene másik fontos műfaja a táncdal. Itt válik igazán fontossá az önellátó zenélés módja, mivel nem használnak hangszereleket, az énekeseknek maguknak kell gondoskodniuk a cigánytáncok zenei kíséretéről. A dallamot kevés szöveggel, hangutánzó szótagokkal fölaprózva énekelik, amely előadásmódot a cigányok nagyon plasztikusan pergetésnek neveznek. A többnyire szintén négy soros táncdallamok versszakainak ismétlései során újabb és újabb virtuózan énekelt változatok keletkeznek. A táncdalok szövege általában vidám, csipkelődő, az énekes itt is kiszól a dalból, a táncosokat bíztatja, hol csak néhány szóval, hol ritmikus táncokkal. A táncdallamok alapritmusa az úgynevezett esztam, amely kevés népzenében van jelen, de amelyet a hangszeres cigányzenéből is ismerünk. Az énekeseknek és a táncosoknak mindig szükségük van az alapritmusok hangoztatására. A pergetett táncdallamban az énekes gyenge hangsúlyt ad lábdobbantással, a páratlan nyolcadokra és a virtuóz új pattogtatással hangsúlyozza a párosokat. Éneklés közben a táncost is bíztatja. Az énekszólam és a ritmus kíséret általában nem áll meg magában. Van mellette több úgynevezett szájbőgő szólam, amely egyrészt tovább bonyolítja a ritmus aszimmetriáját, másrészt a hangzást színesíti. A szájbőgő szólam elnevezését a vonós cigányzenekarban használatos kísérő hangszerről kapta. Egyes formái csak kísérő hangon kísérik az énekes, de az is előfordul, hogy több énekes akár két, három szólamú akkordokat is fölépít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Rádió Dick.
2: Kerasz ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Hamarosan 8-at üt az óra. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Jöjjön egy kis hírecske. Szondi Vanda és Magyar Éva a Tisza kormány szóvivői lesznek Köböl Anitával együtt, így azonban utóbbihoz hasonlóan a másik két tévés is elköszön a jelenlegi munkahelyétől. Az RTL reggeli műsorvezetője és az RTL híradó szerkesztő riportere ezentúl nem lesznek elérhetők a korábbi pozíciójukban. A csatorna a Blicknek megszólalt Vanda és Éva távozásáról. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán bejelentette, hogy a leendő Tisza kormánynak három női szóvivője lesz. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita. A három szakember kiterjedt újságírói és televíziós háttérre rendelkezik. Az ATV már reagált is arra, hogy Köböl Anita új vizekre evez, a karrierjében és búcsúzik a csatornától. Szondi Vanda és Magyar Éva pedig az RTL-től köszönnek el. Szondi Vanda 2014-ben csatlakozott az RTL csapatához, az MTV attól érkezett az RTL híradó kötelékébe. A híradó mellett először a házon kívülben dolgozott, 2019-től pedig a 21. század riportere lett, majd 2024 májusától állandó műsorvezetőként köszöntötte a nézőket az RTL reggeliben. Magyar Éva, az RTL híradó szerkesztő riportere 2019-ben csatlakozott hivatalosan a csatornához, azóta rendszeresen készített híreket, politikai, gazdasági és társadalmi témájú anyagokat az rtl.hu híroldalra. Mint kiderült, az új kinevezéssel mindketten búcsút intenek az RTL-es pályafutásuknak. Miután Szondi Vanda és Magyar Éva az elmúlt napokban jelezte felkérését, gondoskodtunk róla, hogy már a múlt héttől új feladatukra készülhessenek, így már nem töltik be az RTL-es feladataikat. Barabás Évi kezdett a reggeliben a napokban, Jakubcse Gabriella, Szújó Zoltán, Ábel Anita, Tihanyi Péter és Pap Gergő mellett. Tudatta az RTL. Ezt engedjétek meg a személyes megjegyzésemet, én magam is írtam Szondi Vandának, én nagyon-nagyon tisztelem és szeretem az ő munkásságát, egy kis személyes kötődésem is van hozzá. Úgyhogy hajrá a három hölgynek, gyönyörű, szép és tapasztalt három szóvivője lesz a megalakult Tisza kormánynak. Na most pedig zene következik, és 8 után jövök vissza, méghozzá programajánlóval.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: hagyd nekem.
1: A mi rádiónk,
2: a mi hangunk,
1: a mi hangunk.
3: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
4: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
5: Szia, Hajni!
6: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
5: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
6: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
5: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
6: Pulpé.
5: Így van. Szityuvász Losasa.
6: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A kirekesztettségből az egyház szívébe a pápaság és a cigányság történelmi kapcsolata. A római katolikus egyház fejek a cigányság kapcsolata az évszázadok során a kölcsönös távolságtartásról és a társadalmi peremlétből fakadó pasztorációs nehézségekből egy mély, személyes és intézményes szintű megbékélési folyamatig jutott el. Még a történelmi korokban a vándorló életmód miatt a hagyományos egyház szervezet nehezen érte el a roma közösségeket, a modern pápaság, különösen a II. Vatikáni zsinat óta radikális fordulatot hajtott végre, amely a kirekesztés elítélésére és a spirituális testvériségre épül. A fordulat pontja Pál és az egyház szíve. A pápaság és a cigányság kapcsolatának modern sarokkövét 5. Pál pápa fektette le 1965-ben. Poméziában a roma zarándokok előtt elmondott történelmi beszédében jelentette ki először. Nem az egyház peremén éltek, hanem bizonyos tekintetben annak a legközepén, a szívében. Pál a vándorló életmódot a bibliai zarándokló Isten népe képével állította párhuzamba, ezzel teológiai szinten is átértékelte a közösségi megítélését, megnyitva az utat a célzott cigány pasztoráció előtt. A boldog Szeferino és a szent életű példaképek. A kapcsolat elmélyítésében II. János Pál pápa is kulcs szerepet játszott, amikor 1997-ben boldoggá avatta Szeferino Jiménez Mallát, egy spanyolországi cigány lókereskedőt, aki a spanyol polgárháborúban vértanú halált halt a hitéért. Boldog Szeferino elismerése hivatalos pecsétet nyomott arra, hogy a roma kultúra és a mély kereszténység, vallásosság nemhogy nem zárják ki egymást, de a legmagasabb szintű keresztény erények hordozójává válhatnak. Ferenc pápa, bocsánatkérés és radikális szolidaritás. Ferenc pápa pontifikátusa a peremre szorult, így az odafordulás jegyében telt, amely a romákkal való kapcsolatban érte el egyik legdrámaibb pontját. Az egyházfő több ízben tett olyan gesztusokat, amelyek túlmutattak a diplomáciai protokollon. A történelmi bocsánatkérés 2019 Balázsfalva, Románia. Ferenc pápa a katolikus egyház nevében nyilvánosan bocsánatot kért a cigányságtól. Elítélte a történelem során elszenvedett diszkriminációt, rosszalló tekinteteket, valamint a holokauszt porajmosz alatti katolikus mulasztásokat és üldöztetéseket. Látogatása perifériákon 2021 Kassa. A pápa személyesen kereste fel Szlovákia legnagyobb mély szegénységben élő roma telepét. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szegregáció és az előítéletek nem oldanak meg semmit. Az egyetlen járható út az integráció. Magyarországi látogatások. A 2023-as budapesti látogatása során a Rózsák-terei Árpádházi Szent Erzsébet templomban a magyar roma zenészek és közösségek dicsőítő énekkel fogadták.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Időjárás.
0: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időszakokra is számíthatunk napos időszakokra. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések. Napközben 17 és 22 fokos maximumokat mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
0: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában a burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak, ez itt még mindig a Vekker. Jön egy kis programajánló, méghozzá június 16-ára szól ez a program, 19 órakor kezdődik a Budapesti Operett Színházban, melynek címe Csillagok találkozása, a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású estje. A Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású estje a Városliget után a Nagymező utcába költözik. 2026. június 16-án kedden a Fővárosi Nagycirkusz érkezik vendégségbe a Budapesti Operett Színházba, hogy egyetlen estére újra találkozásra hívja a cirkusz és a zenész színház rajongóit. A Csillagok találkozása című gálaest a február 10-i előadás közönség sikerére építve, de új térben és új hangsúlyokkal születik újjá. Ezúttal az Operett Színház nagy színpadán elevenedik meg a manézs varázsa. A Fővárosi Nagycirkusz világszínvonalú artistái és cirkusz színházi produkciói találkoznak a Budapesti Operett Színház népszerű művészeivel. Az est során musical és operett részletek hangzanak el, többek között a Carmen, a Notre Dame-i toronyőr, a Monte Cristo grófja és a Jekyll és Hyde című musicalekből, valamint a Cirkuszhercegnő és a Csárdás királynő operettekből. A zenei anyagot a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszínházi előadásainak, melyket a 9 közül és Holle anyó részletei egészítik ki, különleges összművészeti élményé formálva azt. Az előadás rendezője Homonnai Zsolt. Fellép Fischl Mónika, Nádasi Veronika, Sándor Péter, Szomor György, Homonnai Zsolt, Kis Zoltán és Tassonyi Balázs, és természetesen a Fővárosi Nagycirkusz nagyszerű artista művészei. Úgyhogy június 16-a Budapesti Operett Színház Csillagok találkozása, a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású gálája. Nézzetek utána, és menjetek, szórakozzatok. Na most pedig zene, utána friss

0: 98.3 rádiódik. Fogod?
1: Hamarosan 8:30 üt az óra, jönnek a közlekedési hírek. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Napközben az második kerület Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerület Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítése miatt. Lezárták az ötödik kerület Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Lezárták az ötödik kerület Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a hatodik kerület Kármán utcában, amelyet véglegesen lezártak. Lezárják a hatodik kerület Paulay Ede utcát építkezés miatt napközben. Illetve a hetedik kerület Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni, méghozzá építkezés miatt. Ezekkel tudtam most nektek szolgálni. Menjünk is tovább, nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival itt az FM 100.3-on.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódi.
2: Sunen Romale.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Mé Hajni vagyok, de majd ezt is megtanítod nekem.
3: Így van. Most viszont az jön a személyes névmásokból, hogy te. Az pedig úgy van, hogy tú.
4: Tú. Ez eddig elég egyszerűnek
3: nagyon
4: tűnik.
3: Nagyon egyszerű, így van, de ezekből jönnek majd azok, hogy tudunk mondatokat majd szépen kerekíteni. Szóval, te.
4: Tú.
3: Így van, szítjú vasztos esze.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza. Szávát!

Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Elképesztő kijelentést tett Donald Trump. Az Egyesült Államok 51. tagállamává tenne egy országot. Donald Trump újabb meghökkentő kijelentése váltott ki nemzetközi visszhangot, miután az amerikai elnök arról beszélt, hogy Venezuela akár az Egyesült Államok 51. tagállama is lehetne. A dél-amerikai ország ügyvivő elnöke gyorsan reagált a felvetésre, és világossá tette, hogy Venezuela nem mond le szuverenitásáról, írja az Independent. Delcy Rodriguez, Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök terveit, aki azt szeretné, hogy az ország az Egyesült Államok 51. tagállamaként csatlakozzon az USA-hoz. Rodriguez kijelentette, Venezuela továbbra is megvédi integritását, szuverenitását, függetlenségét és történelmét. Hangsúlyozta, hogy az ország nem gyarmat, hanem szabad ország. Donald Trump korábban a Fox News-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy komolyan fontolgatja Venezuela bekebelezését és az Egyesült Államokhoz csatolását. Az amerikai elnök korábban Kanadával kapcsolatban is tett hasonló kijelentéseket. A Fehér Ház egyelőre nem reagált Trump szavaira. Rodriguez januárban vette át a hatalmat, miután egy amerikai katonai művelet során eltávolították az ország éléről Nicolás Madurót. Na hát ennyi fért bele most a hírekbe, én el is megyek rögvest zenélni, és 9 után pár perccel pedig jövök vissza, de akkor már másodmagammal, ugyanis kezdődik a Süsfelnap velem és Völgyi Zsuzsival. Maradjatok itt az FM 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A Szojva egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyisérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormány Hivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó-Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó-Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időszakokra is számíthatunk napos időszakokra. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések. Napközben 17 és 22 fokos maximumokat mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, itt a péntek, és itt a hónap közepe, május 15-e van. Szép reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, így péntek reggel, hurrá! Haj, de szeretem a péntekeket.
1: A péntekeket. Tudod, mikor szeretem a pénteket? Amikor hosszú hétvége van, akkor szeretem igazán. Amikor...
2: Én mindig.
1: Amúgy én is mindig szeretem. Függetlenül attól, sajnos most ugyan még egész szép idő van, és úgy erőlködik a napsütés.
2: Próbál.
1: És tudjátok az én hülye példámat, amikor a kiskutya kakil, és így néz téged, és így erőlködik. Kicsit így
2: erőlködik. Képzeled el a napot.
1: Én így képzelem, hogy így néz téged, és így ez a, tudod, ez a
2: közben... Már gyógyszere, hiába.
1: Nagyon,
2: nézzétek
1: nagyon
2: el neki, péntek délelőtt van.
1: Szóval igen, egész szép most még, ám már délutántól az ország szinte minden területére, mondtam a reggel a Pataki Zita a televízióban, hogy az ország minden területére várható már eső, zápor, zivatar.
2: És most te leutánzod a Pataki Zitát.
1: Leutánzom, és holnap pedig megérkezik.
2: Nem, ez Szellő István.
1: Igen. Holnap megérkezik a mediterrán ciklon hazánk felé. Az ország minden egyes területén esni fog, olyannyira, hogy az levegő is lehűl, méghozzá 4-5 fokot. Úgyhogy napközben mindössze 15-16 fok várható hétvégén.
2: Jaj, az nem jó.
1: Úgyhogy az nem. Hétfőtől jön egy pici felmelegedés, és utána szép idő lesz, ám minden nap eső várható, nem mindenhol természetesen, tehát tudjátok, ez egy ilyen, most hétvégén, tehát ma meg hétvégén mindenhol várható eső, hétfőtől viszont, hát így immelámmal itt-ott, amott, ugye. De pont ma reggel néztem a televízióban, kim voltak a reggeli stábja, abból az egyik műsorvezető, Tihanyi Peti, ő kim volt a Velencei tónál, és gyerekek, mondta a Peti, így állt, és akkor egy agrármérnök úrral állt ott, hogy majd vele interjúzik, de előtte elmondta, hogy hát itt állok a Velencei tó partján, vagyis hát nem a partján állok, mert már benn állok.
2: Nagyon
1: és
2: kemény,
1: hogy
2: tudom, ki van napadva.
1: Igen, hogy sárba állt ott a Peti, és mondja, hogy itt állok a parton. Hát igazából nem a parton állok, hanem már benn állok, de hogy ugye, mint látják a kedves nézők is, hogy nincsen víz.
2: És meg, mi történt a Velencei tóval? Mitől?
1: Őszinte leszek, pont akkor kell elmennem WC-re. Úgyhogy... Úgyhogy nem tudom. Ez pont elcsíptem. Csak pisilni, na.
2: Az a helyzet,
1: nem, nem
2: jó.
1: Nem kell rosszra gondolni, viccelődök.
2: Megmondom, ez van, hogy... Ugye a Velencei tónál már évek óta, nagyon régóta tartanak ilyen, hát hotelokat építettek, meg ott írtották a nádast, tehát nem akarták konkrétan a Velencei tó élővilágát kiirtani, meg az ökoszisztémáját, de
1: majd
2: sajnos...
1: De szép szó ez amúgy.
2: Sajnos sikerült, nagyon úgy tűnik, hogy sikerült, mert hogy igen, tehát hogy nagyon kritikus nyár előtt áll a Velencei tó. Mert
1: arra
2: olyan...
1: már visszajöttem, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, arra már pont visszaértem, hogy igen, ezt mondta az úriember is, hogy nagyon sajnos turisztikai szempontból, igen, turisztikai szempontból most egy gyenge nyára számítanak sajnos ott a környékbeli vendéglátók. Bocsánat, folytasd, csak
2: igen,
1: ezt el akartam mondani.
2: Hát az van, hogy most mindössze 73 cm-t mutat a Velencei tó vízszintje, agárnál, ami komoly aggodalomra ad okot az idei szezon előtt, bár az elmúlt évszázadban előfordult, hogy a tavaszi csapadék azért jelentősen javított a helyzeten, de mivel idén most kezd jönni a tavaszi csapadék, ezért
1: májusi
2: csak,
1: eső aranyat ér.
2: Igen, csak bizakodni tudunk abban, hogy egy kicsit majd javít azon a helyzeten, ahogyan most kinéz a Velencei tó.
1: Hát nézd, az időjárás jelentés az, hogy azt mutatja, amit mondtam is, hogy mától egészen jövő hét szerdáig végig esni fog az eső. Az péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedszer, hat nap eső. Nem tudom, hogy ez mennyit változtat. Attól függ, milyen mennyiségű eső jön, persze. Itt közben én is utána néztem, hogy a drasztikus apadást és a visszatérő kritikus vízszint csökkenést, a tartós aszály, a rendkívüli párolgás, a rendkívül kicsi vízgyűjtő terület és a tározó rendszer elavult működése okozza.
2: Hát igen, ez tök jó, mert nagyon ki van szépítve, meg púderezve ez, tehát hogy nekünk ez van mondva, de valójában én tudom nagyon jól, hogy ha elkezdik szépen ott a, mert azért minden tónak van egy nádas része, és azért ott írtották a nádast, ott azért építkeztek, csináltak hotelokat, tehát ott volt azért
1: oda is. Igen, nem volt, csak Balatonon?
2: Nem, én tudom, hát saját szememmel láttam, tehát volt. Persze. Azért ennek emberi beavatkozás, tudása, hogy most ez így álljon.
1: Nem, ez a tározórendszerre csak annyit, hogy ezt is, ekkor már ugye mondom, visszaértem, el lett mondva, hogy a tavalyi, vagy tavaly előtti évben, nem akarok hülyeséget mondani, mondta ez az úriember most a reggeliben, hogy kértek erre a tározórendszer működtetésére, mert hogy elég el van avulva, és hogy az újítására kértek a felelős minisztertől, az akkori kormánynak a felelős miniszter, aki ezért felelt, kértek azt hiszem 100 vagy 150 millió forintot, tehát hogy effektív egy elhanyagolható összeget azért cserébe, hogy ez működőképes tudjon lenni, és sajnos nem kaptak, és hát ezért van elavulva. Tehát, hogy azóta is el van avulva ez a tározó rendszer ott a Velencei tónál, ami hát ezt eredményezi, hogy ma konkrétan igen, a part helyett igen, már a tóból tudott a riporter interjút készíteni, úgyhogy teljesen száraz volt ott alatt. Tehát sáros volt nyilván a terület ott, de hogy nem volt.
2: Volt már egyszer 2022-ben egy hasonló negatív rekord, akkor 53 centiméteres vízállás is vízállást mértek. Hát most még azért egy picivel magasabb, tehát a történelmi feljegyzések szerint a tó nagyjából másfél évszázadonként kiszáradt, vagy annak közeli állapotába került. Végül is azt mondják itt a szakértők, hogy nem tudják pontosan, mit jelentett anno a kiszáradtnak nyilvánítás, de ez következik a tó vízgyűjtő területének elhelyezkedéséből, sajnálatos mikroklímájából és a tószikes természetéből. Azonban, ha létezik turizmus, horgászat és annak, vannak további gazdasági szempontok, amelyek miatt tudomásul kell venni, hogyha szeretnénk ezt a vízterületet állandó vízborítottságú tóként látni a jövőben, akkor kézenfekvővé válik a vízpótlási rendszer kialakításának igénye, és ugye ezt mondta el a Gyuszi, hogy ezt a gyűjtőt akkor, vagy a tározórendszert akkor egy kicsit helyre kell pofozni.
1: Hát igen, reméljük, hogy ez most akár már idén meg tud történni, már tegnap előtt volt a kormánynak, amár már felállt Tisza kormánynak ott sajtótájékoztató, és azon belül beszéltek már ott a ilyen helyi agrárokkal, helyi agrármérnökökkel, akikkel pont akkor beszéltek erről a víztározó rendszerről, és hát reméljük, hogy ez minél előbb megoldódik, mert tényleg azt láttam ma is, mondom a riportban, hogy tényleg nagyon ki van apadva, hát nem tudok, én vagyok szakértő, csak tényleg azt, arról beszélünk, amit lát az ember, és szóval reméljük, hogy azért mondtam ezt, hogy beszéltek ott már személyesen, tehát az új felálló kormány már beszélte ezzel kapcsolatban, mert hogy ez sürgető probléma, ezt erre akartam ezzel utalni.
2: Hát ha nem akarjuk, hogy ez a rendkívül szép kis tavunk eltűnjön, akkor igen, akkor ezt muszáj valahogyan életbe tartani, vagy helyrehozni. A korábbi évtizedek átlagához képest ma már azért jóval kevesebb horgász van a Velencei tónál, hát hogyan is lehetne, hiszen már szinte a kiapadás szélén áll, tehát nem tudom, hogy milyen élővilág lehet még a tóban, vagy van-e egyáltalán.
1: Cápa állítólag, én úgy
2: láttak?
1: Cápa van, lesben áll, egy, de csak egy van, ő lesben áll, igen.
2: De egyébként tényleg ragadozó halas horgászat folyt a Velencei tónál.
1: Na tessék, hát annyi közön van a horgászat,
2: de most elég kedvezőtlen.
1: Elhiszem amúgy, igen, tehát de mondom, ez annyira nem értek ezekhez a dolgokhoz. Na viszont egy picit más is, hogy még beleférjen.
2: Jöjjön a Balaton,
1: nem.
2: Balaton is hasonlóan néz ki.
1: Nem, 2026, tehát idén július 1-től, tehát 7. 1-től érvénybe lépő új parkolási rendszert szabályozó rendelet ellen tiltakozik most több autós egyesület itt Budapesten.
2: Ez az, amikor nagyobb motor autók, tehát azokra az autókra, amelyeknek nagyobb a motortérfogata azok, vagy köbcenti térfogata azokra több a parkolási díj.
1: Ezt nem tudom, az a szalagcím, hogy nem lehet többé apróval fizetni a parkolásért Budapesten.
2: Ja, én teljesen más hallottam, ja, más de mindegy, hallottam. Menjen ez is, én meg olyat is hallottam, de lehet, hát nem tudom, hogy ez most pletyka szinten, hogy azoknak az autóknak majd többet kell fizetni a parkolásért, akiknek nagyobb köbcentis motorral rendelkezik az autójuk.
1: Aha.
2: Na mindegy.
1: Mi... Miért? Mert több helyet
2: ugye?
1: Fog...
2: Ugye?
1: Hát egy nagy autó több
2: ugye,
1: helyet
2: hogy
1: foglal,
2: miért?
1: De hogyha átlóksz, na mindegy, ez
2: de
1: most...
2: Ugye, jó, hogy, igen. Ugye, hogy nem, mi? Nem értem.
1: A készben, de igazából ezért nem értem, hogy mi a probléma, mert hogy az új rendszer alapján a parkolási díjak elsősorban mobil applikáció, na, mobil alkalmazásokon és SMS-ben lennének rendezhetők. Ez alatt egészen pontosan azt kell érteni, hogy a klasszikus utcai készpénzes fizetés gyakorlatilag megszűnik.
2: Tehát
1: jegyet sem kell
2: nem
1: többé
2: tudsz
1: az autószélvédője mögé helyezni, hiszen az ellenőrzés rendszám alapján a digitális adatbázisból történik. Teljesen azért nem tűnik el a készpénz, a lehetőség megmarad, hogy a sofőr utólagosan fizesse be a szükséges összeget a kerületi ügyfélszolgálatokon, de szigorú feltételekkel. 24 órán belül egy fix, 3 órás díjat kell rendezni, később viszont már pótdíjat számolnak fel.
2: Nem tudom.
1: Te mivel fizetsz, amikor parkolsz?
2: Én most már mindig SMS-ben szoktam elküldeni, igen, a
1: ez
2: parkolás.
1: Ez a Simple Pay, vagy Simple applikáción belül már ugye ezt
2: nem is
1: töltöd.
2: Applikáción keresztül csinálom, ja, hanem csak elküldöm az SMS-t, igen.
1: De
2: szóval
1: hát ez mondjuk, most bocsánat,
2: nekem
1: én nem
2: egyszerűbb.
1: Akarok, hát meg nem akarok én kibickedni, mert nincs autóm, meg nem parkolok ezáltal úgy értelemszerűen, de a 62 éves apám is ezt csinálja, hogy SMS-t küld.
2: Igen, de
1: már az a
2: de valójában
1: bemész és bedobsz 500 forintnyi aprót a gépbe, és kiveszed a kis bilétácskádat, és odarakod a izébe, ez konkrétan 1980. Nem? Vagy tehát nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ez tényleg ilyen 2000-es évek eleje feeling már. Tehát ezzel most nem értem, hogy akinek gondja van, miért is van gondját. Minden digitalizálódik.
2: Igen, igen.
1: És ez az, amit mondasz te is.
2: Eltűnik majd a készpénz is egy idő után.
1: Hát, de most is látod, bemehetsz, kifizetheted a kerületi ügyfélszolgálaton, de 24 órán belül egy fix, 3 órás díjat kell rendezni, különben pótdíjat is felszámolnak, és akkor jön a csekk is.
2: Hát igen, de van
1: miből tart SMS-t
2: nem tudom,
1: elküldeni?
2: Igen, nem tudom. Most hülyén vennék ki magát, ha azt mondanám, hogy én mondjuk sajnálom, hogy eltűnik az aprózás, és nem lehet majd apróval fizetni, miközben én folyamatosan évek óta hát
1: persze, de mondom,
2: SMS-sel
1: a 62 éves
2: fizetek.
1: Apám is. Emlékszem arra, amikor még régen kisgyerek voltam, Újpesten éltünk, volt egy Bordó Suzuki-nk, és annak volt egy ilyen, ami ott a váltó mögött nyílik, hogy mondják, azt nem kesztyűtartó.
2: Könyöktartó.
1: Könyöktartó, és föl lehetett nyitni, tudod.
2: Igen, föl lehetett.
1: Nem vágott? Ja, akkor ne szédíts már. Igen, így föl lehetett, tudod. Nem tudom a nevét, azért kérdezem, de hogy az föl lehetett nyitni.
2: És tele volt apádnak apróval.
1: Tele volt apróval. Így van.
2: És persze azért kellett a parkoláshoz.
1: Na, igen, de ez gyerekek, ez 1995.
2: Hát mindegy, igen. Haladjunk a korral. Szóval,
1: és július 1-től ez így is van, tehát már mindenhol fölváltja.
2: Figyelj,
1: ez.
2: Én azt gondolom,
1: lehet,
2: hogy
1: hát, de nincs ez van, nem baj.
2: Nincs. De van, ami ellen nem tudsz mit tenni. Ez jön, kész, ezt kell elfogadni.
1: És eddig is szerintem az embereknek a 80, nem akarok a hamis adatokat mondani, de szerintem az embereknek a legalább 80-85%-a vagy SMS-ben van ez,
2: igen,
1: vagy ezen a Simple applikáción keresztül rendezte a parkolását.
2: De szerintem jobb is, mert azért kapsz egy értesítést, hogyha már lejár a parkolód, előtte kapsz egy 15 perccel előtte egy értesítést.
1: Hányszor volt olyan, még biztos te is emlékszel biztos ilyen párbeszédekről, jaj, ne haragudjatok, ki kell szaladnom bedobni az órába.
2: Persze.
1: Mert te nézed karórádon, vagy nem tudom, hogy
2: igen,
1: meddig dobtál
2: fejlődni
1: be.
2: Fejlődni és haladni kell a korra.
1: Abszolút egyetértek. És hogy addig is ez volt, de most már július 1-től ez lesz a úgymond kizárólagos elvárás, vagy kizárólagos
2: hát
1: lehetőség pontosabban.
2: Csak ez lesz a lehetőség, ennyi.
1: Igen. Na, jöjjön gyerekek, azt mondja, 3 darab muzsika, és utána jövünk még hozzátok vissza.

0: Hősfelnap minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 42 perc van, ahogy ígértem, vissza is jöttünk még ebben az órában. Zsuzsi azt ígérte, hogy mesél valamit, mert itt kiakadt nekem. Nyomdafestéket nem tűrően a zenék alatt. Veletek nyilván egy kicsit konszolidáltabb lesz. Na. Tehát konszolidáltabb lesz veletek.
2: Elmondom.
1: Értelemszerűen.
2: Hát nem újongok a mai délutánom miatt, mert megmondom őszintén, hogy amikor a tanárnéni beszervez és betervezi neked a délutánodat, az úgy, annak úgy nem tapsolsz örömödbe. Az mi délutánunk ma úgy fog kinézni, hogy hazaküldött a lányommal egy hatalmas zsák népviseletes ruhát, amiben, tehát azért hatalmas zsák, mert ez csak egy gyereknek való, de

0: Ha nem van alatta, a szoknya alatt vagy 50 réteg, akkor egy se. Tehát van egy ilyen laphajtású szoknya, egy ilyen alátét szoknya, vagy 3-4 réteg. Hát persze van egy ilyen sima, ilyen kis alsó szoknya, van egy pendely. Mit tudom én, hogy hívják ezeket? Tehát, tudod, hát most én nem vagyok a 1800-as évekből, nem onnan jöttem. És akkor ezt mind ki kell vasalni, mert hogy fellépni viszik őket. Tehát az iskolából azok a tanulók, akik mondjuk szépen énekelnek, vagy jól verselnek, azoknak szerveztek délután egy előadást egy művelődési házba, ott Csepelem. És hát nekem ez most a délutánom az így fog telni, hogy fellépni kell vinnem a lányomat, össze kell raknom őt, föl kell öltöztetnem népviseletbe, be kell fonnom a haját, de közben előtte... Persze, de ő énekelni fog.
1: Hát még úgy is
0: kell népen. Ő énekel, igen. Tehát ő nem táncol, de azért, de stílusosan népviseletben lesz. Na most ezt a szoknyát kivasalni, ezt a sok-sok réteget, ez másfél óra. De ezt így levélbe megkaptam, egy kézzel írott levélbe, hogy mit és hogyan csinálják. Mossam ki az inget, igen. Vasaljam ki, és a szoknyákat is egyenként, az alsó szoknyákat ki kell, mindent elmondott, minden le van írva a levélbe, hogy gőzölős vasalóval. Igen. Gőzölős vasalóval. Ez mindössze egy másfél órás munkát igényel. Na szuper, nem? Tök
1: kedves,
0: jó.
1: Kedves,
0: annyira
1: kedves.
0: Jó poén.
1: Még szerencsé, nem azt írt, hogy 3, mert másfél óra még azért megnézel 3 epizódot
0: egy sorozatból. Még szerencsé, hogy más gyereknek nem kell kivasalnom, érted?
1: egy Netflix-es sorozatból egy epizód, mondjuk általában 40 perc, úgyhogy
0: micsoda délután?
1: Két részt esetleg egy.
0: De micsoda délután, nem? Mekkora progi?
1: Ha vigasztal, úgyis szaridő lesz.
0: Nem vigasztal, fetrengenék otthon szívem szerint.
1: De otthon leszel?
0: Hát hogy lennék otthon, én a művelődési házba leszek. Hát nem otthon leszek.
1: Tudom, viccelek.
0: Hát előbb el kell hoznom a gyerekemet azért, mert annak fellépése van, érted? Mennem kell, ott kell majd feszítenem, helytálnom.
1: Erre csak annyit tudom mondani, hogy anyuka élet.
0: Igen,
1: nem
0: szülő.
1: Nem tudom, igen.
0: Szülő
1: igen.
0: Élet. De
1: amúgy az milyen cuki, melyek, hogy tartják,
0: de most... amikor én gyereket akartam, akkor gyereket akartam, és nem iskolát.
1: Hát ezt bele
0: se gondoltam.
1: Tudod, kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagyobb gond, ugye? Ilyenek. De viccet félretéve viszont az nagyon, nagyon szép és hungarikum dolog, hogy tartják még az
0: igen.
1: Iskolák ezeket.
0: Nem minden iskola.
1: Nekünk, nem minden iskola?
0: Nem, de
1: mi időnkben, vagy hát én legalábbis úgy emlékszem, hogy például nálunk, nálunk is kötelező volt.
0: Nem minden iskolában már ez nem
1: csak
0: kötelező.
1: Csak én nem voltam iskolás, hanem 30 éve voltam általános iskolás legalábbis, és emlékszem, hogy kötelező volt a néptánc.
0: Ó, akkor még igen, de ma már nem. Tehát, hogy ha van egy hagyományőrző bekötésű tanárnénid, akkor tudjátok tartani ezeket a népviseleteket, ezeket a hagyományokat, akkor jobb esetben a gyerek meg van tanítva arra, hogy mit jelentenek a közmondások. Hát én emlékszem, hogy a 27 éves unokaöcsém, azon nevetgéltünk, volt hatodikos, és akkor abba az időszakba valahogyan tényleg kimaradt az oktatási rendszerből a közmondások tanítása. És nem tudta a közmondásokat, és akkor így nézett ránk, hogy mi van? Miről beszéltek? És akkor így mondtuk, hogy addig jár a korsó a kútra, és akkor nézett. Nem tudta befejezni.
1: Ki az a korsó? Miért jár oda?
0: És nem értette.
1: Hát figyelj, rálunk
0: és
1: is volt
0: egy
1: ilyen.
0: Időszak, volt egy éra, amikor az oktatási rendszerből ezeket a néphagyományos, meg ezeket a közmondásokat kihagyták teljesen.
1: Na most, a közmondást azt lehet, hogy az ugye szájhagyomány útján megy, nem? Most ezen gondolkoztam, hogy
0: tudom.
1: Én tanultam ezt, mert szerintem nem. Valahogy ilyen közszájú útján, mint a népmese, tudod, ilyen szájhagyomány útján.
0: Talán lehet, hogy én se tanultam. Ugye? Lehet, hogy ez nincs is benne.
1: Én szerintem
0: viszont,
1: az, hogy nem. De maga a hagyományőrzés, amit mondod,
0: van egy
1: mi furuljáztunk néptáncok. Most te figyel, igen, most így utólag viccesen hangzik, de tényleg énekórán elő kellett venni hát most ez hülyén fog hangzani, de a börtokjából a furulját. Tényleg. Gyerekek, ez tényleg így volt. Aki velem egyidős, ugye 37 éves vagyok, aki velem egyidős, az tudja, hogy miről beszélek.
0: Na jó.
1: Elő kellett venni a patintó, izéje volt, tudod, ilyen.
0: Milyen volt? Börtokja
1: börtok,
0: volt a furuljának?
1: Börtok, de tőzsően izé volt rajta, patentos. Patentos börtokból elő kellett
0: zenei
1: kapni a furuljának. Igen, Újpesten.
0: Én is zeneibe jártam, igen. És én is tanultam furjázni. Újpest központban van az iskola.
1: Én is úgy hallottam, igen, igen. Na, nézd, megfullad. Na jó, szóval tényleg, én ezeket akkor olyan cikinek tartottam.
0: De akarod, még be is hozhatom, elfújok neked bármit.
1: Nótát, fújj el nekem, légy szíved. De nem tudom az életemben.
0: Megtanulom.
1: Kora reggel, kora reggel itt izé,
0: megtanulom, esküszöm, megtanulom, behozom a furját, ezt elfújom jó. Neked reggel.
1: Szóval viccet véletéve akkor utáltam, meg olyan cikinek tartottam, de aztán visszagondolva, és nem csak ma visszagondolva, pár év, jó
0: ha
1: pár évvel ezelőtt.
0: Ha kerül egy furúja, azért még tudsz rajta muzsikálni? Na?
1: Egy skálát, egy C-dur skálát simán elfújok és, rajta.
0: De hogyha
1: nem variációkkal, kicsit, variáció nélkül.
0: Kicsit rágyakorolsz, akkor egy magyar népmesék, vagy valami,
1: nem
0: amit...
1: Népdalt, egy tavaszi ugye? Szél, na. Vagy valami, nem tudom.
0: Na,
1: vagy.
0: Hát akkor behozok
1: egy... Legény, figyelj!
0: És már mozgott az ujjak.
1: Hát persze, mint a klarinét.
0: Akkor egyik reggel behozom, és letesztellek. Nekem még megvan a gyerekkori furujám, és... A kezedbe fogom nyomni, letesztellek, esküszöm, hogy tessék. Hogy megy a fúvás.
1: Hát jó, sehol. Hát szerinted az ott, hogy ha 37 és fél éves vagyok, ez a sztori, amit most elmeséltem, majdnem 30, igen, 30 éve volt. Hát 7. 8. vagy 7-8 évesen, persze. Vagyis elsős, második. Na, hát kb. Akkor volt, 30 évvel ezelőtt, szerinted. Tehát nyilván,
0: ez a hagyományőrzés, ez szerintem...
1: De a hagyományőrzés szép dolog, az már nagyon, nem igen. Vicceljük el ezt
0: sőt,
1: a részét.
0: Nekünk még a tanárnéni az a hagyományok házába is.
1: Na.
0: Ő szokta vinni a gyerekeket.
1: Ott van az Asztórián, azt hiszem.
0: És olyan aranyos volt. Emlékszem, mikor még elsősök voltak, és a lányom nem tudta, hogy hova megy, és nem tudta visszamondani, hogy hagyományok háza. És akkor, anya, a tanárnéni valami halottas házba visz minket? Mondom, hova?
1: Hát,
0: a halottas házba.
1: Kellemetlen, igen, kellemetlen. Emlékszem, mikor minket vittek először iskolával a terrorházába. Én azt akkor el tudtam képzelni, hogy mondom, most mi fogod történni, mondom, terrorizálni fognak minket, vagy mondom, milyen terrorház, mert ugye, hogy így az embernek erről egy elég
0: annyira fejnek
1: rossz
0: a gyerekek.
1: Benyomása van.
0: Persze.
1: Ja, a gyerek voltam, mennyi voltam, 22-23. Szóval, te tényleg emlékszem, mikor vittek minket is ilyen általános, vagy hát
0: féltél, mi rendesen benned volt a drass?
1: Bennem.
0: Benned volt a drass, hogy mi lesz majd ott?
1: Ez mi?
0: Giotinba rakják a nyakamat, vagy mi fog ott történni vele?
1: Igen. Úgyhogy de aztán rájöttünk, hát így egy vidám hely a terrorháza, de hogy aztán rájöttünk, hogy ez egy teljesen más miatt ez a neve. Na mindegy is igazából. Szóval a hagyományőrzés az szerintem egy nagyon jó dolog, az a kultúránknak egy megőrzése, egy kultúránknak egy olyan életben tartása.
0: Így van.
1: Amit azt gondolom, hogy az kell is. Olyan szép, széles skálán mozog a magyar kultúra.
0: És sajnos nem minden kisiskolásoknál van már néptánc, nem kötelező, tehát hogy tényleg ez csak
1: kár.
0: Azoknál az iskolák, vagy azban az iskolában, ahol mondjuk még akad egy ilyen régi vágású, jófej tanárnéni, aki tanítja őket testnevelés órán, azt behelyettesítik egy kis néptánccal. Tehát ez szerintem ez egy nagyon jó dolog, igen, nagyon, én is nagyon szeretem, a mai délutánon kívül.
1: Jó, hát ezt most nap, igen, ezt megértem.
0: De már mikor ott fogok állni, és túl vagyok a másfél órás vasalásomon, akkor már persze biztos jó. Egyébként belépős ez a program, azért is nem mondtam, hogy hol lesz és mi lesz, mert nem reklámozhatom, de persze. Ott Csepelen, ez egy belépős program, úgyhogy a lányomnak végül is az első olyan fellépése, amiért fizetnek.
1: Na most mondd meg, drukkolsz, vagy tapsolsz, vagy tapsolsz?
0: Backstage-be fogok állni.
1: Ja, backstage-be fogsz. Ja, persze, mert hát mint vasaló asszony.
0: Lemaradtam a jegyvásárlásról, mert vannak támogató jegyek, csak arról véletlenül lemaradtam, mert múlt héten pont betegek voltunk, úgyhogy.
1: De ez jó amúgy, mert nálunk is például emlékszem, ugye Újpesten jártam általánosba, és ott az újpesti műfázba nekünk folyamatos fellépési lehetőségünk volt, úgyhogy figyelj, én ugye a hangya volt az első szerepem, ezt én emlékszem rá, mert ugye ez nagyon gizdaság volt, hogy egy kicsi hangyuszi.
0: De fajn!
1: és én ott emlékszem erre konkrétan, és ott beülhetek, jó, hát nép, vagy ez művődési ház befért, mit tudom én, 150 ember,
0: igen.
1: Vagy nem tudom.
0: Igen.
1: De hogy az egy nagyon nagy dolog volt.
0: Szerintem ez egy jó dolog a gyerekeknek, mert egy magabiztosságot is ad az, hogy színpadon állsz, emberek igen. előtt állsz, és később ezt majd még talán alkalmazhatja az a gyerek, aki
1: színpadon... És nem kell neki színésznek nem, lennie, vagy műsorvezetőnek.
0: Nem erre gondolok, hanem maga, kiállsz egy prezentációt, te tartasz persze. bármilyen munkakörben, sokkal nagyobb magabiztossággal fogsz emberek elé állni.
1: Ha vagy mint, egy állásinterjú is.
0: Vagy épp. Mint mondjuk azok, akik lehet, hogy soha nem álltak így színpadon gyereknek.
1: Igen, igen. Na jó, hát mi most arrébb néptáncolunk egy picit, egészen 10 óráig, és utána jövünk vissza.

kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A küzdőtér hősei, a roma identitás, a társadalmi felemelkedés és a sporttörténelem zseniei. A sporttörténet legfényesebb lapjait gyakran olyan atléták írták, akiknek nem csak az ellenféllel, hanem a társadalmi prekoncepciókkal, a mély szegénységgel és a kirekesztéssel is meg kellett küzdeniük. A cigány, roma és szinti származású sportolók évszázados jelenléte a globális és a hazai sportéletben rávilágít arra, hogy a sport az egyik leghatékonyabb integrációs eszköz. A ringben, a futballpályán vagy éppen az olimpiai pástokon elért sikereik nem csak egyéni diadalok, hanem egy egész közösség kollektív büszkeségének és túlélési ösztönének a szimbólumai. A szorító királyai ökölvívás, mint a túlélés és a méltóság művészete. Az ökölvívás és a roma kultúra kapcsolata történelmi léptékű. A ring az a zárt, szabályozott tér, ahol a társadalmi státusz megszűnik létezni, és csak a nyers tehetség, a taktika, valamint a szív dönt. Johann Rukeli Trollmann, a náci diktatúra elleni harc. A szintó származású német ökölvívó Johann Trollmann története a sporttörténelem egyik legtragikusabb, egyben leghősiesebb fejezete. 1930-as évek elején Trollmann forradalmasította a boxot. Rendkívüli lábmunkájával, táncoló stílusával és gyorsaságával megelőzte korát. 1933-ban megnyerte a német félnehéz súlyú bajnoki címet, ám a náci hatóságok faji alapon megfosztották tőle, nem németnek is túlságosan nőiesnek bélyegezve a stílusát. A következő mérkőzésre Trollmann egy felejthetetlen emberi demonstrációval készült, haját szőkére festette, testét pedig liszttel porozta be, gúny tűzve az ideálból. A ringben mozdulatlanul állt, és hagyta, hogy ellenfele kiüsse. Trollmann nem csak a sportág zsenie volt, hanem a méltóság mártírja is. 1944-ben a Wittenbergi koncentrációs táborban gyilkolták meg. Emlékét ma már Németország szerte, botlató kövek és bajnoki címének posztumusz visszaadása őrzi. Tyson Fury, a modernkor cigány királya. A kortárs ökörvívás egyik legkarizmatikusabb, legmegosztóbb alakja a brit Tyson Fury, aki büszkén viseli a The Gypsy King, tehát a cigány király becenevet. Fury az ír utazók Irish Travellers közösségéből származik, ahol az ökölvívás generációkon átívelő családi hagyomány. Miután 2015-ben letaszította a trónról Vladimir Klitschkót, nehéz súlyú világbajnok lett, ám ezt követően súlyos mentális problémákkal, depresszióval és függőséggel küzdött meg. Fury azonban visszatért, és visszatérése a sportág csúcsára, majd Dante Wilder elleni legendás trilógiája nem csak sportteljesítményként, hanem az emberi akarat diadalaként is beiratkozott a történelembe. Fury nyíltan beszél roma gyökereiről, a közösségét érő diszkriminációról, illetve a mentális egészség fontosságáról, így vált a modern roma ifjúság egyik legnagyobb globális bálványává.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
5: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időszakokra is számíthatunk napos időszakokra. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések. Napközben 17 és 22 fokos maximumokat mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
5: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: csúszi, meg ezzel szembesül. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 16 perc, május 15, péntek. Maka Gyula, Völgyi Zsuzsa.
2: Hello. Jó reggelt! Sziasztok.
1: Jó reggelt! Szép délelőttöt, sziasztok!
2: Hello.
1: Na, egész szép levegő van, gyerekek, vagyis friss, finom levegő. Még a madarak is csicseregnek itt mellettünk, nem messze.
2: Majd aztán jön a ciklon, azt elhalkul minden?
1: Elhalkul minden, majd hangosak leszünk az esőtől. Igen, szóval sajnos készüljünk erre, esernyő mindenkinél legyen. Ezen a hétvégén rengeteg, sőt, hát az ország minden területére, minden városkájára mondják, hogy esőzés várható, nem is kicsi.
2: Igen, van esélye.
1: Zivatarok, esők.
2: Van esélye a Velencei tónak visszakupálódni.
1: Igen. Nekünk meg arra van esély, hogy jó bőrig ázzunk, ha esetleg nincs nálunk esernyő, úgyhogy én azt tanácsolom, hogy ma, szombat, vasárnap minimum, és sajnos jövő hét elejére is marad az esőzés, viszont ott már fölmelegedés lesz, most hétvégén meg egy erősebb lehűlésnek leszünk majd szem és bőrtanúi, ugye a bőrünkön érezzük majd a lehűlést, úgyhogy még nagyon azért a kabátkákat, meg a pulóvereket azért annyira ne rakjátok odébb, mert ha menetek kell, muszáj valóban menni, azért az a 15-16 fok azért az nem rövid nadrágos pólós idő. Pláne, ha még eső is van mellé, akkor meg pláne, mert akkor hőérzet még annyit sem mutat.
2: Ugye, valójában nem csak a Velencei tónál látható a...
1: Hát a Duna is.
2: A Duna is nagyon alacsony állást mutat. Én soha életemben nem láttam még ennyire alacsonynak a Dunát. Minden reggel ott jövök el, és...
1: Ja, a rakpartnál?
2: Igen, aha, a rakpartnál, aha. És valamelyik reggel a Lánchídnak azt a tartó pillérjét láttam, amit soha eddig életemben...
1: Hogy ez ott van?
2: Hogy van ilyen alul, a víz alatt egy ekkora nagy ilyen,
1: jó, viszont amikor
2: ilyen
1: meg,
2: kőtömb.
1: Amikor meg kiapadt, emlékezzünk.
2: Kiárat.
1: Víz a kiárat, bocsánat. Akkor meg ott a... Ha ide hirtelen akartam, hogy Nyári Kálmánnal beszéltünk, ugye telefonon,
2: igen.
1: Emlékszel.
2: Hogy amikor volt nekik még a kis klubjuk, akkor teljesen azt elárasztotta.
1: Fullosan, igen,
2: hát meg
1: igen,
2: ott
1: igen,
2: folyamatosan, igen. amikor árad, akkor a villamost, akkor megállítják mindent. Tehát az is egy izgalmas, de ez, az mondjuk rosszabb szerintem, de ez se jó. Ez se jó látni,
1: hát
2: de
1: most
2: hát reméljük,
1: mert
2: hogy
1: most
2: a
1: mondom
2: kis
1: egy...
2: eső visszahozza a medrét.
1: Igen. Most egy 4-5 napig nagy esőzés várható, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ezután. Na de, más témával megyünk tovább, méghozzá a munkahelyekkel, mert hogy itt van 5 jel, hogy mikor érdemes munkahelyet váltani. Nagyon érdekes ez a téma abból a szempontból. Nem nevezem meg, hogy ki, már nem hiszem, hogy hallgatnak a kollégái minket, de ha mégis, akkor nehogy lebukjak, buktassam le. Van egy közeli ismerősöm, aki már tudom, hogy hónapok óta munkahelyváltáson gondolkozik, mert nagyon rosszul érzi magát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy benne lesz ebbe az 5 jelbe. Ahogy átolvasom, nincs, úgyhogy akkor elmondom így 6. jelként, hogy amikor már tényleg azt érzed, hogy a munkatársaid dal egy egyszerűen nem működik az a fajta csapatmunka, és ez most az olyan elcsépelt szó, de tényleg igaz egy munkahelyen az, hogy ha tényleg azt érzed, hogy befásult, régóta ott lévő, már kiégett emberekkel vagy körbevéve, akiknek már olyan nincs kedve se, nemhogy veled, úgy magukkal se dolgozni, akkor az úgy téged nagyon le tud húzni, és amikor csak tényleg a negatív, meg a szarömlik a nyakba, már bocsánat, akkor az úgy nagyon el tudja venni a kedvedet, szerintem a munkahelyettől.
2: De remélem, nem magadról beszélsz.
1: Ne, hát mi minden csapat vagyunk, ketten vagyunk.
2: Van egy
1: ismerő, rádióban dolgozik.
2: Van egy régi barátom.
1: Igen, régi szobatársam, tudod. Nem fogom megnevezni, mondom, mert nem akarom őt szar helyzetbe hozni, hogyha ne adj Isten, mégis valakik éppen hallgatják, és nem akarok én itt senkinek se rosszat, de tényleg ez, hogy ez a csapatmunka dolog elcsépelt szó, de nem véletlenül van ott szerintem álláshirdetéseknél is, hogy amit elvárunk tőled, 2 pont, és akkor
2: jó csapatjátékos.
1: És ott van ez valahogy mindig ott szerepel, és elcsépeltnek tűnik, de most ennél az ismerősömnél tapasztalom, hogy ott mivel nincs meg, és mennyire rosszul érzi magát, de már hónapok óta, hogy mennyire számít ez igazából, és nagyon. Na, az a válaszom az, hogy nagyon. Nagyon
2: számít. Nagyon rossz érzés, és nagyon szomorú, amikor igen, valaki nem találja meg a közös hangot, és próbálkozik, erőlködik, de mégsem, nem jön ez össze. Igen, akkor azon el kell gondolkodni, hogy akkor érdemes váltani, meg érdemes tovább lépni, mert ez ez a mindennapos, a munkahely az a mindennapi életünk része, és ez bizony ugyanúgy meg tud bennünket betegíteni a lelkünk által,
1: Sőt,
2: nekem is volt ilyen. Mint bármi más betegség egyszer csak így felbugyog és előtör. Tehát ugye, ha te nem vagy jól lelkileg, akkor az bizony az ilyen testi, fizikai, mindenféle ilyen tüneteket kezd el egy idő után generálni rajtad. Most egy példát mondok.
1: Pont akartam kérni, hogy neked mi volt ez? Mondd el, mert én is elmondom
2: szívesen. Például nem is egy munkahely volt, hanem csak a csapat és a csapatszellem, hogy hogyan tudja az embert megbetegíteni. Nekem az egyik barátnőmnek a kisfia minden reggel úgy ment be, vagy úgy kelt fel, nem tudták iskolába vinni, mert olyan tüneteket produkált, hányt, fájt a gyomra, fájt a hasa, mindenféle emésztőrendszeri problémákkal ébredt, feküdt, nagyon rosszul volt, igen, és aztán utána sokára, ő már felsős volt, nem mondta el otthon, hogy mi a probléma, sokára kiderült, hogy egy kisfiú folyamatosan
1: piszkálja,
2: vegzálja, bullyingolja, tehát és aztán mire kiderült, aztán utána helyre tették a szülők ezt az állapotot, és akkor a kisfiú sokkal jobban lett. Tehát igenis vannak olyan jelei.
1: És ezt felnőttként is ugyanez, igen, hogy átkössük, igen.
2: Egy gyereknek az iskola a munkahelye.
1: Igen.
2: És a felnőtteknek is ugyanez be tud játszani, amikor valaki nem érzi jól magát.
1: Így van. Én is gyorsan hagyd mondjam el akkor saját tapaszt, vagy nem is kell gyorsan, saját tapasztalatból, hogy milyen az, amikor tényleg, például én, amikor a Győri Nemzeti Színházban dolgoztam anno, az nagyon régen volt, tényleg régen volt, tehát azt hiszem ilyen 21-23, nem, talán több voltam egy picivel, mindegy is, de 20 éves korom elején dolgoztam a Győri Nemzetibe, és egyetlen egy előadást csináltam ráadásul, tehát egy performance-ba voltam benne, az Egri Csillagok rock opera volt amúgy, és egyszerűen a társulat nem fogadott be. Pedig én magamról azt gondolom, és most minden nagyképűség nélkül, hogy én azért egy ilyen akklimatizálódó típusú csávó vagyok, tehát hogy én azért mindenkivel megtalálom a szót, legyen az egy orvos, legyen az egy zenész, legyen az egy politikus, legyen az egy van a spárba is egy ismerősöm már, akivel szoktam dumálgatni. Tehát, hogy én nekem...
2: Kasszás.
1: Tehát, hogy ilyen szélsős, tehát, hogy én eléggé olyan típus vagyok szerintem, hogy azért úgy szót értek emberekkel. De valamiért ott Győrbe egyszerűen nem működött ez. És én nagyon nem szerettem lejárni előadást csinálni, és mindig úgy fogtam föl, hogy arccal a kassa felé. De valamiért nagyon rossz érzéssel töltött ez el. És ne menjünk messzire, most már ezt is elmesélhetem, mert már ugye hosszú hónapok óta nem dolgozom ott. Amikor a köztévénél dolgoztam, ott meg a szakmaiságát nem szerettem a munkámnak. Tehát ott meg az volt, hogy egy nagyon olyan feladatnak éreztem, ami már bocsánat, hogy ezt így kimondom, nem volt egy kihívás.
2: Nem volt benne fejlődési lehetőséged?
1: Sőt, nem hogy fejlődési lehetőség, olyan semmi. Uh-huh. Tehát, hogy abszolút azt éreztem, hogy ebben nem fejlődök, nem ez az én utam, én azért ennél többre vagyok hivatott szerintem, és sokak mások szerint is, és akkor amikor többedik alkalommal kaptam ezt már így emberektől is, hogy na, és a vizé van más,
2: vagy lesz más,
1: mondom, semmi.
2: Megrekedt.
1: Tehát és akkor végül nem, hogy nem lett más, úgy onnan is kirúgtak.
2: Igen, szóval, az is nagyon rossz, amikor egy munkában megreked az ember, és nem tud úgy, ahogyan te voltál, nem tudsz tovább fejlődni, tovább lépni.
1: Igen.
2: Nekem amikor a kollegális viszony borzasztó, az nekem például színpadon volt ilyen, mint ahogyan neked is a színházban. Nekem volt egy olyan, hogy az ügynök, még akkor hajóztam, az ügynök arra kért, hogy már volt egy munkalehetőség egy hajón, de azt mondta, hogy előbb is ki tudok menni, hogyha megpróbálok egy vadidegen zenekar kapott munkalehetőséget, ha megpróbálok velük együtt dolgozni, kapott egy szerződést, de ott nem felelt meg az énekesnő. És akkor meghallgattak engem ezzel a zenekarral, de nem ismertem őket egyáltalán.
1: Ja, vágom, igen, rémlik valami a sztorit.
2: Igen, ők egy nyíregyházi zenekar voltak, ők már régóta együtt volt, voltak, együtt dolgoztak, és teljesen egy olyan képet próbáltak magukban felállítani rólam, hogy én egy pesti, gizda, nagyképű csaj vagyok, és tehát, hogy már egy ilyen előítélet volt bennük, de ezt én akkor még nem éreztették velem, meg hát nyilván én se velük, hát én nem vagyok se nagyképű, se gizda, tehát, hogy teljesen normálisan álltam hozzájuk, és megkaptuk végül velem a szerződést, tehát gyakorlatilag köszönhettek nekem egy munkaszerződést menni. Így, igen, tehát 5 embernek a sorsát tudtam így egy kicsit, tehát hálásak is lehettek volna
1: meg
2: nekem.
1: Meg nem mehettek volna, ha te nem vállalod, mert azzal az énekesnővel nem mehettek volna.
2: De
1: abszolút
2: nem kell értem. Nekem hálásnak lenni, de az, amit ott velem csináltak, tehát olyan szintű ellenszem vett körül, és úgy megmérgezte azt a gyönyörű szép helyeken járt a hajó, kint voltunk Dominikán, és olyanokat megcsináltak velem, hogy kimentünk a városba, és mondtam nekik, hogy mindig egy ilyen shuttle busz vitt vissza a hajóhoz bennünket, és akkor mondtam, hogy majd akkor 5-kor találkozunk itt a busznál, mert akkor így szétszélettünk, meg vártok? Igen, megvárunk, és nem vártak meg. Meg ilyenek.
1: Mocski dolog,
2: és férfiak, felnőtt férfiak voltak, tehát családapák, felnőtt férfiak.
1: Lehet, hogy valamelyik jobba volt azzal a nénivel, aki nem mehetett ki, mert róger volt, aztán
2: nem, amúgy
1: tudod,
2: nem. Nem, hanem egyszerűen csak rossz indulatúság ez.
1: Igen, van ilyen, amikor én például valahogy soha nem szerettem ezt, mert például azért a cirkuszban 11 évet lehúztam, azért mellettem azért sok például partnernők is cserélődtek azért. Egyedül drága Anita barátosném az, aki úgy elég hosszú időt kibírtunk egymás mellett, úgymond, mert azt hiszem 6 vagy 7 évig különböző műsorokban mi partnernők voltunk, aztán ő volt talán igen a leghosszabb, és azért cserélődtek mellettem, és én soha nem voltam rossz szint, tehát én mindig segíteni akartam inkább az új lányokat, ugye általában nők voltak mellém betéve, és én próbáltam mindig inkább segíteni őket, mert mindig éreztem, meg tudtam is, hogy azért ez nekik új terep, én is új vagyok, maga a cirkusz közeg,
2: benned volt az empátia, meg a lojalitás.
1: Igen, és én próbáltam segíteni, aztán az megint másik dolog, hogy egy-kettő volt, aki egy hónapnál tovább nem bírta, és nem azért, mert mondjuk én miattam.
2: Mert
1: vagy
2: te gonoszkodtál.
1: Persze, hanem egyszerűen szimplán nem jöttek az igazgatók, és akkor, vagy hát az igazgató úr, ugye, meg a Dodi, és akkor megmondták, hogy hát ő nem, sajnos. És akkor lettek cserék, és akkor mondom, igazából Anitával voltunk így, aki úgy hosszú ideig mellettem volt partnernőként, meg aztán különböző gálákból ugye a Babett, akivel ugye már így mondhatom, hogy több éve dolgozunk így
2: Köllő
1: együtt. Köllő Babettról beszélek. Szóval, hogy de hogy tök szemétségnek tartom azt, hogyha jön egy új arc a megszokott gárdába, és akkor igen. Te ilyen
2: kirekesztő vagy.
1: Ez a szemétség.
2: Igen.
1: Ha nem segíted, hanem hátráltás. Bocsánat,
2: hát
1: ezt
2: van.
1: Akartam ebből.
2: Nehéz
1: csak.
2: Munkát találni, ez kétségtelen, de amikor ilyenek vannak, akkor ezeket nem szabad félre söpörni, mert csak beteg lesz tőle az ember. Szerintem ezzel a témával még azért folytathatjuk tovább, mit gondolsz.
1: Jön egy romaszol, és jön egy Völgyi Zsuzsi Fit, Musa, Pista,
2: yeah.
1: Nóta, és utána jövünk vissza.
2: Akkor jöjjön még egyszer. Babat,

0: 98.3 Rádiódíj. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 36, ahogy ígértem, vissza is jöttünk Zsuzsám és Musa Pisti dala után közvetlenül.
2: Ez mehetne még egyszer.
1: Nem lehet, mert engem fognak megbüntetni, miért adok le egy számot
2: egymás
1: után.
2: Nem lehet még egyszer.
1: Sajnos nem. Én mint a Süsván a zenei felelőse nem tehetem ezt.
2: Hát jó, rendben. Rendben, ezt. Elfogadom. Vigyázok a munkahelyedre.
1: Köszönöm szépen, mert ha már igen, ott tartottunk, ugye itt a 10 órás blokkban arról kezdtünk el beszélni, mennyire mérgező tud lenni egy rossz munkahely. És ahogy arra nagyon jól lá is világító Zsuzsi, az az első pont is ráadásul ebbe az öt jelbe, hogy a tested jelez, és Zsuzsi rögtön ezzel is kezdte, hogy konkrétan egy rossz munkahely, az fizikai tüneteket is produkálhat.
2: Bizony.
1: Tehát, hogyha rosszul érzed ott magad, nem vagy megbecsülve, fizikai tünetei is lehetnek ennek. Tehát jelez a tested.
2: Igen.
1: Tulajdonképpen.
2: Még egy picit mesélnék arról a munkaszerződésemről, amiben idegen zenekarral volt szerencsém kimenni, egy hajós szerződést megcsináltam velük, 4 hónapot voltam kint. A világ legszebb táján, a Karib-szigeteken ment a hajó, és én akkor voltam

0: az erdőbe, mosolyogtam, hátranéztem, mondtam, hogy hát ez nem sikerül, ember, mert a belső hallásom azért még megvan. Tehát, hogy ilyen szemtelen szemétkedések is mentek így a színpadon.
1: De ez amatőr is, nem? Tehát azért nyugtassuk meg azért egymást.
0: Hát meg ez egy butaság.
1: Igen, butaság.
0: Ez egy butaság, mert a munkában, hogyha valamit csinálsz, akkor tehát, hogy azért, mert valakit nem szeretsz a munkahelyeden, azért a munkát ne hátráltasd, meg a munkában legyél akkor maximalista, és akkor ne hátráltasd a másik kollégádat.
1: Mondtam, igen, az előző órában is, vagy az előző megszólalásunkban ugye ezt mondtam pont, hogy ha már nem segített, ha nincs benned annyi empátia, igen, nem baj, vagyis hát baj, de ezt mindenki nézzen tükörbe és rendezze el maga, uh-huh, de ha nincs benned empátia és nem segítesz, akkor legalább ne hátráltasd.
0: Igen, meg akkor legalább tehát ne szemétkedj a munkatársaddal.
1: Azért az persze nem kötelező Teréz anyának lenni és mindenkit fölkarolni, de ha már nincs benned ez a fajta empátia, akkor legalább ne hátráltasd az embereket. A következő két pont, a második és harmadik pont, ugye nincs fejlődés a munkában is, romlik az önbizalmad, azt én azért venném egybe, mert
0: ugye
1: meg
0: arról beszélünk most, igen, akik most kapcsolódnak ide, hogy mikor érdemes munkát váltani.
1: Ez igen, az az öt jel, igen, igen, és erről beszéltünk óra elején is, meg most is ezzel folytatjuk, és ezt azért venném ezt a két pontot egybe, mert ez meg rám volt érvényes, ugye például a köztévénél.
0: Abszolút.
1: Tehát nem volt fejlődésem, és romlott az önbizalmam, mert azt éreztem, hogy nem igaz, hogy engem csak erre használnak.
0: Igen,
1: tehát
0: engem de nem csak magad miatt. Méltatnak. Igen, nem magad miatt nem volt fejlődésed, hanem egyszerűen nem kapsz lehetőséget arra, hogy más területen is mondjuk tudjál bizonyítani.
1: Hát figyelj, a beköszönésnél más már elmertem térni attól a szegmenstől, vagy attól az ilyen fölkonf szövegtől, ami ott elvárt volt. Már mondták
0: meg
1: a következő.
0: Meg volt ott írva konkrétan a szöveget?
1: Nem, volt megírva, én mindent impróztam, csak hogy elmondtam egyszer, még a legelső adásnál egy beköszönő szöveget, ami ugye a játékszabályokat meg izét tartalmazott, uh-huh, és pont. És ez tetszett nekik, és akkor utána mindig ezt kellett elmondanom. Tehát, hogy nem változtathattam rajta egy annyit se, hogy mit tudom én mi. És akkor meg úgy mondták, hogy hát azért, ha lehet, akkor ne térjünk el, akkor maradjunk a száraz tényeknél, meg izé. Oh. Hát ilyen tipik köztévé, na hát most már
0: és
1: ezt...
0: És tényleg romlik az önbizalmat. Hát tényleg egy idő után elmegy az önbizalmat, hogyha a munkában, sőt, akkor is romlik az önbizalmat, hogyha nincsen dicséret. Tehát, hogyha ha nem kapsz dicséretet mondjuk a főnöktől, hanem folyamatosan csak az ostorozás, vagy nem is kell, még az se. Nem is kell, hogy leszúrjanak, de hogyha nincs dicséret, vagy nincs visszacsatolás a munkáddal kapcsolatban, és én a gyereken látom a legjobban, tehát, hogy egy gyereket is ugyanúgy dicsérni kell és motiválni, akkor megjön a kedve, megjön az önbizalma. És a munkában ugyanez. Ha nincs dicséret, akkor romlik az önbizalmad, és olyankor bizony váltani kell.
1: Tehát és mi a legjobb dicséret? Bónusz, úgy hívják.
0: Igen, ez bónusz, így van. Bónusz cipi. Ez így van, pontosan. Igen.
1: De viccen kívül, én például nagyon szerettem a cirkuszi érában azt az időszakot, amikor nekünk azért sok ilyen társulati ülésünk volt, és ott azért el lett mondva a dicséret is, el lettek mondva a különböző problémák is, tehát hogy ezzel nincs is semmi baj. És itt a rádióban is tök jó ez, amikor a Hajni így összegyűlt minket, ez nem titok szerintem, hogy nemrég is volt egy ilyen beszélgetés.
0: Igen, egy meeting.
1: Egy meetingünk, igen, és ezek tök jó dolgok, hogy el van mondva, hogy mi a rossz, ezen változtassunk, mi a jó, és akkor az is ki van azért emelve. Tehát, hogy ezek szerintem mind-mind kellenek egy munkahelyen. Tehát kellenek ahhoz, kell ez ahhoz, hogy te kiegyensúlyozottan működjél,
0: igen,
1: szerintem.
0: Meg jó érzéssel járj be dolgozni.
1: Igen.
0: De van olyan is, amikor már a szabadidődben is munkával, a munkádon jár az eszed, és a munkával foglalkozol.
1: Vagy, ha már szabadidőnél, hogy olyanoknál, akik mondjuk hazaviszik, tudod, a céges telefont.
0: De rossz.
1: Például, amikor a feleségem egy bankba dolgozott, régebben, nem most, az egyik plázának a fiókjában dolgozott, neki volt, képzeld, egy céges telefon, és volt olyan, hogy hazajött, és már szabadságon volt, de hát persze ezt nem biztos, hogy tudták nyilván a izébe, de hogy másnap esti órába hívta őt föl egy ügyfél. És akkor mondtam, fölnevedd. Hát mondom,
0: persze,
1: főneved.
0: De hogy is.
1: Hát mondom, egy szabadságon vagy, de tegyük föl, nem is tudja. Akkor mondom, 6 óra elmúlt. 6 óra után mondom, te már csak barátnak, apának, anyának.

0: unokatestvérnek telefonálsz, mondom, te izébe banki ügyintézőt, akár mit tudom én, egy személyi kölcsönnel kapcsolatban, vagy bármi...
1: Lejárt a munkaidőd, így hát van, tehát a szabadidődben
0: nem. Mondom, fölneved, mondom, igen. A telefont.
1: Igen, hiába van nálad a céges telefon, nem szabad.
0: Igen, tehát, hogy igen. Azt én nem...
1: Meg kell tartani a munka és a magánélet közti balanszot. Így van, meg a szabadidő közt, így van. Amikor például egy ebédidőre is kimegy az ember, akkor is, arra is szerintem oda kell figyelni, hogy akkor se dolgozzon. Tehát akkor az ebéddel foglalkozzon, abba az időben, ami az ebéd idejének szól, ebédidőről szól egy beosztottnak, akkor az ebéddel kell foglalkozni, és nem közben laptopozni, vagy telefont fölvenni, hanem igenis azt az időt, az csak magadra kell szánni. A szabad idő az a munkában is szabad idő.
0: Így van.
1: Hát
0: van,
1: az a negyed óra, vagy bármi, igen, tehát óránként mondjuk van egy negyed órád, akkor azt is azzal töltsd, hogy te egy picit lekapcsolsz a munkából.
0: Igen, és akkor persze vannak ilyen kollégák azért általában nem itt nálunk, hála Istennek, mondjuk itt csak ugye én meg a Zsuzsi ülünk jelen pillanatban, tehát itt maximum a Zsuzsi lehetne. Ha beszélek arról, hogy egy kollega, akkor csak a Zsuzsi lehet, de nem. Egy cégnél vannak ilyen emberek, személyesen is tudok egy-két ilyen példát, akik ki van adva mondjuk egy 40 perces ebédszünet, és inkább belapátolja a kaját, és visszamegy negyed óra múlva, hogy a főnök őt dicsérje, hogy lássa, hogy nem tartotta be. Ha ő kibírja, és ő nem tartja 40 percet, akkor légy szíves, ti se húzzátok 40 meg 45 percig, mert ha ő itt tud ülni.
1: Dú, de rossz. Aha.
0: Fú, az ilyet nem mondok semmit, mert 12 karikás a műsor, de tudjátok,
1: ez
0: hogy
1: nagyon
0: hívjuk az
1: ellenszembes.
0: Ilyet. Popsi puszilgatónak
1: persze,
0: hívjuk.
1: Ez
0: szépen
1: nagyon...
0: kifejezve magam.
1: Ez igen. Nagyon ellenszembes egyébként a kollégától is.
0: Fú, nagyon. Mert a másokik másokat is tudod, direkt kellemetlen színbe tűnte, rossz színbe tüntet, föl tudod direkt, tehát ez egy ilyen
1: van
0: taktika.
1: Ilyen.
0: Taktika. Na és az utolsó pont, ugye, amit ír itt a cikkecske, hogy tudod, hogy legszívesebben elmennél, csak még nem léptél, és én kiegészítem, vagy nincs hova.
1: Mert az a nehéz.
0: Ez
1: igen.
0: Is sajnos egy visszatérő probléma tud lenni az embereknél. Saját tapasztalatból is tudok beszélni, illetve hát nem egy ismerősöm, barátomtól tudom ezt, hogy jaj, de mennék már gyuszi, csak nincs hova.
1: Csak nem találsz olyan munkahelyet, igen. Olyan munkakört, igen. Amit szeretnél, igen.
0: Vagy
1: amit szívesen
0: pénzért.
1: Csinálnál, így van.
0: Igen, ez sajnos ez egy örök dilemma, hogyha vagy egy helyen, ahol mondjuk még adott esetben jól is fizetnek, az nagyon visszahúzó erő tud lenni, bármennyire gyűlölöd azt a munkát, vagy a munkahelyet és a munkatársaidat, de nehéz utána az, hogy azt mondd, hogy most én elmenjek máshova, ahol fele annyit adnak csak.
1: Megint újra kezdeni az egészet, megint beilleszkedni.
0: Próbaidő, ugye általában azért cégeknél meg
1: nem úgy fizet a próbaidő, igen.
0: Igen. 3 hónap munka, vagy próbaidő van, hát,
1: és mennyiszer hallasz olyat, hogy letelik a próbaidő, és valamiért nem lettél felvéve.
0: Vagy ha mondjuk te mondod, az megint más, de akkor meg megint kezdesz máshol előről. Mert ilyenről is tudok, aki mondjuk nem töltötte ki a 3 hónapot, aki másfél hónap, vagy még annyi se, egy másfél hónap után azt mondta, hogy ja, hogy ez várna rám évekig? Akkor köszönöm, én már most azt mondom, jelzem előről, hogy ki se töltöm a 3 hónapos próbaidőmet, mert én mennék magamnak, köszönöm szépen Isten áldásával. Ilyen is van. Ilyen is van.
1: Hát meg pont zenék alatt még meséltél olyanról is, hogy amikor átverik az embert. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy ja igen, egyébként lesz a héten egy nap plusz napod, vagy kivehetsz home office-t.
0: Így van.
1: Heti egy napot,
0: igen.
1: És aztán utána mégse engedik.
0: Igen, mert ide-olyan ilyen-olyan kifogásokkal kikerülik ezt, hogy te azt kivedd, és izé. Hát igen. És akkor utána te
1: ez
0: hiába kopogsz a HR-en, mert ez is egy örök szabály. A HR elsősorban hiába humán erőforrás, nem téged, a céget védi. Ez sajnos bármennyire fáj, ez a legtöbb helyen tisztelet a kivételnek, ez azért így van. Hogy azért a cég érdekeit előrébb tart egy szerződés átolvasásánál is, mint a te privát jogaidat, illetve elvárásaidat.
1: Igen.
0: Sajnos, de ez nem csak itthon, nem csak Magyarországon, ez Amerikában, Német, ez sajnos mindenhol így van azért. Mondom, tisztelet a kivételnek, ahol tényleg vannak ezek az úgynevezett szakszervezetek, ahol te föl tudsz állni, és jogi lépéseket tudsz tenni a munkáltatód felé. Ritka, előfordul, de ritka, és azért javarészt inkább az van, hogy a HR is inkább a
1: céget védett, igen, így van.
0: Helyezi előtérbe.
1: Sajnos nem könnyű, de hát de én azt mondom, hogy nem szabad beleragadni egy olyan szituációba, egy olyan helyzetbe, ami már azt teljesen rányomja a magánéleti válságot is okoz, meg rányomja a magánéletedre meg, is
0: mondta,
1: a bélyegét.
0: Betegség.
1: Vagy már testi tüneteket is produkálsz, igen, szóval ezt nem szabad
0: elkezd
1: hagyni.
0: Hullani a hajad. Vagy
1: hát,
0: ilyen.
1: Vagy igen, vagy reggelente nem tudsz leszállni a mosdó, vagy a mosdóról, hát aki a mosdóba csinálna.
0: Igen.
1: Nem tudsz
0: vagy
1: leszállni a
0: vécéről. Igen. Igen, nagyon sok ilyen van.
1: És ez az emésztőrendszeri problémák, ez mindig pont az, amit nem tudsz megemészteni. Tehát
0: igen,
1: ez konkrétan az, konkrétan mindig. Vagy a torokkal való gondok, az, hogy nem tudod kimondani. De egyébként ez egy jó téma, csak máskorra. Nem akarom ide kapcsolni.
0: Igen. Na jó, most viszont mi elmegyünk egy hosszabb szünetkére, úgymond.
1: Na engem békén hagysz a szünetbe.
0: Én abszolút. És 11 óra után jövünk vissza, és ugye hát be is fejezzük majd a hetet és a napot.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadás érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzeti nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában a burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időszakokra is számíthatunk napos időszakokra. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések. Napközben 17 és 22 fokos maximumokat mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 12 perccel, még mindig péntek van, és május 15-e. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Hello, sziasztok!
1: Na, hát gyerekek, nagyon próbálunk óvatosan, finoman fogalmazni a következő 5-10 percben.
2: Viszont a téma izgalmas lesz.
1: Ez nagyon, ezt szembe jött most így hirtelen velem, elmondtam Zsuzsinak, azt mondta, hogy na azonnal említsük meg, mert hát azért érdekesség gyaránt ez szerintem nagyon-nagyon érdekes. Hát azt írják, hogy a szexrobotok hamarosan eláraszthatják a világot.
2: Most képzeld el!
1: És nem csak lefekszenek az emberekkel, nevetnek a vicceken, beszélgetnek a gazdájukkal, és még a szívverésüket is érezni.
2: Van, lesz szívdobogásuk?
1: Igen.
2: Pont nem olyan régen néztem meg egy filmet, Robin Williams főszereplésével.
1: Igen, ő volt a színész, aki meghalt.
2: Igen, és ott pont mindjárt elmondom, hogy mi a címe, mert hogyha most folytogat, se fogom tudni, pedig hát most néztem meg. Egy fantasztikus film, pont erről szól, de ott nyilván nem erre alkalmazzák a robotot, hanem arra, hogy besegítsen a háztartásba.
1: Ja, tudom melyik film, és nem aztán... tudom a címét, de tudom melyik film. Hát nem, de annyi filmet lát az ember, hát már címeket már az emberi nem feltétlenül tartja számon.
2: Mindjárt elmondom.
1: Jó, közben addig én elmondom itt a dolgokat. Azt mondja, ha kíváncsi, hogy melyik technológiai cég lesz a következő Google vagy az új Facebook, akkor érdemes körbenéznie a szexrobotok gyártói között. Nagyon úgy néz ki, hogy már csak 1-2 évtized, és ebbe az ágazatba csőstül fognak ömleni a dollármilliárdok. Az első fecskék már el is kezdték bontogatni szárnyukat. Európában már több bordély is működik, ahol a kuncsaftokat szexrobotok kényeztetik.
2: Ne viccelj!
1: A sort Barcelona kezdte meg még 2017-ben.
2: Már 17-ben Barcelonában voltak ilyen klubok?
1: Éve egész pontosan. Azóta klubok. Azóta csatlakozott hozzájuk Párizs, Bécs és Dortmund is.
2: Állj!
1: Igen.
2: Bemennél egy ilyen klubba? Úgy kíváncsiságból. Egyébként a film címe a 200 éves ember.
1: Az.
2: Tehát abban játszik Robin Williams.
1: Így van.
2: Nem az énekes, hanem a színész. És tehát ott, mondom, teljesen másról szól. De végül aztán nem szól másról, mert hogyha nagyon belegondolok, akkor a filmnek a vége az, hogy ez a robot, ez szeretne jogot formálni arra, hogy ő, mint ember, őt fogadják el, mint ember, és aztán, mert hogy saját egyéniségi személyisége lesz, tehát
1: hát
2: ő egy különleges típus.
1: Fog dobogni a szíve, igen, meg neki nevet a vicceiden.
2: Igen, és aztán végül össze is házasodik egy, tehát a család.
1: Erre már nem emlékszem.
2: Igen,
1: mennyire.
2: Ez a filmnek a vége, hogy összeházasodik abba a családba, ahová ő bekerült. Ott vannak gyerekek, és a felnőnek már a gyerekek, és az egyik gyereknek az unokájával házasodik össze. Aki nem látta őt soha robotnak, hanem ő már teljesen ilyen emberi formában látja. Újra, mert hogy ez a robot aztán így később elmegy. Elmegy a családtól, és akkor így saját pénze van, saját személyisége van, mindene van, és végül aztán férjként üzemel tovább. És mire megkapja az emberi jogait, addigra le is jár a mandátuma, tehát ő úgy intézi aztán a beállításokat magába egy professzorral, hogy aztán meg is tudjon halni. Szóval vannak ilyen helyek, ahová
1: így ki lehet ezt
2: nem lenne
1: próbálni.
2: Egyébként félelmet bemenni egy olyan robothoz, aki esetleg mi van akkor, ha nem szimpatizál veled, aztán elkezd folytogatni, vagy nem gyengéden nyúl hozzád, vagy eltéveszti a szerepet.
1: Mechanikai hibája lesz hirtelen, és
2: lehet,
1: így
2: azt hiszi, igen, hogy dominának van programozva.
1: Rövid zárlatot kap, vagy valami.
2: És dominának lenne programozva, hát, te meg bevenni, azt jó agyon verne.
1: Jó, de jó lenne.
2: Meg összehúzna egy kis ketrecbe.
1: Én nem próbálnám ki. Itt is inkább most az üzleti részét fejtegetik elsősorban, de valószínűleg azért lesz nagy üzleti keresetje, mert valószínűleg sokan meg nem így gondolkodnak, mint én, hogy kipróbálnák. Az előre jelzések szerint az igazi nagy pénz azokban az ilyen robotok értékesítésében lesz majd. Vásárolható modellek már most is szép számban léteznek, a legtöbbjük pedig nem csak magára az aktusra képes. Az amerikai True Combination gyártásában készült Roxy, 3X-el írva, Roxy, rá tud csatlakozni a Wi-Fi-re, és e-mail tud küldeni a tulajdonosának. A fejében lévő mesterséges intelligencia alkalmazkodik a gazdájához.
2: Várjál, hagyj emésszem ezt meg. Mit tud csinálni? Mondd még egyszer.
1: Mármint meg, hogy csatlakozni a Wi-Fi-re, e-maileket is tud küldeni a tulajdonosnak, ha éppen nincs otthon, vagy nem tudom.
2: És akkor milyen e-maileket küldhet Roxy? Gyere haza, mert most vagyok a legtermékenyebb állapotomban.
1: Gyere, várlak.
2: Gyere, most meg tudjuk csinálni a gyereket, apa.
1: Úristen. A fejében lévő mesterséges intelligencia alkalmazkodik a gazdájához. Egyszerű beszélgetéseket is le tud folytatni, a személyisége pedig állítható.
2: Atya világ, gondold el, hogy mesterséges intelligencia, tehát akkor eljutott arra a szintre, Gyuszi, amit mindig is mondtam neked, hogy látod, az emberek már a mesterséges intelligenciával kommunikálnak, barátjaként néznek rá, és most már robot formában is hazavihető egy olyan prototípus, aminek mesterséges intelligenciája van, tehát mindenben bólogatni
1: hozzád,
2: fog.
1: Átállíthatod, hogy most legyél kedves.
2: Nem fog ellentmondani.
1: Legyél kedves, most legyél kicsit, most veszekedjünk, mert rég veszekedtünk, most kicsit veszekedj,
2: beírod. Ki akarom adni a dühömet.
1: Igen. A belseje úgy lett kialakítva, hogy olyan, mintha a gépnek még a szíve is dobogna. A kínai X-Doll terméke még a vicceken is nevet, és hogyha kell, maga a aktus után, a mosatlant is elpakolja. Roki néven...
2: Azt hittem lefürdik.
1: Lehet. Roki néven már férfi robot is van,
2: végre.
1: De róla nem lehet sokat tudni.
2: Roki, érted, mint Sylvester Stallone.
1: Igen. Csak reméljük, annyit, hogy akár a Roxyért érte is, tehát a Roxy robotért is, meg a Roki robotért is, $10,000 átváltva olyan 2,8 millió forintot kér a gyártó.
2: Mennyit?
1: 2,8, hát 3 millióra számoljuk.
2: Roxy.
1: Emlékszel,
2: a Chicagóban volt a gyilkos, hát ugye azért voltak a nők börtönben többségében, volt egy olyan nő, aki azért volt börtönben, mert megölte a férjét, egy csomó férjét megölt, és ő Roxy Hart volt.
1: Chicago, így van.
2: Chicagóban, igen, te ezekkel képbe vagy a
1: musicalben.
2: Igen,
1: hogyne.
2: És Roxy Hart volt az, aki a férjeit ölte, és milyen érdekes, hogy Roxy lett a robotnak a neve is. Mm-hmm. Tehát akkor ezeket a robotokat már valójában 2017 óta bárokban le lehet tesztelni Barcelonában. Ez tök régóta van akkor ezek szerint.
1: Igen, és itt írja is, hogy az első ilyen androidot a kaliforniai Matt McMullen készítette. Matt saját bevallása szerint szeret elvonulni a világ zajától. Mielőtt milliómos lett volna, főleg a garázsában dolgozott. Amikor a 90-es években összerakta az első műnőket, még nem akart belőlük robotot csinálni. Egyszerűen csak nem volt elégedett a divatboltokban álló műanyag manokenekkel.
2: Jó, hát tudod, hogy néztek ki azok a régi babák, ilyen felfújhatós volt, aztán, hogyha héliumot engedtél bele, akkor még el is szállt.
1: Úgy döntött, hogy kihívóbb, vonzóbb figurákat fog tervezni. A neten ugyanis és a visszajelzések őt is meglepték, a neten ugyanis a legtöbb férfit az érdekelte, hogy autonómiailag mennyire élethűek ezek a babák. Mivel McMullen otthonosan mozgott az animatronikában, ez gondolom ilyen műszaki dolog, úgy döntött, hogy a manökeneket nem csak még élethűbbé fogja tenni, de eléri, hogy a figurák mozogjanak is. A fejlesztési procedúra majdnem 20 évig tartott.
2: Az sok. Ma már egyébként, tehát a robotika az nagyon szépen fejlődik, bár pont valamelyik nap láttam nagyon jó videót, nem tudom, hogy átküldtem-e, hogy ott halálosan táncol egy robot, ilyen szalagkordonnal van elválasztva a robot a nézők között, vagy nézőktől, és ott áll egy ilyen kis húzott szemű kisfiú, és pörög egyet a robot, azt úgy arcon csapja, érted, akkor is átküldtem, mert átszoktam egyébként az ilyeneket küldeni. Amúgy szépen fejlődnek ezek a robotikával kapcsolatos dolgok. Van a Katy Perrynek egy videóklipje, ami pont erről szól, tehát egy robot a csaj, és tesztelik a robotot, hogy mennyire tud háztartásban együtt élni egy élő férfival, aztán végül a férfit majdnem kinyírja, tehát ez a klipnek a vége, rohadt jó úgy a klip, és nagyon elgondolkodtató, mert aztán utána, mikor lekapcsolják a robotot, a Katy Perryt, akkor egy könycsepp így elhagyja a kis szemét.
1: Jaj, de igen, drámai.
2: Tehát, igen, őnek érzései is vannak.
1: Már kicsit vissza a valóságba, mert most ezen már túlléptünk, most azt nem szépen megfogalmaztuk, hogy ne legyen annyira 12 karikán fölüli, de hát mindenki érti, amiről beszéltünk. De menjünk egy picit más irányba, ugyanis Japánban, Kyoto városában található a legismertebb, most kapaszkodjál meg Zsuzsám, buddhista robotpap, aki frankon föl lett szentelve. Hagyok időt, jó? Hagyok időt.
2: Nem
1: frankon föl lett szentelve, és bizony, ő a 400 éves kódai Jizen buddhista templomban dolgozik, vagy hát
2: tevékenykedik, mit csinálod? Gyontat. Jó, a buddhistáknál.
1: A buddhisták pont nem, igen, de nagyon durva.
2: Hagyjál.
1: Itt van, mit csinál, tessék? Na. Prédikációkat és tanításokat tart a látogatóknak. Tessék, megvan a válasz, amit kérdeztél. Tessék.
2: Hogy nézhet ki? Kopasz?
1: Nincs szilikon arccal és kezekkel rendelkezik, a teste többi része szándékosan fémes, látható vezetékekkel. Így van a leírása.
2: Tehát, hogy lássák az emberek, és ne tévessze meg senkit, hogy ő azért valójában nem egy ember, hanem egy robot.
1: Igen, akkor mondok még gyorsan kettőt. Longquan templomban vagyunk, ez Kína.
2: Megint? Miért mindig a templomokban?
1: Ez Kína, várjál, mert most erre kerestem itt rá, mert láttam erről riportot, ezért gondoltam, hogy ezt én is megosztom. Ez pedig egy robot szerzetes.
2: Visszavonult, érted?
1: Egy kisméretű, sárga ruhás buddhista szerzetes mintázó robot, amely képes mantrákat kántálni, és érintő képernyőjén keresztül alapvető vallási kérdésekre válaszol a látogatóknak.
2: Azt a mindenit.
1: És egy utolsót ezzel kapcsolatban, a helyszín újra visszugrunk Japánba, ahol egy szolgáltató cég programozta át a népszerű Pepper humanoid robotot, ő pedig egy temetkezési robot. Tehát buddhista temetkezési szertartásokon helyettesíti a húsvér papokat, dobol és szutrákat kántál, mivel a papok hiánya és a szertartások magas költségei miatt erre komoly igény mutatkozott.
2: Az kemény. Tehát akkor lehet, hogy tényleg lehet, hogy akkor...
1: Pont. Ezt így befejezzem.
2: Elgondolkodtam. Végem papok van, hiánya. Tehát ez a szöget ütött a fejembe, papok hiánya. Lehet, hogy majd a keresztényeknél is, mivel ugye tudjuk nagyon jól, hogy nálunk a katolikusoknál cölibátust fogadnak a papok, és az egyházban dolgozó papok, tehát ők megfogadják, ugye, hogy tehát náluk tehát a cölibátust.
1: Igen.
2: Tehát nincs nő. És éppen ezért lehet, hogy mert ezen nincsen változtatás, és nem úgy vagyunk a katolikusok, mint a reformátusok, hogy a reformátusok házasságot köthetnek, tehát itt nálunk nincs. Lehet, hogy egyszer csak majd a katolikus papoknál is úgy lesz, hogy mivel hiány lesz a katolikus papi munkakör, ezért lehet, hogy majd lesznek robotpapok.
1: Lehet. Igen.
2: Akik majd gyóntatnak, akik majd simán a Bibliát tudják
1: majd
2: visszaadni.
1: Látod, most van már, aki buddhista temetkezést levezet, miért ne lehetne egy katolikus temetést is levezényelni egy ilyen humanoid robotnak? Tehát simán. Ez simán benne van a jövőbe. Abszolút.
2: És akkor elmondják neki a programot, hogy...
1: Nem kell elmondani, ezt be kell programozni neki, és ő AI alapon nyomja. Nyomja. Simán. Ez hallod? Ez már nem, ez egyáltalán nincs messze. Hát hú, látod, Japán-Kína, ugye japánokról ne is beszéljünk, akik ugye minden technikailag, vagy technológiailag pontosabban, bocsánat, ők azért már jó évtizedekkel előttünk járnak, és hát azért a kínaiak is olyan szempontból, hogy ugye hát onnan jön ez az egész robotika dolog, azért ott Kínába, vagy mint ezek a cikkek elsősorban onnan jönnek, hogy azért ott, amit láttál te is, a brékelő robot, mind az is kínai. Tehát, hogy
2: Meg Japán.
1: Hát ázsiai,
2: és
1: igen.
2: És végig gondolván az egészet, ami egyébként nyilván láttál te is már rengeteg robotkatonát, tehát, hogy aktuális lesz a Terminátor. Aktuális lesz a film, amit James Cameron készített, a 80-as évekbe, figyeljétek meg, hogy vissza, aktuálissá válik a Terminátor. Meg kell nézni újra a filmet, mert ez lesz most...
1: Hogy tanuljunk belőle valamit?
2: Azért, hogy felkészüljünk lelkileg ezekre, mert hogyha már, ha jóra használják majd a robotikát, meg a robotokat, akkor a rosszra is ugyanúgy be lehet majd programozni egy robotot. Hát élet
1: hogy meg a veszély. Hogyne, persze. Hát ez mindig így van. De most ezek, amik jönnek, hírek, ezek mind ilyen
2: finoman csúszik le a torkunkon.
1: Sok igen. Esetben, mert nagy dolog ez, hogy
2: már
1: ilyen
2: vannak orvosok is, már vannak műtétek is, amit robotok vezényelnek le, meg robotok végeznek el, és hova tovább? Tehát, hogy most már látott szerzetesek is így vannak, van. Most már nagyjából úgy majdnem minden munkakörben megjelennek, nézd meg, ott van a legősibb szakmákban is ott lesznek a robotok, mert már vannak ilyen helyek, ahol ezeket népszerűen használják.
1: Igen. Azt az orvos dolgot azért azzal kiegészítem, hogy teljesen önállóan dolgozó robotorvos a valóságban még nem létezik, de robotasszisztensek és mesterséges intelligenciára épülő diagnosztikai rendszerek már napi szinten gyógyítanak. Igen, tehát tulajdonképpen azért még az, hogy bejön a doktor, nem tudom, doktor Terminátor, maradjunk ennél a példánál, és jó napot, mi a panasz? Az mekkora lenne amúgy?
2: Vagy úgy köszön el, tudod, altatásnál, hasta la vista, baby.
1: Igen, de itt tudod, oda tocsog így hozzád, hello, Zsuzsa, hogy van, milyen, aha, fáj?
2: Nevetsz majd, amikor öreg leszel, akkor gondolj erre az időszakra, amikor megmondta Zsuzsi, amikor majd oda megy hozzád a robot.
1: Igen, emlékszem, 2026. május 15-én mondta ezt, tudod?
2: És bajuszos külsejű manus lesz, szilikon bevonatta, ilyen, hogy azért valamennyire emberi legyen, és ne ijedjél meg tőle, amikor a kómából felébredsz. Igen, jaj, Isten igen. Őriz, hogy így legyen, de azért gondolj majd de az öregséget, öreg időszakodban vissza arra, hogy mikről beszéltünk itt.
1: Nem, amúgy vannak ilyenek, csak hogy olyan még, hogy robotorvos az még nincs, az még azért nagyon sok idő, de azt írják, hogy...
2: Tudod, de túlos sok idő.
1: Igen. Vannak ilyen sebészrobotok, de nem maguktól műtenek. Egy speciális konzolnál ülő sebész igen. irányítja a robotkarokat, amelyek az emberi kéznél sokkal pontosabbak.
2: Így van. Igen. Mint a
1: Vasemberbe, ugye Robert Downey pontosan. Irányítja, de hogy egy ilyen mikro milliméternyi...
2: De egy ilyen joystickkel joystickkel, hát most nem tudom a szaknevét, de valami...
1: Nyilván nem az, de persze nem tudjuk, hát onnan
2: de egy ilyen kis irányítókkal, igen.
1: Konzol.
2: És gondolom, ezek a robotkezek vagy karok, amivel műtenek ilyenkor, az nem remeg, sokkal hát tűpontosabb.
1: Tűpontos,
2: igen.
1: És gondold el azt, hogy ugye ezek ilyen nagyon mikromilliméternyi helyre is ugye be tudnak úgyhatni, makró, így van, tehát hogy míg az emberi kéz, igen, azért az be tud remegni, igen. Nem tudsz.
2: El tud fáradni.
1: Ez a sebészrobot, ez a hivatalos igen. nevük, de nem egyedül műtenek. Van ez a Da Vinci rendszer, a világ és Magyarország legismertebb sebészeti rendszere. A sebész mozdulatait megszűri a kézremegéstől, pontosan amiről beszéltünk, és akár hétszeresére kicsinyíti, így milliméteres pontosságú vágásokat tesz lehetővé.
2: Nagyon
1: pontosan
2: komoly.
1: Erről beszéltünk, holott
2: igen.
1: nem tudtuk el, de akkor mi kifejtettük az imént a Da Vinci rendszer tulajdonképpen. Van a Versius rendszer, remélem jól mondom, egy új generációs brit sebészrobot, amely moduláris karjaival rendkívül rugalmas és ergonomikus munkát biztosít az orvosoknak.
2: Rohadt izgalmas amúgy.
1: Előnyök ennek, hogy a páciens kevesebb vérvesztességgel, kisebb sebb helyel és lényegesen gyorsabban épül fel a műtét után.
2: Na, annak ennek előnyei is, tessék például hát itt ez, igen.
1: Hát ez maximál, ez egy előny? Hát nem mondhatod, hogy nem, bármennyire félsz tőle.
2: Végig gondoltam azt is, hogy egy ilyen borbélyházba már megint egy csak csapong a gondolatom, hogy lehet, hogy a betegségek meg a fertőzések kockázata is így kevesebb.
1: Így van,
2: igen,
1: így van. Ez így van. Hát tehát egy robottól. Maximum a gép.
2: Egy robottól?
1: Tudod, a gépolaj így rádömlik egy picit, igen. Na de, van Kínában kísérleti jelleggel már elindult olyan virtuális AI kórházvárosok, ahol virtuális orvosok néhány nap alatt 10 000 beteg tüneteit képesek elemezni és kezelési tervet javasolni. Ez viszont, figyelj, ez viszont jó, tudom, hogy félsz, de ez rohadt menő.
2: Szóval, tudom,
1: hogy félsz, hogy látom rajta, hogy fújtacik, mint egy izé lóverseny utáni ló.
2: Igen, mert azért nyilván igen, látom én is ennek a
1: menő.
2: Magad csodáit.
1: Ez
2: igen,
1: menő.
2: Csodáit is, meg a hátrányait is.
1: Figyelj, hányszor van az, legyen az idősebb, középkorú, fiatal, teljesen mindegy, hogy nem jutsz el úgy orvoshoz időbe, és csak diagnosztizál, tehát azt akarod, hogy diagnosztizáljanak téged, hogy a tüneteket megmondják, hogy mi a baj, elmondod a tüneteket, hogy miket produkálsz, ők meg elmondják, hogy mi a kezelési terv. Csak ennyire akarsz elmenni orvoshoz, és nem mindig jutsz be, satra. Itt legalább ez egy mennyire menő dolog, hogy néhány nap alatt több tízezer beteg tüneteit képesek az AI orvosok,
2: hát
1: mondjuk
2: igen.
1: Így, elemezni, és ezáltal kezelési tervet javasolni.
2: Jó, elárulok egy titkot, jó?
1: Na,
2: nem olyan régen a barátom nem volt túl jól, és számtalanszor az AI segítségével próbáltam a tüneteit beírni, hogy mi baja lehet, mi történhet vele, mi megy keresztül. És kaptam diagnózist, ami végül is egy gastroenterológiánál, tehát gasztro problémája volt, aztán végül is kiderült egy tükrözés során, hogy az AI nem tévedett, tényleg ez volt a problémája. Nyilván erre kapott orvosságot, normális és orvosoktól, tehát nem az AI írta föl, de például, mikor megkapta az áró jelentését, akkor hát egy csomó latin szöveg volt benne, amit nyilván mi nem tudtunk értelmezni, és ott azon a klinikán annyira nem is világosították föl, hogy mi volt konkrétan a problémája, és akkor is az AI segítségével elemeztettük ki, hogy mi van abban leírva. Tehát, hogy
1: persze, hát ez
2: most ugyanaz.
1: Ez nem cink, hát ezt ugyanaz, hiszem, én nem csináltam már ilyet. Hát én is voltam ugye sebészeten idén, tavaly. Ha, mindegy is, valamikor. Idén. És amikor kaptam én is egy ilyen latin nyelvű leíratot, meg ugye hát azért magámba voltam ugyan, de az ember már mindenkivel szemben picit szkeptikus, vagy hát nem tudom ki, hogy van ezzel. Én is szerintem, tehát nem befotóztam egyből az ének.
2: Persze.
1: AI-nak, hogy mondjam igen. Már erről valami, és elmondta, hogy mi a helyzet. És tényleg leírta,
2: szerintem
1: tehát nem tévedett. Direkt nem írtam neki
2: sem,
1: hozzá, hogy miért mentem. Direkt
2: sem.
1: Nem írtam oda.
2: Igen.
1: Mondom, ezt fordítsd, lekérlek, és mondom, mondd el, hogy mi a diagnózis ez a. És leírta frankon azt, ami valóban,
2: persze,
1: ami miatt a sebészetre mennem kellene.
2: Persze, szerintem egyébként
1: ezzel
2: semmi probléma, viszont,
1: nincs.
2: Viszont ne innen próbáljunk azért
1: gyógyulni,
2: igen, meg gyógyszert feliratni, meg ilyesmi. Tehát azért a rendes orvossal mindig konzultáljuk.
1: Figyelj, megmondja maga az AI is.
2: Konzultáljunk, na.
1: Igen, megmondja maga az AI is, hogy jogi lépéseket, illetve orvosi dolgokat azért a valódi jogászoktól, ügyvédektől, illetve doktoroktól kell kérni. Pont. Tehát, hogy ez vitán felül áll még most is, hogy azért tud ő dolgokat, meg tud tájékoztatni, de például azért ne pereljünk be senkit, mert az AI azt mondta.
2: Hát azért
1: vagy azért nem üttessük meg magunkat, mert az AI azt mondta. Tehát, hogy ezeket
2: igen.
1: Azért óvatosan kezeljük.
2: Meg azért ne vágassuk le lábunkat. Végső soron, mivel indítottuk a témát, hogy vannak ezek a szerelmet nyújtó robotok, szerintem azért az emberi szerelemnél gyönyörködtetőbb nincs, úgyhogy én maradok a húsvér embernél inkább, mint a robot partnernél.
1: Én is így vagyok. Jó magam is így vagyok ezzel, úgyhogy szerintem ezekkel a bölcsességekkel zárjuk is.
2: Óriási
1: nem csak a napot.
2: Bölcsesség volt.
1: Igen, nem csak a napot, hanem az egész hetet. Legközelebb május 18-án hétfőn találkozunk. Csodaszép hétvégét nektek. Vigyázzatok magatokra, legyen nálatok esernyő, mert mindenhol esni fog, ugye, sőt, egyes helyeken szakadni fog az eső, ezt jósolják. Úgyhogy vigyázzatok magatokra hétvégén, de érezzétek jól magatokat, és pihenjetek ki magatokat.
2: Jó étvágyat mindenkinek a húslevashez.
1: És jó étvágyat az eb

0: Hol a bennem a jó?
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A láthatatlanságból a világot formáló erőig úttörő roma nők a történelemben és a kultúrában. A roma nők története a kettős elnyomás elleni küzdelem narratívája. Évszázadokon át egyszerre kellett megküzdeniük a többségi társadalom romofóbiájával, valamint a tradicionális közösségi struktúrák korlátaival. Ennek ellenére a roma nők nem csak megőrizték és tovább örökítették közösségük kulturális identitását, hanem a művészet, a politika, a tudomány és az irodalom területén is olyan maradandót alkottak, amely átírta a globális és nemzeti történelmet. A roma nők számára az alkotás kezdetben a túlélés, később pedig a társadalmi emancipáció legfőbb eszköze volt. A lengyel cigány költészet anyja, Papusza. A lengyelországi románi közösségből származó Papusza a 20. század egyik legmegrázóbb sorsú és legnagyobb hatású költője volt. Egy olyan korban tanult meg titokban írni és olvasni, amikor a roma nők körében az analfabetizmus szinte teljes körű volt. Versei a vándorló életmód szépségét, a természet közelségét és a porajmos borzalmait énekelték meg. Tehetségét a lengyel költő Jerzy Fiszowski fedezte fel, aki megjelentette műveit. A hagyományőrző roma közösség azonban elárulva érezte magát a cigány kultúra titkainak nyilvános feltárása miatt, Papuszát kiközösítették. Carmen Amaya a flamenco forradalmára. A spanyolországi katalán roma családból származó Carmen Amaya a világ valahaért legnagyobb flamenco táncosa volt. Barcelona nyomornegyedéből indulva hódította meg a világot, eljutva egészen Hollywoodig és a Fehérházig. Amaya radikálisan megváltoztatta a flamenkót, szakított azzal a hagyománnyal, hogy a nők elsősorban a karjukkal és a felső testükkel fejezzék ki az érzelmeket. Férfi nadrágot öltött, és olyan elképesztő ritmusú, dinamikus és technikás lábmunkát vezetett be, amely korábban elképzelhetetlen volt a női táncosoktól. Zsenialitása és megalkuvás nem tűrő stílusa a női autonómia és a roma büszkeség globális szimbólumává tette őt. Kultúra, oktatás, jogvédelem, a magyar pódium roma csillagai. A magyarországi roma nők generációi mutattak példát abból, hogyan lehet a művészetet a társadalmi felemelkedés és az előítéletek elleni küzdelem szolgálatába állítani. Bangó Margit a nemzet művésze és a dal királynője. A Kossuth díjas és a nemzet művésze címmel kitüntetett előadó művész, Bangó Margit a magyarországi roma és cigány zenei kultúra egyik legfontosabb élő nagykövete. Vásárosnaményból, mély szegénységből indulva vált az ország egyik legismertebb énekesévé. Pályafutása során a hagyományos cigánydalok és a magyar nóták tolmácsolásával bebizonyította, hogy a zene képes egyesíteni a különböző társadalmi csoportokat. Karizmatikus jelenléte, mély vallásossága és a családi értékek melletti kiállása miatt a többségi társadalom és a roma közösség egyaránt tiszteli. Csoli Daróczi József nyomdokain Joka Daróczi és a roma női értelmiség. A hazai cigány emancipációs mozgalomban a nők az oktatás és a jogvédelem területén vállaltak úttörő szerepet. Megkerülhetetlen alakokként említhetjük azokat a roma származású pedagógusokat, szociológusokat, akik a rendszerváltás óta a roma lányok iskoláztatásáért küzdenek. A roma női értelmiség megjelenések köztük olyan alkotókkal, mint Olá Mara, festőművész, aki képein nyers őszintességgel ábrázolja gondolatait, alapjaiban változtatta meg a hazai diskurzust.
0: politikus.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere, Filud, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Szép és hasznos időtöltést kívánok mindannyiunknak. Megbeszélünk egy újabb témát, két beszélgető társammal teszem ezt. Balázs Zsuzsa szerkesztő, riporter és coach ül velem szemben.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: És Molnár Regina, blogger, világjáró.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel.
2: Én pedig Baranyi Tamás vagyok. Egy dolog mi tudható, szeretni és szeretve lenni jó. Mai témánk a szeretetészség lesz. Mi a szeretet? Egy ideig az emberek nagyon bölcsen visszakoztak a definíciótól, de az utóbbi időben egyre több helyen hallom, hogy megfogalmazzák, hogy mi is a szeretet bátran.
3: Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy mi a szeretet, mert szerintem akárhányan vagyunk, valószínűleg annyiféle színe és formája lenne a megfogalmazásnak. De pontosan ez a szép benne, hogy ilyen sokféle is lehet. Kérdezted, hogy mi a szeretet? Nekem János evangéliuma jutott eszembe, amiben az van, hogy Isten a szeretet. Én azt gondolom, hogy a szeretet az, ami nélkül nem lehet élni. Nem hoztál most kutatásokat, de én
2: de
3: tudom, hoztál? Na, hoztam. Akkor majd az izgi lesz. De hogyha egy kisgyerek nem kap szeretetet, ölelést, gondoskodást, az meg fog halni. Ugye a legtöbb öngyilkosság, a legtöbb magányosság, a legtöbb defekt pontosan abból adódik. Ez a finom, olyan, mint az anyatej, szeretet hiányzik az életünkből. Szeretet nélkül értelmezhetetlen az ember. Ezt már Szent II. János Pál pápa mondta, de abszolút így van, mert ha én nem szeretek, vagy engem nem szeretnek, én teljes mértékben besötétedem. Végem van. Elvesztem.
4: Számomra a szeretet az, amikor azt érzem, hogy valóban létezem. Úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Az igazi szeretet az tükröt is tart nekem, hogy ki vagyok, ki lehetek. Talán azt az énemet is megmutatja kicsit, amiről nem is hiszem el, vagy nem látok rá, hogy az én vagyok. Tehát egy ilyen, amikor az édesanyja ugye a kezébe veszi a gyermekét és ringatja. Nekem ez egy ilyen nagyon megnyugtató, nagyon mély, szép élmény, a vagyok élménye.
2: Nekem is a létezéssel van kapcsolatban. Van értelme annak, hogy vagyok.
4: Igen.
2: Tehát az, ami bennem van, az, ami vagyok, az át van ölelve, és így értelmet kapott. Van egy másik fogalmazás is, ahogyan ma mondják, hogy a szeretet egy speciális kiegyezett figyelem a másikra. Ezt mostanában gyakran használják, mint figyelem.
3: Attól még, hogy én figyelek például a riportalanyaimra egy órán keresztül, már pedig figyelek, és valóban szeretem őket egy órán keresztül, meg utána még jó érzések maradnak bennem, de igazából nem az a fajta vagyok érzést adja, mint mikor valaki az egész lényemre igent mond, úgy, ahogy én vagyok, töredékesen, csonkán, akárhogyan, de valaki így is szeret, és elfogad. Kell, hogy a szeretetben nekem legalábbis legyen a másik emberrel egy egységem.
2: Tehát a befogadás.
3: Elfogadás, befogadás.
2: Nem csak figyelek, hanem be is fogadom a másikat, beengedem a terembe.
3: Igen, ott van a szívemben. És akit én beengedek a szívembe, és egyszer valaha megszerettem, azonnal soha nem fog kiesni, még akkor sem, ha elváltunk. Akkor sem. Mert ő az életem és a szívemnek a dobbanásában benne volt. Lehet, hogy 2 évig, 10 évig, akármeddig, de ott volt. Soha nem esik ki.
2: Tehát én a szeretettel valakit beengedek, akkor az mondjuk az ő magával megtermékenyít valamit bennem, ami ott örökre virágba borulva marad.
3: Uh-huh. Amennyiben igazi a szeretet és igazi a kapcsolat, mert a szeretetnek is bőven vannak hamis másolatai. Rengeteg van.
2: Na, mielőtt a másolatokra.
3: Hamisítják a szeretetet is,
2: igen.
3: Kérem.
2: Igen. Hát a vízjeleset kell figyelni.
3: Igen.
2: Az eredetit. Mielőtt tovább lépnénk, hoznék egy pici kis kutatást a pszichológiában, hogyan is értékelik a szeretetet, mit mondanak róla. Robert Sternberg elmélete szerint a szeretet 3 fő elemből áll. Intimitás, szenvedély és elköteleződés. Ez nem a szerelem, hanem a szeretet. Már ott azt mondja, hogy az intimitás, a szenvedély és az elköteleződés mindháromnak be kell lépnie, hogy ez valódi szeretet legyen, amelyeknek különböző kombinációi adják a szeretet különböző formáit. A szeretettel kapcsolatban mindjárt itt van az, hogy szeretetészség, ami egy picit ilyen pejoratívan is hangzik, nem? Magam előtt látok valakit, aki nem tud uralkodni magán, szinte már nem tud önmaga lenni, mert annyira kell neki valami, ez eszét veszti, hogy ezt megszerezze. Az énségről nekem valami ilyesmi jut eszembe. Tehát valami ilyesmit jelöl bennünk, ami nyughatatlanná, egy picit nyugtalanná tesz.
4: kimondtál egy fontosat, az a elveszíti önmagát, vagy hogy is mondtad?
2: Igen.
4: Mert én nagyon sokszor elveszítettem önmagamat, csak azért, hogy megfeleljek a másiknak, és szerethetővé váljak az ő szemében. Mert nem hittem el, hogy úgy, ahogy éppen vagyok, szerethető lehetek az ő számára. És hát fölvettem maszkokat, szerepeket, hogy majd biztosan úgy jobban fog szeretni, vagy egyáltalán észrevesz az illető. És ez nem csak pár kapcsolatra jellemző volt nálam, hanem egyéb helyzetekben is, hogy én mindig minden helyzetben szerethetőnek kellett, hogy látszódjak. De hát ez abból indul ugye, hogy önmagammal nem voltam tisztában. Szóval ott voltak a problémák, hogy nem hittem el, hogy lehetek így egész ember, egész társ. Ma már azért ez egy kicsit vicces, hogy tehát így visszatekintve, vagy lehet, hogy inkább szomorú, hogy én ilyen nagy köröket futottam azért, hogy szerethető legyek, közben meg pont önmagamat veszítettem el, és lehet, hogy azzal sokkal inkább szerethető lettem volna, ha merem adni magam. Ez a merem, ez fontos.
2: Se nem vicces, se nem gáz, mert ebbe mindannyian belefutunk, viszont ezzel kapcsolatban, és aztán kérdezek téged is, Zsuzsa, de az jutott eszembe, hogy nekem ez egy élmény volt, hogy rájöttem arra, hogy ha nem önmagamat adom, mert én is így vagyok, de nem csak voltam, vagyok, ebben rendszeresen belefutok, hogy valami másfajta működésmódba lépek át, nem a sajátoméból kommunikálom magamat, hogyha nem önmagamat adom, akkor az, akit megszeretnek, az nem én vagyok. És ha nem önmagamat adom, akkor soha nem fog kiderülni. Az, aki én vagyok, az szerethető-e. És ez nagyon fontos pont, mert amikor valamiféle méltóságon aluli kompromisszumon, vagy valami torzításon keresztül nyerünk ki szeretetet, tudatosítani kell, hogy ez nem nekünk szól. Az annak, akinek mi eladtuk igen, kifelé magunkat. Szerepnek. Abból nem is tudunk táplálkozni. Szerintem nagyon sok kapcsolatban ez a probléma, hogy ez a szeretet, amit kap, tudat alatt tudja, hogy nem neki szól. Mert ő nem az, akinek mutatta magát.
3: Tehát a masknak szól az állarcnak, amit felvett.
2: Igen, ezt gondolom, hogy igen. És hogyha már így a szeretetésének a negatív aspektusainál tartunk, Zsuzsa, szerinted mi lehet a veszélye, a csapdája?
3: Rengeteg csapdája van, hát egy csomó mindent már felsoroltatok. A szeretetésség, gondoljunk csak arra, hogy amikor éhesek vagyunk. Fizikálisan éhes vagy, és nem bírod jól az éhséget. Én biztos, hogy elkezdek stresszelni ilyenkor, és valószínűleg nem válogatom meg azt, hogy mit tömök magamban, mert annyira éhes vagyok, és akkor már nem nézem azt, hogy ez egészséges, nem egészséges, nagyon gyorsan elkezdek habzsolni, hogy csitítsam az éhségemet, és fizikális éhségről beszélek, amikor már nagyon éhes vagy. Na most, ha az ember szeretet éhes, valahol... És a hosszan tart a szeretetésége, ezt hozzáteszem. Ha nagyon hosszan nem szerették, vagy
2: elhúzódva
3: nem szerették, így van, nem töltődik be ez a szeretet tankja, akkor déli bábokat lát, és azt is annak látja, ami nem az. Ez a legnagyobb csapdája. Én is beleestem, hogy annyira vágytam már egyfajta szeretet kapcsolódásra, és a másik azt a látszatot keltette, hogy ő lehet az, akivel megoszthatom a belső teremet, azt a bizalmi légkört. És én olyan éhes voltam, hogy nem vettem észre, hogy ez nem úgy van. Beleképzeltem valamit. Tehát a szeretetésségnek az egyik nagy hátulütője vagy defektje, hogy déli bábokat lát.
2: Nem jól érzékeljük a valóságot.
3: Abszolút nem. Déli bábos. Az egész szeretetésség. Mert annyira éhes vagyok, és már mindegy, hogy mi, csak legyen valami. És mindig az a vége, hogy csalódsz, és sokkal rosszabb helyzetbe találod magad, és lehet, hogy úgy bezárod a szívedet, hogy azt mondod, hogy én már többet nem akarok szeretni, hisz annyiszor csalódtam már. De azért csalódott az ember annyiszor, mert a szeretetésségében nem látta meg a valóságot.
2: Eladta az örökségét sokszor egy tálláncséért.
3: És még ezt sem lehet tudod elítélni, mert gyakorlatilag éhes vagy. De nagyon-nagyon kell tudni azt, és nem baj, hogy beszélünk róla, hogy mit jelent az igazi szeretet, hogy tudunk-e még megkülönböztetni, hogy mi a hamis, és mi az igaz. Igen. Mert hamisítják a szeretetet. Igenis hamisítják.
2: Hát tulajdonképpen a szeretet hamisítása szerintem egyidős az emberrel.
3: Így van.
2: Mert hogy tulajdonképpen valami olyasmire vágyunk, hogy betöltődjünk, természetesen, hogy ebbe elcsúszunk időről időre. Amikor megkérdeznek sok embert, hogy mi a legfontosabb az életben, akkor nagyon sokan a szeretetet mondják. Megkérdezném őket, hogy és az életedet egyébként így alakítod? Tehát milyen érdekes, hogy tudjuk, hogy igen, a szeretet a legfontosabb, de ez számít legkevésbé, amikor dolgokat sorrendbe rakunk. Mindig azok a dolgok maradnak el, ahol a szeretet forrásozik.
3: Abszolút.
2: Milyen ellentmondásos dolog.
4: Nagyon.
2: Szeretetészségben éljük az életünket, tudjuk elméletileg, nincs pofánk azt mondani, hogy valami e fölött lenne.
3: Igen.
2: No, de nem ezt szerint alakítjuk, nem ebből forrásoznak a dolgaink. Egy órányi szünet után folytatjuk majd a szeretetészséggel kapcsolatos gondolatok megosztását Balázs Zsuzsa szerkesztőriporterrel és Molnár Regina bloggerrel. Addig is mindenkinek további jó rádiózást kívánok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használ tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írt a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grúz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.

0: Fennvója 100.3
1: Rádiódik.
2: Szép és hasznos időtöltést kívánok mindannyiunknak. Megbeszélünk egy újabb témát. Két beszélgető társammal teszem ezt. Balázs Zsuzsa szerkesztő, riporter és coach ül velem szemben.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: És Molnár Regina, blogger, világjáró.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel.
2: Én pedig Baranyi Tamás vagyok. Egy dolog mi tudható, szeretni és szeretve lenni jó. A mai témánk a szeretetészség lesz. Nézzük a szeretetészségnek azt a részét, ami nagyon pozitív, amire építhetünk benne. Mit jelent ez, hogy az ember szomjazza, éhezi a szeretetet? Regi, szerinted ez mit mutat az emberről, az embernek a lényéről, alapvető legvégső távlatáról?
3: Mindannyian arra vagyunk teremtve, hogy kapcsolódjunk. Kapcsolódjunk másokkal, kapcsolódjunk magunkkal, és én itt a szeretethez behoznám az önszeretetet. Hogy ezt elfelejtjük, hogy tehát ez is belőlünk indul, hogy szeressük önmagunkat, de hát igen, hogy kell önmagunkat szeretni. Nekem most az nagy feladatom, hogy például ne ostorozzam magam, hogy hú, de elbaltáztam ezt, hú, de béna voltam. Tehát, hogy nálam itt kezdődik az önszeretet, hogy nem kezdem el ostorozni magamat, hogyha valamilyen hibát vétek, mert ez előfordul, és abból tudok tanulni. De ez egy ilyen nagyon alapgyakorlat. Ami még nekem itt a beszélgetés során eszembe jutott, hogy szerintem az igazi szeretet az nem minősít és nem vár el. És hogy nagyon sokszor magunkat is minősítjük, és elvárunk olyan dolgokat, amire talán nem is vagyunk képesek, vagy az nem a miénk. És ugyanezt elvárhatjuk mástól is. De szerintem ez egy zsákutca. Tehát ez nem szeretet, hogyha arra...
2: Elkezdjük minősíteni.
3: Igen, elkezdjük a másikat minősíteni. Szeretlek, de most azt elrontottad, most nem szeretlek annyira. Szóval ez így nem szeretet.
2: Igen, mert van nekünk a szeretettel kapcsolatban egy fars, nagyon veszélyes képünk. A szeretet az, ami jól esik. A szeretet az, ami örömöt okoz.
3: Könnyed.
2: Igen, és hogyha valami ebbe a képben nem fér be, azt már nem kedvelem, nem szeretem, az már nem őszinte. Azt már nem is csinálom.
4: Azért nagyon sok hamisítvány van a szeretetben. Amikor azt mondom, hogy szeretlek, de... Vagy elvárom tőled ezt, és majd akkor foglak szeretni. Valami feltételhez kötöm a szeretetet.

0: Nem tudom, hogy az igazi-e, vagy nem. Én azt a szeretetet tapasztaltam meg, és nagyon hálás vagyok érte, hogy megtapasztaltam, amiben ott a szabadság. Hogy én szabadon az lehetek, és a másik is az lehet, aki. És én úgy szeretem, és úgy szeret, ahogy vagyok. És ha hiszitek, ha nem, ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy volt-e Isten élményed valaha az életedben, ez volt. Ez volt az Isten élményem, amikor önfeledten, szabadon, szeretettel, önátadásban voltam, és a másik is önátadásban volt, úgy, ahogy vagy. Abban a pillanatban megjelenik a térben valami extra minőség, a szeretetnek a minősége. Ez nagyon ritka dolog. És milyen az ember? El sem mertem hinni, hogy ez velem megtörtént, pedig megtörtént. Hogy ez most mi? Nem drogoztam meg, nem ittam meg. Teljes józanságban voltam. De kiléptem az elvárások birodalmából, az önzőségből, és úgy adtam, és úgy kaptam szeretetet, hogy az tiszta volt, szabad volt, nem volt benne elvárás, és nem kellett bocsánat, nem tudom, hogy kinéznem ahhoz, hogy én akkor ott elfogadható legyek, szerethető legyek. Mert ez is egy nagy csapda, amikor annyira meg akarunk felelni a másiknak, amit már beszéltünk is, vagy mondtátok is, hogy állarcok tömkelegét vesszük magunkra, hogy csak szépnek lásson. Az egy gyönyörű, vagy gyönyörű kapcsolódás, amikor nem szépen is szeretnek, már nem úgy nem szépen, hanem te csúnya vagy, csonka vagy, akármilyen vagy, elesett vagy, rossz kedved van, depressziós vagy, mindegy, hogy mi, fogyatékosan szeretnek. A legtöbb, amit adhatsz egy embernek, a legtöbb az, hogy szereted. És nagyon jót hoztál be, Tomi, amikor azt mondod, hogy igen, nagyjából ezt mindenki tudja, vagy tudatosan, vagy tudatalatt, hogy ez a legfontosabb kincs, de hogy a világunk meg pont az ellenkező irányba megy.
1: Abszolút. Igen.
0: Pont az ellenkező irányba. Majd akkor leszek boldog, meg szerethető, ha jó sok pénz van a bankszámlámon, ha ilyen autón vagy, olyan autón van, mindig valamihez kötjük a igen. dolgokat.
1: Hol a szeretet tökéletes megvalósulását valami olyanhoz kötjük, igen. aminek semmi köze a szeretet
0: nincs.
1: Világához.
0: Nincs.
1: Most két dolog is nagyon megragadott ebben a dologban, és hát a legfontosabb azt nehogy elfelejtsük, mert nagyon izgalmas, hogy a szeretet és a szabadság viszonya. Szerintem az nagyon fontos lesz ebben a témában. A másik pedig az, hogy nekem is van egy ilyen alapélményem, meg ilyen érzésem, hogy a szeretettel valahogy úgy vagyunk, minthogyha az egy hab lenne a tortán. Ugye van ez a híres Maslow piramis, amit nem tudom miért idéznek annyira, mert szerintem most semmilyen különleges nincs benne. Én hiszem, hogy ezt eddig nem tudtuk, hogy akkor foglalkozunk majd magasabb értékekkel, hogyha mondjuk megvannak az alapvető dolgok, de abból a szempontból érdekes, hogy valahogy a szeretetről nem azt gondoljuk, hogy az alapja a dolgoknak, hanem a teteje. Talán inkább az alapja lehet a dolgoknak, hogy a szeretet az nem egy plusz ultra, hanem az az alap.
0: Nem a
1: szeretet világa. Igen, nem a hab a tortán. Így van, és önszeretet szintén. Az azért jó terület, azért érdekes, mert hogy ott te tehetsz sok mindent magadért. Az egy nagy iskola magaddal, és majd a későbbi másokkal való szeretet kapcsolatban is. Melyikkel menjünk tovább, Regi, melyiket választott? Tehát volt a szabadság és szeretet, meg az önszeretet.
2: Legyen a szabadság és szeretet. Amikor én igazán szerettem, akkor szabadon tudtam engedni a másikat, és nem ragaszkodtam dolgokhoz, hogy ekkor és ekkor itt legyél, azt ne csináld, az úgy nem lesz jó. És ez bennem is egy hatalmas szabadsági érzést hozott. Ritkán volt ilyen, mert azért bekapcsol az ego, bekapcsolnak a félelmek. Tehát amikor szabadon merem engedni a másikat, akkor az bennem is egy nagy oldottságérzés, és egy igazi flow élmény a másikkal.
1: Szerinted milyen az a szeretet, ami szabad? Tehát mi annak a jelzője? Oké, például tud elengedni.
2: Az is a szabadsághoz kapcsolódik, hogy amit említettem, hogy nem várok el tőle dolgokat. Tehát nekem bőven elég az, ahogy ő ott úgy van. Ahogy magával van, ahogy velem van. Nincsenek extra elvárásaim, hogy ilyennek meg olyannak kell lennie, hanem hagyom, hogy szabadon az legyen, aki.
1: Minden ajándék, ami a másiktól jön.
2: Igen.
1: Nincs követelésem vele szemben,
2: igen,
1: így
2: igen, mert nyilván nagyon alap elvárások azért vannak, hogy ne verje meg, ha hazamegyek.
1: Miért az, ami a gond?
2: Például. De igen, tehát olyan extra elvárásaim nincsenek. Hogy jó vagy te is úgy, ahogy vagy, meg jó vagyok én is úgy, ahogy vagyok, és szerintem itt tud a két lélek szépen kapcsolódni.
1: Ez még az
2: a szabadságban.
1: Ítélkezésmentes igen, hozzáállás, igen. Amit az imént még korábban említettél. A szeretet és a szabadság viszonya az valahogy nagyon az ítéletmentességnek a dimenziója. Miért ítélkezünk, amikor szeretünk? Hogy jön be ez az ítélkezés?
0: Én még kicsit visszakapcsolódok az előző kérdéshez, meg a, hogy mi a szeretet, meg a, hogy függ össze a szabadsággal. Aki meg akarja tudni, hogy mi az igazi szeretet, olvass el a szeretet himnuszt Szent Páltól. Nem mondom most el, ott van a lényeg. Jó lassan, nagyon lassan kell olvasni, mert ott kirajzolódik, meg van festve, le van írva, mi is az a szabad, igaz, normális szeretet.
1: Miért teszi egészségesé vagy szépé a szeretetet a szabadság?
0: Hát pontosan azért, mert úgy vagy elfogadható és szerethető, ahogy éppen ott vagy. Most vegyük társas kapcsolatot, szűkítsük le. Egy párkapcsolatban nekem nem kell plusz energiát befektetnem azért, hogy én a másik elvárásának feleljek meg. Ha nézel egy társkereső oldalt, akkor ott azért ki van írva, hogy milyen mellbőséged legyen, tudjál magas sarkúba járni, milyen legyen a csípőd mérete, ezek mind külsőségek. Semmi köze nincs az igaz szeretethez. Hol van a lelked? Az a jó szeretet, vagy az igaz szeretet, amikor test, lélek, szellem együtt szeret. Nem leválasztva, hogy csak a testem szeret, ami ilyen méret, meg olyan méret, hanem benne van az én szellemem, benne van a szívem. Hát attól lesz szabad és minőségi a kapcsolat, hogy ez a három lábú szék benne van. Ez viszont egy olyan töbletet ad, a lét megszépül, és itt visszakapcsolódhatunk ahhoz a témához, amit nem beszéltünk meg, ez az élet szeretet, hogy abban a pillanatban minden ragyog. Hát hányszor mondták azt nektek, nekem is, hogy amikor én szerelmes voltam, és nem tudták mondjuk a kollégáim, és bementem a szerkesztőségbe, és azt mondják nekem, hogy te ragyogsz.
2: Igen.
0: Hát meg se kell szólalni. És miért ragyogsz? Mert elfogadható és szerethető vagy úgy, ahogy. A legcsodálatosabb élmény, és ha én szerelmes vagyok, akkor már az életbe is szerelmes vagyok. Én azt gondolom, hogy egy olyan ember, aki szerelmes, tud bántani másik embert?
1: Nem, hát még az ellenségével is, amikor találkozik, akkor megcsókolja.
0: Igen. Tehát erről van szó.
1: Tényleg.
0: Hát nem, tudsz akkor bántani, gonoszkodni, furkálni, piszkálni valakit, ha szerelmes vagy. Tudod miért? Mert a te kis világod teljessé vált. A teremtés történet megtörtént veled.
1: Megkaptad azt, amire úgymond vágyakoztál, most ezt én pozitív értelemben mondom, és az, hogy különböző embereknek meg nem felelsz, meg ezért vagy azért, az már nem fontos.
0: Lepereg róla.
1: Mert már beteljesült az elfogadottság. Egy órányi szünet után folytatjuk majd a szeretetéséggel kapcsolatos gondolatok megosztását. Balázs Zsuzsa szerkesztő riporterrel és Molnár Regina bloggerrel. Addig is mindenkinek további jó rádiózást kívánok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A kirekesztettségből az egyház szívébe a pápaság és a cigányság történelmi kapcsolata. A római katolikus egyház fejek a cigányság kapcsolata az évszázadok során a kölcsönös távolságtartásról és a társadalmi peremlétből fakadó pasztorációs nehézségekből egy mély, személyes és intézményes szintű megbékélési folyamatig jutott el. Még a történelmi korokban a vándorló életmód miatt a hagyományos egyház szervezet nehezen érte el a roma közösségeket, a modern pápaság, különösen a II. Vatikáni zsinat óta radikális fordulatot hajtott végre, amely a kirekesztés elítérésére és a spirituális testvériségre épül. A fordulat pontja Pál és az egyház szíve. A pápaság és a cigányság kapcsolatának modern sarokkövét 5. Pál pápa fektette le 1965-ben. Poméziában a roma zarándokok előtt elmondott történelmi beszédében jelentette ki először. Nem az egyház peremén éltek, hanem bizonyos tekintetben annak a legközepén, a szívében. Pál a vándorló életmódot a bibliai zarándokló Isten népe képével állította párhuzamba, ezzel teológiai szinten is átértékelte a közösségi megítélését, megnyitva az utat a célzott cigány pasztoráció előtt. A boldog Szeferino és a szent életű példaképek. A kapcsolat elmélyítésében II. János Pál pápa is kulcs szerepet játszott, amikor 1997-ben boldoggá avatta Szeferino Jiménez Mallát, egy spanyolországi cigány lókereskedőt, aki a spanyol polgárháborúban bértanú halált halt a hitéért. Boldog Szeferino elismerése hivatalos pecsétet nyomott arra, hogy a roma kultúra és a mély kereszténység, vallásosság nemhogy nem zárják ki egymást, de a legmagasabb szintű keresztény erények hordozójává válhatnak. Ferenc pápa, bocsánatkérés és radikális szolidaritás. Ferenc pápa pontifikátusa a peremre szorult, így az odafordulás jegyében telt, amely a romákkal való kapcsolatban érte el egyik legdrámaibb pontját. Az egyházfő több ízben tett olyan gesztusokat, amelyek túlmutattak a diplomáciai protokollon. A történelmi bocsánatkérés 2019 Balázsfalva, Románia. Ferenc pápa a katolikus egyház nevében nyilvánosan bocsánatot kért a cigányságtól. Elítélte a történelem során elszenvedett diszkriminációt, rosszalló tekinteteket, valamint a holokauszt porajmosz alatti katolikus mulasztásokat és üldöztetéseket. Látogatása perifériákon 2021 Kassa. A pápa személyesen kereste fel Szlovákia legnagyobb mély szegénységben élő roma telepét. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szegregáció és az előítéletek nem oldanak meg semmit. Az egyetlen járható út az integráció. Magyarországi látogatások. A 2023-as budapesti látogatása során a Rózsák terei Árpádházi Szent Erzsébet templomban a magyar roma zenészek és közösségek dicsőítő énekkel fogadták.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: kezdődik.
1: Szép és hasznos időtöltést kívánok mindannyiunknak. Megbeszélünk egy újabb témát, két beszélgető társammal teszem ezt. Balázs Zsuzsa szerkesztő, riportel és coach ül velem szemben.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: És Molnár Regina, blogger, világjáró.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel!
1: Én pedig Baranyi Tamás vagyok. Egy dolog mi tudható, szeretni és szeretve lenni jó. A mai témánk a szeretetészség lesz. Kétfajta irány lehet. Az egyik az, amikor a másik szeretete elér engem, ennek a fényében rácsodálkozok a magam szépségére.
2: De ez kölcsönös. Vigyázz, mert itt van a probléma. Valaki szerelmes beléd, Tomi, de te nem szereted, akkor ez a fúzió, ez az egység, ez a szabadság.
1: Akkor nincs meg.
2: Nincs meg.
1: Igen.
2: Akkor, amikor kölcsönösségben
1: vagy. Igen, kölcsönösségben, így van, igen. Kölcsönösségben. És van a másik fele, azért tud másik belém szeretni, mert látja azt, hogy én mennyire szeretem önmagam. De a kérdés az, hogy egy szeretetészséggel élő ember, ha nem szereti önmagát, akkor azt vajon tudja bárki szeretni, vagy megélhet-e ő egy igazi mély és magas szeretet kapcsolatot szerintetek, aki az ön szeretettel
2: hadilában
1: áll.
2: Hát szerintem igazi mélyet nem, csak elhiheti, hogy ez valami szeretetféle. De én azt gondolom, hogy muszáj, hogy legyen ott valami önmagunkban való gyökerezés, hogy virággá tudjunk fejlődni, és ez a virág észrevehető legyen mások számára.
1: Miből forrásozik a te önszereteted? Mert annyiszor mondjuk, hogy szeretném magunkat, igen, szeretném magunkat, de az nem jelenti azt, hogy mit jelent.
2: Én nagyon apró lépésekkel is lassan haladok ezen az úton, de azt úgy érzem, hogy haladok. Például nálam a szeretethez hozzákapcsolódik a megengedés, ugye ezt már picit így érintettük, hogy a hibáimmal együtt el tudom fogadni magam, ami mondom, nem egy gyorsan járható út. Tehát, hogyha hibáztam, akkor visszatekintek, hogy oké, akkor én ezt most így tudtam megcsinálni, és nem kezdem el ostorozni magam, hogy de béna vagyok. Tehát valahol az önszeretet itt kezdődik, hogy el tudom fogadni, hogy most ezt tudtam megtenni magamért, másért a helyzetben, és megengedem. És ezt nekem nagyon kellett tanulni, hogy megengedjem.
1: A tökéletlenség megengedése.
2: Így van, a tökéletlenség megengedése, mert hát ki tökéletes. És olyan jó, hogy mondtad ezt a párkapcsolatosdit, hogy ugye kiírják, hogy ilyet szeretnék, meg olvasom, meg színházba járni, és hol van itt a megengedés? Hogy megengedem, hogy valami olyan jöjjön be, amire nem is gondolok, hogy bejöhet. És mi van, ha az sokkal jobb, mint az én elképzelésem?
1: Igen.
2: Miért kell cetlivel menni mindenhová az életbe, hogy ami lista van, hogy milyennek kell lennie a munkahelynek, a kollégának, az apámnak, anyámnak, barátomnak, barátnőmnek?
3: Igen.
2: Miért? Ezt nem értem, most már.
1: Azért, mert azt tanultuk meg, hogy mi is akkor vagyunk oké, és hogyha bizonyos kritériumoknak megfelelünk, és talán, hogy ebből adódik. De még így az önszeretetnél maradva, Zsuzsa, szerinted mi az alapja? Honnan tudhatjuk, hogy elindultunk a valódi önszeretet útján?
4: Nyilván az az ember nagyon áldott és szerencsés állapotban van, akinek egy szeretettel teli gyerekkora volt. Az enyém ilyen volt. Ebből adódóan azért van fogalmam arról, hogy mi az, hogy szeretet. De ez még nem azt jelenti, hogy te tudod magad szeretni. Csak téged szeretnek otthon, és nem bántanak. Az önszeretet az szerintem épp úgy tanulandó, akár tananyag, mint ahogy megtanulunk írni, olvasni, leérettségizünk, elmegyünk egyetemre. Ez pedig abból áll az önszeretet, hogyha megfigyelem azt, hogy belemegyek az életbe, és megfigyelem a reakciókat, de nem bántom magam érte. Ez nagyon fontos, mert minden egyes ostorozással, amit magammat ütöm, vonok ki a szeretetből energiákat, és kiüresedem. Van bennünk egy ilyen óvadék letéve, az szerintem születésünktől fogva, ami kibontásra vár, vagy az egy megelőlegezett szeretett csomagod. Mm-hmm. És amikor mondjuk szülő leszel, és lehet, hogy nem is volt jó családi viszonya otthon, és mégis tudja szeretni a gyerekét. Hát honnan? Mert alapból a magocskák ott vannak bennünk.
1: Benne van az az óvadék,
4: benne
1: amiből
4: van.
1: Majd...
4: Igen.
1: Tehát valaki kezeskedett, érte?
4: Így van, így van, így van. Egy magasabb intelligencia az élet, ami több, mint te vagy a kis ketreces nyuszis életedben. Van bennünk valami méltóság. Tehát, hogy van bennünk valami többlet, hogy egyszer csak észreveszed, hogy a te szívedben is ott van az a szeretet, de az már a te felelősséged az életed szakaszaiban, hogy mit kezdesz ezzel a hagyatékoddal, a te küldetéseddel, hogy hova teszem a szeretetet magamban. akár az önszeretetet. Én azt gondolom, hogy csak azt tud jól szeretni, aki jól szereti magát is.
1: Igen, a szeretetet tanuljuk egymástól. És ha belegondoltok, ez nekem mindig döbbenetes, hogy még mindig nem hagy ki a szeretet a Földön. Igen. Egyébként szerintem az anya-gyerek viszony az, ami nagy motorja ennek valószínűleg, de hogy van, és tanítjuk egymásnak a szeretetet, és tanuljuk egymástól. Az ember diadala a Föld nevű bolygón.
2: Szeretetre vagyunk ítélve, és mégis mennyien félnek a szeretettől, nem?
4: A sérüléstől félnek, igen, nem a szeretettől.
2: De hogy így korlátozzák magukat, hogy én nem szeretek, mert igen, amit mondasz, hogy sérül,
1: nekem ilyen
2: mert
1: az volt, fájhat. Nekem ilyen volt egy csalódás után, hogy azt gondoltam, hogy én nem. De hogy úristen! És ezt hangosan mondtam ki. És amikor kimondtam, akkor hallottam, hogy mit is mondtam ki, és azonnal tudtam, hogy hát ez nagyon rossz irány. De akkor az volt bennem. Mi lehet a barométer? Hogyan érdemes megközelíteni azt, hogy jól szeressünk? Magunkat jól szeressük, a másikat jól szeressük.
2: Hagyjunk időt rá. Ez szerintem nagyon fontos. Ne siessünk, az egész életünket átsietjük, ugye erről beszélgettünk korábban, és a szeretetben nincs helye a sietségnek, mert elbukunk.
4: Távolságot kell vennünk, ha van egy sérelmünk, egy szeretet kapcsolatban, hogy egy kicsit messzebbről nézzem, mert ha nagyon közel megyek hozzá, nem mérem fel jól. Bele kell tenni az időt, hogy belerakom az időt, vagy felnövök, mert felnőtt fejjel sokkal jobban azt hiszem megérted a másikat.
2: Igen.
4: Mint megértetted volna mondjuk 25 évvel ezelőtt.
2: De valóban kellett a távolság is, konkrétan volt, hogy távolságot tartottam.
1: És a szeretet az valahogy ellentéte a beszűkült tudatnak. Tehát, hogy a szeretet az egy tágasabb összefüggésbe emel mindent, magasabb nézőszempontból is rá tudunk tekinteni, míg az összes ellentétes, a stresszelős, meg aggodalmaskodó tudatállapot, az mindig szűk. A szeretet az pedig tágít. Tehát egy nagyobb ismeretre hív meg minket, de nem tudásra, hanem megismerése. És azért az más a megismerés, mint a tudás. Nem egyszerűen csak regisztrálok dolgokat a másikkal kapcsolatban, hanem megengedem, hogy ez a más mienség, az hasson az én világomra. És a szeretetben szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy az igazi szeretetben ott kicsit kockáztatok. Kockáztatom a biztonságomat, és beengedem a másikat. Van egy éjség bennünk, szeretnénk valamit a magunkévá tenni, megenni, befogadni, átélni, és a szeretetnek meg pont ez az ígérete, hogy ez lehetséges, mert egy tág világ. És ez egy szerintem egy óriási nagy válasz a szeretet éjségre, hogy lehetséges csillapítani az éjséget, sőt, betölteni olyan dolgokat, amikről nem is tudtunk, hogy ez még teljességre vár bennünk. Egy nagy válasz van a szeretet éjségre. Bennünk és körülöttünk. Most lezárnám ezt a beszélgetést, hogyha nektek is megfelel, esetleg van valami, amit a szeretetéséggel kapcsolatban mondanátok mindenképp, akkor ne rejtsétek el. Teret és időt kaptok rá, mert a szeretet ilyen.
4: Én azt hiszem, hogy nem akarok én okoskodni, de azért az éhes ember, amit mondtam is, nagyon gyorsan összekeveri az ételek minőségét. Tudjunk megkülönböztetni a szeretetésségben is, hogy valahogy fedezzük fel valahol a lelkünk legmélyen a méltóságunkat. Ne adjuk gyorsan oda a 24 perces gyors büfébe magunkat.
1: Nagyon tetszik.
2: Merjünk megismerni, és merjünk szeretni. Nekem ez egy ilyen gyors lezárás, de hogy tulajdonképpen ez lenne a lényeg. Hagyjunk teret arra, hogy szerethessünk, és szerethetővé váljunk.
1: Az adás elején mondott szeretni és szeretve lenni jó igazsághoz annyit fűznék hozzá, hogy ez egy nagyon egyszerű mondat. Valószínű, hogy a szeretet az egy nagyon egyszerű dolog. Mi vagyunk bonyolultak. És hogy merjünk egyszerűek és együgyűek a szeretet ügyén rajta lévők lenni. Mindenkinek további szép időtöltést kívánunk, és lehetséges jókat.
4: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A Szojva egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az Ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest főváros kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: Lezárták a buszsávot a 3. kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
3: Sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk, erős lökések, de zivatarok környezetében is viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat is mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódi Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Dickben.
2: Csodaszép péntek délután kívánok minden Dick hallgatónak, a mikrofonnál Kovács Krisztián, és egészen este 6-ig én leszek veletek itt a Rádió Dick Kívánság műsorába, hiszen Bódi Csabi Juniornak is jár egy kis szabadság, hadd pihenjen a cigány gyerek. A műsor menete ugyanúgy változatlan, tudtok a 0630 30 30 100-as telefonszámra üzenetet küldeni, kérhettek dalt, vagy üzenhettek anyunak, apunak, mamának, papónak, akinek csak akartok, és ígérem, hogy megpróbálom a legtöbb üzenetet felolvasni a legeslegnagyobb szeretettel. A következő dalcsokor szóljon a mai névnaposoknak, akik nem mások, mint minden Szonya és minden Zsófi. Isten éltessen titeket, a dal szóljon nektek!

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Na szóljanak azok az üzenetek itt a kívánság műsorba. Kezdjük is az elsővel, ami így szól. Szia, édesanyukámnak küldenék egy zenét születésnapja alkalmából. Én a lánya vagyok Amanda, a férje Józsi, a veje pedig Bélus. Isten éltessen téged, anyu, erőben, egészségben. Palikától a boldog születésnapot szeretném kérni. Hát akkor szóljon a kér dal az ünnepeltnek. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben édesanyádat. Sok-sok boldog születésnapot. Szóljon a dal!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0: Ne várj tovább. Kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben. Közlekedési hírek.
1: Lezárták a buszsávot a 3. kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
1: Sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk, erős lökések, de zivatarok környezetében is viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat is mérhetünk.

0: 100.3 Rádió Dík.
1: Zsali, vója!
2: 100.3 Rádió Dík. Jöjjön az óra utolsó konfja, aztán a következő órába folytatjuk. Azt írják nekem, hogy sziasztok, szebb napot! Rudika vagyok, és egy zenét szeretnék küldeni a titkos szerelmemnek, Merci B-től a Rám találta szerelem című számot. Köszi, hogy beolvassátok. További szép délutánt minden egyes Dík rádiósnak. Kérdőjel van a végén, de több, mint valószínű, hogy felkiáltó jelet szeretett volna írni, ami drága Rudika barátunk. Ettől függetlenül ugyanúgy megkapod a dalt a titkos szerelmednek, úgyhogy szóljon Rudikától valakinek, Merci B-től a Rám találta szerelem.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 36. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A küzdőtér hősei, a roma identitás, a társadalmi felemelkedés és a sporttörténelem zseniei. A sporttörténet legfényesebb lapjait gyakran olyan atléták írták, akiknek nem csak az ellenféllel, hanem a társadalmi prekoncepciókkal, a mély szegénységgel és a kirekesztéssel is meg kellett küzdeniük. A cigány, roma és szinti származású sportolók évszázados jelenléte a globális és a hazai sportéletben rávilágít arra, hogy a sport az egyik leghatékonyabb integrációs eszköz. A ringben, a futballpályán vagy éppen az olimpiai pástokon elért sikereik nem csak egyéni diadalok, hanem egy egész közösség kollektív büszkeségének és túlélési ösztönének a szimbólumai. A szorító királyai ökölvívás, mint a túlélés és a méltóság művészete. Az ökölvívás és a roma kultúra kapcsolata történelmi léptékű. A ring az a zárt, szabályozott tér, ahol a társadalmi státusz megszűnik létezni, és csak a nyers tehetség, a taktika, valamint a szív dönt. Johann Rukeli Trollmann, a náci diktatúra elleni harc. A szintó származású német ökölvívó Johann Trollmann története a sporttörténelem egyik legtragikusabb, egyben leghősiesebb fejezete. 1930-as évek elején Trollmann forradalmasította a boxot. Rendkívüli lábmunkájával, táncoló stílusával és gyorsaságával megelőzte korát. 1933-ban megnyerte a német félnehéz súlyú bajnoki címet, ám a náci hatóságok faji alapon megfosztották tőle, nem németnek is túlságosan nőiesnek bélyegezve a stílusát. A következő mérkőzésre Trollmann egy felejthetetlen emberi demonstrációval készült, haját szőkére festette, testét pedig liszttel porozta be, gúnytűzve az ideálból. A ringben mozdulatlanul állt, és hagyta, hogy ellenfele kiüsse. Trollmann nem csak a sportág zsenie volt, hanem a méltóság mártírja is. 1944-ben a Wittenbergi koncentrációs táborban gyilkolták meg. Emlékét ma már Németország szerte, botlató kövek és bajnoki címének posztumusz visszaadása őrzi. Tyson Fury, a modern kor cigány királya. A kortárs ökörvívás egyik legkarizmatikusabb, legmegosztóbb alakja a brit Tyson Fury, aki büszkén viseli a The Gypsy King, tehát a cigány király becenevet. Fury az ír utazók Irish Travellers közösségéből származik, ahol az ökölvívás generációkon átívelő családi hagyomány. Miután 2015-ben letaszította a trónról Vladimir Klitschkót, nehéz súlyú világbajnok lett, ám ezt követően súlyos mentális problémákkal, depresszióval és függőséggel küzdött meg. Fury azonban visszatért, és visszatérése a sportág csúcsára, majd Dante Wilder elleni legendás trilógiája nem csak sportteljesítményként, hanem az emberi akarat diadalaként is beiratkozott a történelembe. Fury nyíltan beszél roma gyökereiről, a közösségét érő diszkriminációról, illetve a mentális egészség fontosságáról, így vált a modern roma ifjúság egyik legnagyobb globális bálványává.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Lezárták a buszsávot a harmadik kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az ötödik kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a nyolcadik kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
5: Sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk, erős lökések, de zivatarok környezetében is viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat is mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Eljött a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Egy újabb óra itt az FM 100.3-on. Továbbra is folytatódik a kívánságműsor egészen este 6-ig velem Kovács Krisztiánnal, hiszen helyettesítem Bódi Csabi Juniort. Nos, minden változatlan, ugyanúgy tudtok üzenetet küldeni a 06 30 30 30 100-as telefonszámra. Jöhetnek az üzenetek, és küldöm a dalokat mindenkinek. Horváth Anita szeretne üzenni párjának, Horváth Ernőnek, hogy nagyon-nagyon szereti, és még világ a világ, ő lesz neki a nagy ő. Hát akkor a következő dal szóljon a szerelmes párnak, és persze mindendik hallgatónak. Hallgassátok sok szeretettel!

0: 100.3 Rádió Dík, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: FM 100.3 Rádió Dík, ez még továbbra is az ország egyetlen roma rádiója, azon belül is a Kívánság műsor egészen este 6-ig. Olvasom is a következő üzenetet, ami így szól. Szia, egy számot szeretnék küldeni feleségemnek, Stefánótól. Köszönöm, testvér, legyél szerencsés. Hát akárki is vagy, nagyon örülök neki, hogy minket hallgatsz, legyél te is szerencsés, és a kérdalt megkapja a drága feleséged, és te is. Hallgassátok erővel, egészséggel, és jó sok hangerővel. Jó szórakozást!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben. Közlekedési hírek.
1: Lezárták a buszsávot a 3. kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
1: Sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk, erős lökések, de zivatarok környezetében is viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat is mérhetünk.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Közeledünk az óra végéhez, de az üzenetek nem állnak meg egészen este 6-ig, úgyhogy érdemes lesz velem tartani a következő órában is. Na de jöjjön az az üzenet, ami így szól. Szia, Sándor házára szeretnék kedveskedni drága nagybácsikámnak, aki egyben a keresztapám is. Horváth Rudolfnak hívják őt, és ma ünnepli a 75. születésnapját. Hát Isten éltesse sokáig, azt gondolom, hogy ehhez az alkalomhoz Gáspár Steve-nek a születésnapos dala fog leginkább illeni, úgyhogy küldöm nektek erőben, egészségben a születésnapos dalt.

0: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: A Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz drón támadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is, robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzeti Nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárták a buszsávot a 3. kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
4: Sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk, erős lökések, de zivatarok környezetében is viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat is mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádiódikben.
2: Üdvözlök továbbra is mindenkit egyenesen a Rádiódik stúdiójából, a mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián, és még van egy óránk hátra, úgyhogy írjatok a 0630303030-as telefonszámra üzenetet, dalt kérést, mindent felolvasok. A lényeg az, hogy legyen jó hangulat és legyen jó szórakozás itt az FM 100.3-on. Olvasom is a következő üzenetet, ami így szól: szia, Szolnoki Tibi vagyok, és szeretnék az egész családomnak küldeni egy jó hangulatú dalt. Üdvözlöm őket, és üzenem nekik, hogy szeretem őket. Hát drága Tibi barátom, jöjjön egy jó hangulatú dal méghozzá egy szolnoki csapattól, és küldöm az egész családodnak sok szeretettel, erőben, egészségben. Tekerjétek fel a hangerőt, és jó szórakozást kívánok!

0: Rádió Dick.
1: 100.3 Rádió Dick. Itt egy újabb üzenet. Azt írja nekem Mafiás Batyus. Szia, drága cigány testvéremnek, Varga Jocinak szeretnék küldeni szülinapja alkalmából egy jó hangulatú dalt, méghozzá a Haza kell menni című dalt szeretném kérni, és üzenem neki, hogy Isten éltesse sokáig egy életen át. Nagyon szépen köszönöm, ha beolvasod. Hát drága Mafiás Batyus barátom, minden tőlem telhetőt megteszek, az üzenetet beolvastam, a dalt hamarosan lejátszom. Isten éltesse sokáig Varga Joci barátodat, a dal szóljon neki és neked.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben. Közlekedési hírek.
1: Lezárták a buszsávot a 3. kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
1: Sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk, erős lökések, de zivatarok környezetében is viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat is mérhetünk.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Rádió Dík, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hölgyek, urak, részemről ennyi fért bele a mai napba. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, én Kovács Krisztián voltam. Örültem, hogy jöttek az üzenetek, dalkérések itt az FM 100.3-on. Jövő héten folytatjuk ugyanúgy, 3-tól 6-ig én leszek veletek, és jöhetnek az üzenetek a 0630 3030 100-as telefonszámra. Addig is csodaszép estét kívánok nektek, és varázslatos hétvégét. Isten áldjon titeket!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A láthatatlanságból a világot formáló erőig úttörő roma nők a történelemben és a kultúrában. A roma nők története a kettős elnyomás elleni küzdelem narratívája. Évszázadokon át egyszerre kellett megküzdeniük a többségi társadalom romofóbiájával, valamint a tradicionális közösségi struktúrák korlátaival. Ennek ellenére a roma nők nem csak megőrizték és tovább örökítették közösségük kulturális identitását, hanem a művészet, a politika, a tudomány és az irodalom területén is olyan maradandót alkottak, amely átírta a globális és nemzeti történelmet. A roma nők számára az alkotás kezdetben a túlélés, később pedig a társadalmi emancipáció legfőbb eszköze volt. A lengyel cigány költészet anyja, Papusza. A lengyelországi románi közösségből származó Papusza a 20. század egyik legmegrázóbb sorsú és legnagyobb hatású költője volt. Egy olyan korban tanult meg titokban írni és olvasni, amikor a romanők körében az analfabetizmus szinte teljes körű volt. Versei a vándorló életmód szépségét, a természet közelségét és a porajmos borzalmait énekelték meg. Tehetségét a lengyel költő Jerzy Fiszowski fedezte fel, aki megjelentette műveit. A hagyományőrző roma közösség azonban elárulva érezte magát a cigány kultúra titkainak nyilvános feltárása miatt, Papuszát kiközösítették. Carmen Amaya a flamenco forradalmára. A spanyolországi katalán roma családból származó Carmen Amaya a világ valaha élt legnagyobb flamenco táncosa volt. Barcelona nyomornegyedéből indulva hódította meg a világot, eljutva egészen Hollywoodig és a Fehérházig. Amaya radikálisan megváltoztatta a flamenkót, szakított azzal a hagyománnyal, hogy a nők elsősorban a karjukkal és a felső testükkel fejezzék ki az érzelmeket. Férfi nadrágot öltött, és olyan elképesztő ritmusú, dinamikus és technikás lábmunkát vezetett be, amely korábban elképzelhetetlen volt a női táncosoktól. Zsenialitása és megalkuvás nem tűrő stílusa a női autonómia és a roma büszkeség globális szimbólumává tette őt. Kultúra, oktatás, jogvédelem, a magyar pódium roma csillagai. A magyarországi roma nők generációi mutattak példát abból, hogyan lehet a művészetet a társadalmi felemelkedés és az előítéletek elleni küzdelem szolgálatába állítani. Bangó Margit a nemzet művésze és a dal királynője. A Kossuth díjas és a nemzet művésze címmel kitüntetett előadó művész, Bangó Margit a magyarországi roma és cigány zenei kultúra egyik legfontosabb élő nagykövete. Vásárosnaményból, mély szegénységből indulva vált az ország egyik legismertebb énekesévé. Pályafutása során a hagyományos cigánydalok és a magyar nóták tolmácsolásával bebizonyította, hogy a zene képes egyesíteni a különböző társadalmi csoportokat. Karizmatikus jelenléte, mély vallásossága és a családi értékek melletti kiállása miatt a többségi társadalom és a roma közösség egyaránt tiszteli. Csoli Daróczi József nyomdokain Joka Daróczi és a roma női értelmiség. A hazai cigány emancipációs mozgalomban a nők az oktatás és a jogvédelem területén vállaltak úttörő szerepet. Megkerülhetetlen alakokként említhetjük azokat a roma származású pedagógusokat, szociológusokat, akik a rendszerváltás óta a roma lányok iskoláztatásáért küzdenek. A roma női értelmiség megjelenések, köztük olyan alkotókkal, mint Olá Mara, festőművész, aki képein nyers őszinteséggel ábrázolja gondolatait, alapjaiban változtatta meg a hazai diskurzust.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, a mikrofon mögött Borog Szabina, és hát várva várlak ma is benneteket a kívánságműsor keretein belül. Elég egy komment, egy szép gesztus, és már is valakinek szebbé tudjuk varázsolni a napját, a napszakját, vagy akár az éjszakáját. Tartsatok ma is velem, úgyhogy várlak benneteket a TikTokra, és természetesen maradjatok itt velünk a Dick FM-en, hiszen online is, illetve ne felejtjétek, egész Budapest és környékén a 100.3 rádió frekvencián elérhetőek vagyunk.

0: Apátyiv Tumenge
1: 100.3 Rádiódik.
2: Tartsatok fele ma is 6-tól este 8-ig, hiszen a legjobb zenék azok nálam elérhetőek. Úgyhogy kérjetek, üzenjetek, és okozunk meglepetéseket ma. Szegény

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, csokolak benneteket! Hát elérkezett a fantasztikusan jó hír, amit hoztam számotokra. Kint van a meglepetés videóklippem, amit nektek készítettem, minden roma és nem roma testvéremnek, barátomnak, ismerősömnek, követőmnek és hallgatónak. Andó Ungro címmel elérhető a YouTube-on, úgyhogy mindenféleképp keressetek rá. Nagyon-nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek, hogyha esetleg még eddig nem hallgattátok meg ezt a zenét. Bízom benne, hogy egyre több emberhez el fog érni. Ez egy átdolgozás, de én írtam hozzá az egész szöveget, én hangszereltem meg, képzeljétek el az egészet, és az egész rendezést is, a videoklippet A-tól Z-ig mindent én csináltam. Simon Dávid kamerás volt mellettem, aki végig segítkezett egyébként, és hát feltöltöttük mindezt a Dick Media oldalára. Nagyon-nagyon sok emberhez elért már a TikTok felületen. Egy nap alatt képzeljétek el, több mint 500 ezer megtekintésünk van a TikTokon, de arra szeretnélek benneteket kérni, hogy menjetek át a YouTube-ra is, és hype-oljátok ott a videóklippet, hogy akkor még inkább a felkapottabbak közé kerüljön, hiszen ez nekünk való dal, én úgy gondolom, benne van minden, ami tradíció, benne van azért a mulatás is, és hát raktam bele nagyon-nagyon szép lovakat, a Lada, az szerintem egy nagyon nagy grátis volt ebben a videóklipben, nem szerettem volna luxusautóval megjelenni, ezért választottam ezt a fantasztikus autót, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jóra sikeredett. Hogyha tetszett nektek, írjátok meg nekem kommentbe, most pedig akkor hallgassátok meg velem együtt ezt a zenét.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Hát nagyon hálával és köszönettel tartozom nektek, mert úgy látom, hogy nagyon sokan néztétek már a TikTokon a videoklip előzeteseket, de fel szeretném mindenkinek hívni a figyelmét, hogy már fent van a legújabb videóklippem Ando Ungro címmel.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul is, az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Rádió Dick. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Nézzük meg, hogy kinek szóljon a következő zene. Anita Zoli azt mondja, szia, szerelmemnek szeretnék Zolinak küldeni egy jó kis dalt, és Anitától szóljon akkor a következő zene. Hát akkor látom, nagyon szerelmesek vagytok, és ez nagyon jó dolog. Ki is kell mondani egymásnak azt, hogy szeretlek, úgyhogy a következő dalt kivétel nélkül mindenkinek is fogjuk küldeni.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 98.3 Rádiódik.
1: Delon Pujeri azt mondja, szia Szabina, jó lett az új zenét. Köszönöm szépen, Delon, a visszacsatolást, ez nagyon jól esik. Azt mondja Dai, hogy Erdélyben mikor jössz? Szia, nagyon remélem minél korábban. Úgyhogy képzeljétek el, hogy lesznek meglepetések hamarosan, de még nem szeretném elárulni, úgyhogy mindenféleképp kövessetek a közösségi oldalakon keresztül is, és hallgassátok a DKFM-et.

0: 100.3 Rádió
1: Vorbinas.
2: 100.3 Rádió D. Kromákról nem csak romáknak, gombot nevű felhasználó velem tart, és azt írja, hogy jóra vagyok, és szeretnék kérni egy zenét, mert távol van Alex. Nagyon-nagyon szeretem. Hát a szerelmednek akkor Alexnek küldöm, és neked is, kedves Lóra, köszönöm, hogy írtál nekem kommentet, remélem, hogy hallgatjátok most a rádiót, mert nektek szól a következő dalcsokor.

0: tőled.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Szia fiamnak, Lackónak és lányomnak, Natinak szeretnék küldeni egy jó számot. Hát akkor kérésed parancs, és akkor ezzel az üzenettel fogunk most elmenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ilyen nagyon sokan. A Déltes úti étumá, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked.
4: 2026. május 15-e péntek, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A pápaság és a cigányság történelmi kapcsolata. A küzdőtér hősei, roma identitás. A láthatatlanságból a világot formáló erőig, úttörő roma nők a történelemben.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: A kirekesztettségből az egyház szívébe a pápaság és a cigányság történelmi kapcsolata. A római katolikus egyház fejek a cigányság kapcsolata az évszázadok során a kölcsönös távolságtartásról és a társadalmi peremlétből fakadó pasztorációs nehézségekből egy mély, személyes és intézményes szintű megbékélési folyamatig jutott el. Még a történelmi korokban a vándorló életmód miatt a hagyományos egyház szervezet nehezen érte el a roma közösségeket, a modern pápaság, különösen a II. Vatikáni zsinat óta radikális fordulatot hajtott végre, amely a kirekesztés elítélésére és a spirituális testvériségre épül. A fordulat pontja Pál és az egyház szíve. A pápaság és a cigányság kapcsolatának modern sarokkövét 5. Pál pápa fektette le 1965-ben. Poméziában a roma zarándokok előtt elmondott történelmi beszédében jelentette ki először. Nem az egyház peremén éltek, hanem bizonyos tekintetben annak a legközepén, a szívében. Pál a vándorló életmódot a bibliai zarándokló Isten népe képével állította párhuzamba, ezzel teológiai szinten is átértékelte a közösségi megítélését, megnyitva az utat a célzott cigány pasztoráció előtt. A boldog Szeferino és a szent életű példaképek. A kapcsolat elmélyítésében II. János Pál pápa is kulcs szerepet játszott, amikor 1997-ben boldoggá avatta Szeferino Jiménez Mallát, egy spanyolországi cigány lókereskedőt, aki a spanyol polgárháborúban vértanú halált halt a hitéért. Boldog Szeferino elismerése hivatalos pecsétet nyomott arra, hogy a roma kultúra és a mély kereszténység, vallásosság nemhogy nem zárják ki egymást, de a legmagasabb szintű keresztény erények hordozójává válhatnak. Ferenc pápa, bocsánatkérés és radikális szolidaritás. Ferenc pápa pontifikátusa a peremre szorult, így az odafordulás jegyében telt, amely a romákkal való kapcsolatban érte el egyik legdrámaibb pontját. Az egyházfő több ízben tett olyan gesztusokat, amelyek túlmutattak a diplomáciai protokollon. A történelmi bocsánatkérés 2019 Balázsfalva, Románia. Ferenc pápa a katolikus egyház nevében nyilvánosan bocsánatot kért a cigányságtól. Elítélte a történelem során elszenvedett diszkriminációt, rosszalló tekinteteket, valamint a holokauszt porajmosz alatti katolikus mulasztásokat és üldöztetéseket. Látogatás a perifériákon 2021 Kassa. A pápa személyesen kereste fel Szlovákia legnagyobb mély szegénységben élő roma telepét. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szegregáció és az előítéletek nem oldanak meg semmit. Az egyetlen járható út az integráció. Magyarországi látogatások. A 2023-as budapesti látogatása során a Rózsák terei Árpádházi Szent Erzsébet templomban a magyar roma zenészek és közösségek dicsőítő énekkel fogadták. A küzdőtér hősei, a roma identitás, a társadalmi felemelkedés és a sporttörténelem zseniei. A sporttörténet legfényesebb lapjait gyakran olyan atléták írták, akiknek nem csak az ellenféllel, hanem a társadalmi prekoncepciókkal, a mély szegénységgel és a kirekesztéssel is meg kellett küzdeniük. A cigány, roma és szinti származású sportolók évszázados jelenléte a globális és a hazai sportéletben rávilágít arra, hogy a sport az egyik leghatékonyabb integrációs eszköz. A ringben, a futballpályán vagy éppen az olimpiai pástokon elért sikereik nem csak egyéni diadalok, hanem egy egész közösség kollektív büszkeségének és túlélési ösztönének a szimbólumai. A szorító királyai ökölvívás, mint a túlélés és a méltóság művészete. Az ökölvívás és a roma kultúra kapcsolata történelmi léptékű. A ring az a zárt, szabályozott tér, ahol a társadalmi státusz megszűnik létezni, és csak a nyers tehetség, a taktika, valamint a szív dönt. Johann Rukeli Trollmann, a náci diktatúra elleni harc. A szintó származású német ökölvívó Johann Trollmann története a sporttörténelem egyik legtragikusabb, egyben leghősiesebb fejezete. 1930-as évek elején Trollmann forradalmasította a boxot. Rendkívüli lábmunkájával, táncoló stílusával és gyorsaságával megelőzte korát. 1933-ban megnyerte a német félnehéz súlyú bajnoki címet, ám a náci hatóságok faji alapon megfosztották tőle, nem németnek is túlságosan nőiesnek bélyegezve a stílusát. A következő mérkőzésre Trollmann egy felejthetetlen emberi demonstrációval készült, haját szőkére festette, testét pedig liszttel porozta be, gúnytűzve az ideálból. A ringben mozdulatlanul állt, és hagyta, hogy ellenfele kiüsse. Trollmann nem csak a sportág zsenije volt, hanem a méltóság mártírja is. 1944-ben a Wittenbergi koncentrációs táborban gyilkolták meg. Emlékét ma már Németország szerte, botlató kövek és bajnoki címének posztumusz visszaadása őrzi. Tyson Fury a modern kor cigány királya. A kortárs ökörvívás egyik legkarizmatikusabb, legmegosztóbb alakja a brit Tyson Fury, aki büszkén viseli a The Gypsy King, tehát a cigány király becenevet. Fury az ír utazók Irish Travellers közösségéből származik, ahol az ökölvívás generációkon átívelő családi hagyomány. Miután 2015-ben letaszította a trónról Vladimir Klitschkót, nehéz súlyú világbajnok lett, ám ezt követően súlyos mentális problémákkal, depresszióval és függőséggel küzdött meg. Fury azonban visszatért, és visszatérése a sportág csúcsára, majd Dante Wilder elleni legendás trilógiája nem csak sportteljesítményként, hanem az emberi akarat diadalaként is beiratkozott a történelembe. Fury nyíltan beszél roma gyökereiről, a közösségét érő diszkriminációról, illetve a mentális egészség fontosságáról, így vált a modern roma ifjúság egyik legnagyobb globális bálv. A láthatatlanságból a világot formáló erőig úttörő roma nők a történelemben és a kultúrában. A roma nők története a kettős elnyomás elleni küzdelem narratívája. Évszázadokon át egyszerre kellett megküzdeniük a többségi társadalom romofóbiájával, valamint a tradicionális közösségi struktúrák korlátaival. Ennek ellenére a roma nők nem csak megőrizték és tovább örökítették közösségük kulturális identitását, hanem a művészet, a politika, a tudomány és az irodalom területén is olyan maradandót alkottak, amely átírta a globális és nemzeti történelmet. A roma nők számára az alkotás kezdetben a túlélés, később pedig a társadalmi emancipáció legfőbb eszköze volt. A lengyel cigány költészet anyja Papusza. A lengyelországi románi közösségből származó Papusza a 20. század egyik legmegrázóbb sorsú és legnagyobb hatású költője volt. Egy olyan korban tanult meg titokban írni és olvasni, amikor a roma nők körében az analfabetizmus szinte teljes körű volt. Versei a vándorló életmód szépségét, a természet közelségét és a porajmos borzalmait énekelték meg. Tehetségét a lengyel költő Jerzy Fiszowski fedezte fel, aki megjelentette műveit. A hagyományőrző roma közösség azonban elárulva érezte magát a cigány kultúra titkainak nyilváros feltárása miatt, Papuszát kiközösítették. Carmen Amaya a flamenco forradalmára. A spanyolországi katalán roma családból származó Carmen Amaya a világ valahaért legnagyobb flamenco táncosa volt. Barcelona nyomornegyedéből indulva hódította meg a világot, eljutva egészen Hollywoodig és a Fehérházig. amely radikálisan megváltoztatta a flamenkót, szakított azzal a hagyománnyal, hogy a nők elsősorban a karjukkal és a felső testükkel fejezzék ki az érzelmeket. Férfi nadrágot öltött, és olyan elképesztő ritmusú, dinamikus és technikás lábmunkát vezetett be, amely korábban elképzelhetetlen volt a női táncosoktól. Zsenialitása és megalkuvás nem tűrő stílusa a női autonómia és a roma büszkeség globális szimbólumává tette őt. Kultúra, oktatás, jogvédelem, a magyar pódium roma csillagai. A magyarországi roma nők generációi mutattak példát abból, hogyan lehet a művészetet a társadalmi felemelkedés és az előítéletek elleni küzdelem szolgálatába állítani. Bangó Margit a Nemzet Művésze és a Dal királynője. A Kossuth Díjas és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett előadó művész, Bangó Margit a magyarországi roma és cigányzenei kultúra egyik legfontosabb élő nagykövete. Vásárosnaményból, mély szegénységből indulva vált az ország egyik legismertebb énekesévé. Pályafutása során a hagyományos cigánydalok és a magyar nóták tolmácsolásával bebizonyította, hogy a zene képes egyesíteni a különböző társadalmi csoportokat. Karizmatikus jelenléte, mély vallásossága és a családi értékek melletti kiállása miatt a többségi társadalom és a roma közösség egyaránt tiszteli. Csoli Daróczi József nyomdokain Joka Daróczi és a roma női értelmiség. A hazai cigány emancipációs mozgalomban a nők az oktatás és a jogvédelem területén vállaltak úttörő szerepet. Megkerülhetetlen alakokként említhetjük azokat a roma származású pedagógusokat, szociológusokat, akik a rendszerváltás óta a roma lányok iskoláztatásáért küzdenek. A roma női értelmiség megjelenések köztük olyan alkotókkal, mint Olá Mara, festőművész, aki képein nyers őszintességgel ábrázolja gondolatait, alapjaiban változtatta meg a hazai diskurzust.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot. Ebben az órában itt lesz Csík Laci, énekel a kettőnk sorsáról, GVM Dobozi Lacikával, tőlük szól a Hál' Istennek, Hercegtől a Baby, a bulit pedig Gitánóval indítom, aki Berki Martinnal elkészítette az Üzen a Szél című remixét.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Figyú, baby! Figyú, baby!

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

Rádió Dikken folytatódik a Dikbuli, kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhalló című daluk szól majd, Emiliótól az egyetlen pillantás, most pedig következzen Bárótól az édesem.

Most egy kis komolyság következik, mert jönnek a hírek. Nem csak a zenétől dobban meg a szív, hanem attól is, hogy mi újság a nagyvilágban. És ahogy mondani szokták, előbb a hírek, aztán a móka. De ne aggódjatok, a móka pár perc múlva újra bekopog a hangszórótokon keresztül.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A Szojva egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az Ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest főváros kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Szól, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészülve egy kicsit más úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyon még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek a legszebb ajándék az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrásztól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

forró ritmusok után forró hírek következnek, tarts velünk, mert zenével a hírek után ugyaninnen folytatjuk, de már csak a következő órában.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A kirekesztettségből az egyház szívébe a pápaság és a cigányság történelmi kapcsolata. A római katolikus egyház fejek a cigányság kapcsolata az évszázadok során a kölcsönös távolságtartásról és a társadalmi peremlétből fakadó pasztorációs nehézségekből egy mély, személyes és intézményes szintű megbékélési folyamatig jutott el. Még a történelmi korokban a vándorló életmód miatt a hagyományos egyház szervezet nehezen érte el a roma közösségeket, a modern pápaság, különösen a II. Vatikáni zsinat óta radikális fordulatot hajtott végre, amely a kirekesztés elítérésére és a spirituális testvériségre épül. A fordulat pontja Pál és az egyház szíve. A pápaság és a cigányság kapcsolatának modern sarokkövét 5. Pál pápa fektette le 1965-ben. Poméziában a roma zarándokok előtt elmondott történelmi beszédében jelentette ki először. Nem az egyház peremén éltek, hanem bizonyos tekintetben annak a legközepén, a szívében. Pál a vándorló életmódot a bibliai zarándokló Isten népe képével állította párhuzamba, ezzel teológiai szinten is átértékelte a közösségi megítélését, megnyitva az utat a célzott cigány pasztoráció előtt. A boldog Szeferino és a szent életű példaképek. A kapcsolat elmélyítésében II. János Pál pápa is kulcs szerepet játszott, amikor 1997-ben boldoggá avatta Szeferino Jiménez Mallát, egy spanyolországi cigány lókereskedőt, aki a spanyol polgárháborúban vértanú halált halt a hitéért. Boldog Szeferino elismerése hivatalos pecsétet nyomott arra, hogy a roma kultúra és a mély kereszténység, vallásosság nemhogy nem zárják ki egymást, de a legmagasabb szintű keresztény erények hordozójává válhatnak. Ferenc pápa, bocsánatkérés és radikális szolidaritás. Ferenc pápa pontifikátusa a peremre szorult, így az odafordulás jegyében telt, amely a romákkal való kapcsolatban érte el egyik legdrámaibb pontját. Az egyházfő több ízben tett olyan gesztusokat, amelyek túlmutattak a diplomáciai protokollon. A történelmi bocsánatkérés 2019 Balázsfalva, Románia. Ferenc pápa a katolikus egyház nevében nyilvánosan bocsánatot kért a cigányságtól. Elítélte a történelem során elszenvedett diszkriminációt, rosszalló tekinteteket, valamint a holokauszt porajmosz alatti katolikus mulasztásokat és üldöztetéseket. Látogatás a perifériákon 2021 Kassa. A pápa személyesen kereste fel Szlovákia legnagyobb mély szegénységben élő roma telepét. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szegregáció és az előítéletek nem oldanak meg semmit. Az egyetlen járható út az integráció. Magyarországi látogatások. A 2023-as budapesti látogatása során a Rózsák-terei Árpádházi Szent Erzsébet templomban a magyar roma zenészek és közösségek dicsőítő énekkel fogadták.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Romákról, nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dig buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indítsa el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

Nak a város felett a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírflow, Szól majd a rossz a véred, Csík Lacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy 7 tagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus medley.

már a Rádió Dikken a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is, este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz drón támadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzeti Nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 10-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedű művész a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesél nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, Jenő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
4: Hadd gratuláljak elsőként, hiszen első díjat nyertél a New York-i Golden Classical Music Awards nemzetközi versenyen, ami egy online verseny volt. És ennek eredményeképpen a New York-i Carnegie Hall-ban fogsz fellépni. Mesélj nekünk erről, hogy hogyan fogalmazódott meg benned a gondolat, hogy először is beadod erre a versenyre a jelentkezésedet.
5: Még most is egyébként nagyon furcsa dolog ezt hallani, hogy tényleg sikerült megnyerni, és hogy felléptek a Carnegie Hall-ba. Ez egy versenyzés útján indult el, amit egyébként a feleségemnek köszönhetem, mert én elhintettem neki egy olyan sztorit, hogy, vagyis hát egy olyan információt, amikor sikerült egy, úgy gondolom, és most már nemzetközileg igazolták is, hang és videóanyagot felvenni a játékomról, amire azt mondtam, hogy szerintem ez nemzetközi szintű lesz. Uh-huh. És errefelő jó marketing menedzserként, ugyanis ez a hétköznapi életben a szakmája, kiküldte a videómat egy-két nemzetközi versenyre. Aminek az eredményeként elmondhatom, hogy az elmúlt tulajdonképpen öt hónapban, mindegyik hónapban sikerült nemzetközileg valamilyen díjat bezsebelnem, és hát ennek az égköve az volt, hogy felbátorodtam, és azt mondtam, hogy kellene, mint fiatal hegedűművész, a tanítás mellett egy olyan motiváció, hogy tényleg a hangszeremmel minél többet foglalkozzak, és ez az lenne a legjobb, hogyha beadnám egy New York-i versenyre, aminek eredményeképpen lehetne debütálni a Carnegie Hall-ban. És hát ez egy olyan motivációs erőt adhat, ami segít a mindennapokban ahhoz, hogy egy motivált előadó művész legyek. És meg is állapodtunk abban, hogy le fogom adni a versenyre ezt a videóanyagot. Viszont akkor én magamban elhatároztam, hogy innentől kezdve csak erre a versenyre fogok koncentrálni, hogyha nem fog összejönni, akkor is lesz egy motivációm egy újabb, nagyon magas szintű videó elkészítésére, és aztán újra-újra kiküldeni, hogy hát, ha egyszer sikerül. Úgy hozta az élet, hogy egyből egyszerre sikerült, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az első beküldött anyaggal sikerült úgymond fiatalosan mondva behúzni a versenyt, és jött az értesítés évfél után pár perccel, amikor még magamhoz se tértem, ugye időeltolódás stb. Miatt, hogy első díjas lettem, és hogy hát választam ki, hogy melyik győztesek hangversenyén szeretnék majd játszani a Carnegie Hall-ban.
4: Mikor lesz a nagy debütálás?
5: Igazából én, amikor ezt meghallottam, akkor úgy voltam vele, hogy minél előbb, hogy alig várom, de aztán gyorsabbak voltak nálam, úgyhogy az első kettő lehetőséget lecsapták előlem, és így végül március 9-én este 7 órakor fogok játszani a győztesek hangversenyén, valamint ami még nagyon számomra nagyon hihetetlen, hogy a Carnegie Hall színpadán fogjuk átvenni az első díjat is, és hát ez még egy külön plusz érményt ad, hogy nem csak ott játszunk, de még egy első díjat is átvenni ezen az ikonikus teremben, és hát ikonikus városban, New Yorkban, ami egyébként a bakancslistán volt, és sosem jártam még Amerikában, így valóra vált álom.
4: Carnegie Hall tulajdonképpen minden művésznek az álma, ahol a legnagyobb művészek játszanak, ahol a legnagyobb művészek léptek föl, és valójában aki számít a világban, az ott játszik, egészen biztos, hogy ott kell, hogy játszon. És neked ezt gondolom, hogy te is ott debütálhatsz, szakmailag ez egy olyan felemelkedést jelenthet, ami meghatározza innentől kezdve a művészi kiteljesedésedet.
5: Igazából, amikor megtudtam a hírt, akkor ezek az érzések áthatoltak rajtam, és az egész gyerekkoromtól egészen a napjainkig, az e-mail olvasásáig végigment előttem az egész zenei életutam. De mondhatom, hogy az egész életem körülbelül, mert hát ebben tényleg egy életmunkája van. Igen. És hogy bevallom férfiasan, hogy kicsorult a könnyem. Tényleg, még mindig hihetetlen, úgyhogy alig várom, hogy visszajöjjek, és azután tudjak már előre mesélni, mert egyszerűen nem hiszem el addig, amíg nem történik meg.
4: Mit tervezel, mit fogsz játszani, Carnegie Hall-ban?
5: Én úgy gondoltam, hogy a számomra az egyik legközelebb álló Bach szólószonátából, a G-moll hegedű szólószonátából az első tételt fogom játszani, a G-moll adagiót. Egyébként ezt küldtem ki a versenyre is. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy ez technikailag is és zeneileg is a hegedű irodalom egyik legnehezebb és azon belül legnagyobb zenei érettséget kifejező darabja. És hogy számomra nagyon közel áll ez a mű, és akkor úgy gondoltam, hogy kiélvezném azt a játékidőt, amit én itt kapni fogok, és akkor egy szál hegedűvel magam állok ki a színpadra. És szerintem ez még jobban jobban fogja fokozni az én izgulásomat, viszont szerintem jobban is meg fogja koronázni ezt az estét.
4: Játszottad bár máskor is ezt a darabot?
5: Igen, játszottam. Játszottam a diplomakoncertemen is, és hát elárulom, hogy amikor veled játszottam a szonátát, akkor utána ott is eljátszottam, amikor a diplomakoncertemre készültem gyakorlás szempontjából. Úgyhogy azért mondhatjuk azt, hogy közönség előtt is, és hát szakmai közönség előtt is azért ez már sokszor el lett játszva. De hát most kell a legjobban toppon lenni, úgyhogy remélem, hogy most fog a legjobban sikerülni.
4: Ez egy óriási felelősség azért.
5: Ez így van. Most, ahogy beszéltünk róla is, már izzad a tenyerem. Tényleg azt szeretném, hogy élvezni is szeretném azt a játékidőt, amit ott kihasználok. És hát megpróbálom magamat a legjobban felhúzni addig technikailag is, és minden szempontból, hogy ott ne tudjak kizökkenni, és tényleg az legyen, hogy azt én ott kiélvezem, és hogy ott akkor enyém az a pár perc, az idő, és akkor talán mondhatom azt, hogy igen, megcsináltam.
4: Azért egy ilyen fellépésnek, utazásnak nyilván azért vannak anyagi vonzatai is, hiszen azért nem itt van a szomszédban a Carnegie Hall. Sikerült összeszedni esetleg valamiféle támogatást erre az utazásra?
5: Igen, nagyon örülök neki, hogy több helyről is úgymond szponzorálnak, és felfigyeltek erre az eredményre. Maga egyébként a videó hanganyag is egy szülővárosom általi kezdeményezésből indult, ami által felkértek, hogy egy árpádkori templomban vegyünk fel egy olyan darabot, ami odaillik. Hát én kaptam az alkalmat, hogy hát akkor itt egy szólószonátát eljátszani, az nagyon jó lenne. És tulajdonképpen ez a hanganyag lett, amit én úgy gondoltam, hogy nemzetközi szintű lett, és akkor ez lett kiküldve a versenyre. Így ezáltal az utazásomba segít Hévíz városa is.
4: Ez óriási segítség egyébként, hiszen hogyha tudják fedezni mondjuk az utazásodat, vagy a szállásodat, akkor az már egy nagy segítség nyilván.
5: Így van. Ez egy hatalmas segítség, és egyben egy hatalmas elismerés is. De egyébként így zárójelesen megjegyezném, hogy nem csak arra voltak büszkék, hogy én ezt az eredményt elértem, hanem az, hogy tulajdonképpen Hévíz kisvárosát és kis templomát is úgymond a nemzetközi zenei palettára feltettem, és hogy New Yorkban is ezt megtekintették, és hogy viszem a városnak a hírét is.
4: Említetted, hogy ez a verseny, amit most tulajdonképpen megnyertél, és első díjat kaptál, ennek ugyebár eredményeképpen felléphetsz a New York-i Carnegie Hall-ba. Ezt megelőzte valójában több online verseny is. Hogyan készülsz fel egy ilyen versenyre, vagy hogyan veszed fel ezeket az anyagokat, amiket utána beküldesz?
5: Tulajdonképpen három versenyen voltam előtte, és igazából kettőt azt úgy gondoltam, hogy így megpróbálni, hogy nemzetközi szinten egy kicsit így elinduljon ez az egész, hogy belekóstoljak ebbe az online versenyzésbe, ami egyébként most már mondhatom azt, hogy nagyon kiforta magát. Egyébként a Covid előtt is rengeteg ilyen verseny volt, és hát sok magyar híres művészünk is ezáltal debütált például a Carnegie Hall-ban is, és viszont a Covid óta mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen kiforta magát, és lerombolta a határokat tulajdonképpen, ami szerintem elég sok pozitív dolgot hozott. Egy az, hogy nem kell már a versenyre úgymond kiutazni, és akkor 3-4 napig ott lenni, időt eltetett. Például azért tényleg, ahogy mondtad is, New York nem itt van a szomszédban. Viszont nagyon jó technikával rendelkezik már mondhatom úgy, hogy az emberiség, és nagyon jól tudunk képet is, és hangot is rögzíteni, úgyhogy itt videó alapján több száz, vagy akár több ezer, de elég lehet az is, hogy több százezer versenyzők közül meg tudják szűrni a tényleg azt a szintet, akit utána például egy gálaestre be lehet vinni a Carnegie Hall-ba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon alapos folyamat, és hát éppen ezért is örülök neki, hogy tényleg én kaptam ehhez egy profi stávot. Több kameraállásból így egyébként szerintem a versenyen is egyébként sokkal nívósabban tudtak értékelni, ugyanis egy hegedűsnek a kezét még talán a koncertteremben se tudják minden oldalról megnézni, de így, hogy több kameraállásból volt, így láttak hátulról a kezemet, oldalról, előről, felülről, és szinte tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden technikai elemet egy hangszerrel jártas zsűritag az egyből le tudott szűrni a videóból, hogy az milyen szinten van, és hát persze a fület meg nem lehet becsapni.
4: Érdekes kérdés egyébként ez az online versenyzés, hiszen valóban én azt gondolom, hogy a Covid hozta el ezt a nagy fordulót az online versenyzésben, az online szereplésben, abban, hogy tényleg milyenek a fiataloknak a megjelenése az online térben. Előtte is azért volt ez már tapasztalható, de azóta nagyon. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez még kellőképpen átszivárgott a művész, illetve a tanárvilágba. Hiszen nekem is van egy növendékem, akivel most az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben 11 versenyen szerepeltünk, 11 versenyre ment el, és kiválóan szerepelt mindenhol, de mégis valahogy olyan visszajelzéseket is kap az ember, hogy hát ezek az online versenyek azért nem olyanok. Azért mégiscsak a jelenléti verseny az igazi. Persze utána kimentünk jelenléti versenyre is, akár Münchenbe, akár pedig Szófiába, és onnan is hasonló eredményeket hoztunk el, akkor persze már egészen más volt a leányzó fekvése, mondjuk így, hiszen akkor, ha már ezt keverjük ezeket az online versenyeket jelenléti versenyekkel, akkor arra már nem lehet azt mondani, hogy ezek a versenyek, ezek nem olyanok, ezek nem olyan minőségűek. Mit gondolsz ezeknek a versenyeknek a minőségéről? Te hogyan tapasztalod azt, hogyan fogadják el a tanárok vagy a művészek ezeket a versenyeket?
5: Én úgy gondolom, hogy először is azt leszögezném, hogy szerintem így mondhatom azt, hogy 3 éve vagyok a hegedű tanári pályán, és hogy szerintem nyitottnak kell lenni a változásra, és erre az egész új világra, és ezekre a lehetőségekre. A másik fele szerintem az, hogy mint azt tudjuk is, én például vizsgáztam is, sőt felvételiztem is a Covid időszak alatt videó alapján. Uh-huh. Na most mire egy művész, vagy egy diák, de tényleg egy művész mondjuk most így speciálisan az én esetemben, hogy ugye én már a professzionális kategóriába tartozom ezeken a versenyeken, hogy mire fel tud venni egy olyan anyagot, amire saját maga kritikusaként azt meri mondani, hogy amit én is el tudtam hinteni magam előtt, egyébként nem voltam benne biztos egészen eddig eredményig, hogy ez tényleg megüti-e azt a szintet, mert az ember szerintem én magam vagyok a legnagyobb kritikus egy videót magamról, nagyon-nagyon nehéz visszahallgatni. És hogy ez az első lépés, hogy mire egy olyan anyagot fel tud venni, hát lehet, hogy sokkal inkább játszanám le 10-szer bárhol azt az anyagot, mint hogy egyszer az, ami tényleg megmarad, azt felvenni. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy egy produkciót, az egy élő produkciót, az élő jelenlét, az bizonyos értelemben pozitív irányba is el tud vinni. Szóval még akkor is, hogyha az ember netalántán hibázik, például az, hogy a hibát milyen professzionális módon múlta felül, vagy javította ki, és hogy megvan annak a maga varázsa. Viszont itt a kőkemény tények beszélnek a videó alatt, és a kőkemény hangzás, amit akár lehetőségük van, amit hibaként hallanak, akár 100-szor meghallgatni, 100-szor visszatekerni, másodpercenként kielemezni. Amit például szerintem egy élő előadás során ugye, hát lehetetlen. Ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint a fociban most, hogy van a videóbíró, és egyből megállítják. És meg tudják nézni, hogy az valóban így történt, valóban hibáztak, valóban milyen hiba volt, mi is volt az oka. És én úgy gondolom, hogy ez ilyen szempontból persze nyilván a jelenléti versenyek is nagyon nehezek, de ilyen szempontból nagyon megállja a helyét. Viszont azt hozzá kell tényleg tenni, hogy, hogy én is kaptam egy professzortól tanácsot, hogy a legkomolyabb versenyt kell online térbe kiválasztani, aminek ilyen hozadalma van például, hogy a világ legnagyobb koncerttermeibe lehet utána kimenni gála hangversenyre, hogy pontosan ezért, hogy támadhatatlan legyen ennek a versenyzésnek a felülete, és hát maga a verseny is.
4: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan csináltak már élő koncert felvételeket, amit utána kiadtak. De azért szakmán belül mondjuk el az őszintét, hogy tudjuk, hogy milyenek ezek az élő felvételek. Van olyan, hogy még 2 hétig dolgoznak rajta, akár egy zenekar esetében, akár egy szólista esetében. És hiába élő felvétel, azért utána csak javítanak rajta ezt-azt, egy picit finomítják, egy kicsit finom hangolják, tehát, és hogyha ezt utána kiadjuk, akkor az már tényleg egy tökéletes minőségű CD, videó, videoklip lesz. De ez már évtizedek óta megy. Viszont egy ilyen felvétel, amit be kell küldeni egy versenyre, ott azért az felvétel, hogy vágatlan legyen. Tehát ott eljátszod, és annak tökéletesnek kell lenni. Mert hogyha nem tökéletes, akkor veheted még egyszer. Ha akkor sem tökéletes, veheted még egyszer. Fölveszed mondjuk 5-ször. Nem sikerül. Van ilyen. Tapasztaltuk már ezt többször is. Utána pedig már egyre rosszabb, szerintem. Tehát,
5: igen,
4: hogy,
5: igen.
4: És aztán
5: igen.
4: Másnap is neki kell állni, igen. Hogy akkor, ugye, tehát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, hogy akkor egyszer fölvedd, de akkor az tényleg tökéletes legyen. Nyilván a koncert igen. Az egészen más, hiszen hogyha ott nem CD minőséget produkál az ember, hát van ilyen, láttunk már ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ilyen felvételeket gyártani, készíteni, amiket egy versenyre utána vágatlanul el tud küldeni az ember. Neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
5: Én számomra ez volt az egyik legnagyobb lecke a tanulmányaim során, hogy tényleg vizsgára kellett beküldjünk videókat, és vágatlanul, és volt olyan, hogy hegedű versenyt, tételt, zongora kíséret nélkül, mindenféle kíséret nélkül, csak egy hegedűvel, és vágatlanul, és valóban, amikor már 5-ször nem sikerült, akkor azt én is mondhattam, hogy akkor el kellett engedni aznapra. Uh-huh. És hogy tényleg egyébként már az embernek nagyon az agyára tud menni egy idő után, mert egyre rosszabbnak hallja vissza magát, stb. Uh-huh. Utána aludni is kell rá egyet. Azért általában, amit úgy éreztem, hogy na, ez azért egy fokkal jobb, azt megtartottam azért, hogyha mégse sikerülne még jobban. És erre a videóra ezért vagyok büszke, és ezt így személyesen szeretném megjegyezni, hogy sajnos nekem előtte napokba hunyt el a nagymamám, és hát ő nagyon közel állt hozzám. És utána kaptam ezt a lehetőséget, hogy ott tényleg profi stábbal és profi kamerákkal és hangfelvevőkkel tudjam ezt a videót felvenni. És én úgy gondolom, hogy kaptam tőle egy, és hát az Istentől egy olyan plusz energiát, és pont egy templom helyszínen, ami hozzásegített, és tulajdonképpen akkor én készültem a második mesterdiploma hangversenyemre is, úgyhogy nagyon benne voltam a gyakorlásba is, azon időszakban így egyfolytában, hogy természetesen most is, meg előtte is, de hogy akkor tényleg ez a nagyon-nagyon intenzív gyakorlási folyamat volt, de mégis kaptam egy olyan plusz energiát, hogy ha jól emlékszem, akkor harmadszorra sikerült egy ilyen színvonalra felvenni ezt a felvételt, és egyébként, hogyha ezt utólag visszahallgatva nem találtam volna jónak, akkor ez úszott volna ez az egész, mert nem lett volna már több lehetőségem, addig volt helyszín foglalva, addig volt stáb foglalva, úgyhogy mindent meg kellett próbálnom, de hála jó Istennek, és hát én mondhatom azt, hogy a nagymamámnak is, hogy őrangyalként álltak felettem, és hogy itt van tényleg a kézzel fogható eredmény erről az egészről.
4: Ha már így említetted a tanítást, egy picit térjünk rá erre is, hiszen te jelen pillanatban a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, illetve Alapfokú Művészeti Iskola tanára vagy, hegedű tanára.
5: Így van, már 3 éve tanítok a Rajkóban, egyébként tanítok még Százhalombattán is az Alapfokú Művészeti Suliba. Nagyon sok tehetséges gyerekem van, például idén alapfokról mentünk az országos Abonyi Pihari János hegedű versenyre is, ahol kaptunk egy külön díjat, és folyamatosan próbáljuk minél magasabb szintre a gyerekekkel fejleszteni a tudást, és ennek kapcsán meg is ragadnám az alkalmat, hogy egy kicsit reklámozzam a Rajkót, mivel március 3-án felvételit tartunk a középfokra, és sok szeretettel várnám a hegedülni tanulókat, mivel a cigányzenei képzés mellett nagyon magas fokon tanulhatnak klasszikus zenét is, és nagyon jó lehetőségekkel rendelkezünk, ugyanis van érettségi utáni szakképzésünk is, ahol a zenei órák mellé heti 5, de esetenként 6 főtárgyórát biztosítunk személyenként, ami szerintem egy akkora lehetőség, hogy tényleg akár heti a 7-5 munkanapján 5-ször tud velem találkozni egy növendék, ami akárhogy is számolom, kétszerese, de majdnem, hogy háromszorosa annak, amit egyébként egy normál zeneiskolában kaphatna. És ez szerintem egy hatalmas kiugrási és fejlődési lehetőség. És ezen kívül ugye van az alapképzésünk is, amire lehet jelentkezni, ott 2x fél órás órák vannak, és hát természetesen a középfokú képzés, ami pedig érettségivel párhuzamos képzés. Itt a negyedik év végén a zenei tanulmányok mellett érettségit is lehet szerezni.
4: Említsük meg azt is, hogy nagyon sokat fejlődik mostanában a Rajkó, és nem csak a növendékek és tanárok tekintetében, hanem az épület is kezd megújulni.
5: Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy egy gyönyörű minden szempontból tényleg technikai világítás, hangtechnikai, és hát egy teljesen felújított, esztétikailag is felújított színházteremben csinálhatjuk az éppen aktuális koncerteinket, ami egyébként házon belül van, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség a belváros szívében. És hát tényleg hihetetlenül szép lett, hihetetlenül jó hangtechnikai és fénytechnikai eszközökkel, amin mondhatom, hogy egy egész színházi előadást le lehet hozni, akár táncosokkal, zenészekkel, és mindenféle stílusban. A cigányzenekar, a klasszikus koncertek, a tánckar, akár még mindhárom egyszerre is meg tud jelenni a színpadon, és a tényleg a legmagasabb technikai szinten.
4: Nekem mindig nagy élmény volt régebben, amikor ott tanítottam. A félévi, illetve hát az évvégi vizsga, ahol a tánctagozat és a zenetagozat közösen adták elő a közös kis produkciójukat. Volt cigányzenekari rész, volt klasszikus zenei rész, a tánckarban is rengeteg néptánc, balett, modern tánc, és annyira színes volt mindig a műsor, hogy ez engem mindig lenyűgözött.
5: Igen, ez most is így van, és még most ráadásul azóta a jazz része is nagyon-nagyon megerősödött az iskolának, és hát olyan színvonalas koncerteket és olyan időtartamú koncerteket csinálunk a gyerekekkel, hogy tulajdonképpen a karácsonyi koncert az háromszor történt meg, háromszor kellett végigcsinálni a nagy koncertet, hogy mindenki hozzátartozója és mindenki beférjen a terembe, ami egyébként nem egy kis kapacitású terem. Itt a gyerekek még viccelődtek is, hát hogy ha nem is teltházas aréna háromszor, de egy teltházas Rajkó Színház koncert háromszor az dukál karácsonykor, és ez valószínű, hogy az év végén is így lesz ugye a nyár elején a vizsgakoncertekkel.
4: Amikor én lediplomáztam, akkor kerültem be a Rajkóba tanítani, ez 2005-ben volt, és nekem ez nagy megtiszteltetés volt, hiszen nekem édesapám is ott tanult, és aztán később a Rajkó Művészeti Együttesnek is a művészeti vezetője volt. De te is hasonló cipőben jársz.
5: Igen, igazából ezeket én is ugyanígy elmondhatom, azzal a kivétel, hogy az én apukám az nem volt utána a Rajkó Együttes művészeti vezetője.
4: De ő is ott tanult.
5: De ő is ott tanult, és azóta is aktívan muzsikál szerte a világban, és itthon is. Úgyhogy hát mondhatom ezt, hogy ez a családunkban meghatározó intézmény.
4: Tehát akkor te is hasonlóképpen érzed magad, hogy amikor belépsz a Rajkóba, akkor egy olyan szentélybe lépsz be, ahol hát a szüleink is tanultak, ahol Farkas Gyula tanított még néhány évvel, évtizeddel ezelőtt.
5: Így van. Hát ez tényleg ez egy olyan dolog, hogy akárhányszor belépek, ez mindig feljön bennem. És hát ugye én még apukától is tanultam, és hogy az is még pluszban egy olyan dolog, hogy jó, hát úristen, a Bandi bácsi itt zenekar tartott, nekem is, meg tényleg a Szenthelyi Miklós hegedű órát, és most pedig én megyek be ugyanabba a terembe vizsgáztatni, hogy hát én úgy gondolom, hogy egy az, hogy felemelő érzés, kettő, hogy ez nagy felelősséggel is jár.
4: Mit szóltak bent a Rajkóba, hogy ilyen óriási lehetőséget kaptál, mint a Carnegie Hallban való fellépés?
5: Először, amikor ezekről a versenyeredményekről vittem mindig a hírt, akkor hát már mondták, jaj, már Jenci megint bezsebelte a sokadik díját. Aztán jött a Carnegie Hall, amire személyesen a Rajkó Művészeti Együttes alapító igazgatója Gerendás István még külön felhívott telefonon is, és én hát én nagyon úgy hallottam a hangján, hogy elérzékenyült, mikor ezt mondtam neki, és hát nagyon büszkék rám. Elárulhatom azt is, hogy több tévéműsorban is ő beajánlott engem, hogy meséljek erről az útról. Úgyhogy valószínű, hogy ez a televízióban is majd meg fog jelenni, és hát persze az igazgatóságon is maga úgymond az iskola vezetősége is, hát nagyon örülnek neki, és annak is, hogy ugye tulajdonképpen én is volt növendékük is voltam egybe, úgyhogy így, mint volt növendékük és tanárjuk, kaptam ezt az elismerést, úgyhogy ez mindenképpen reméljük, hogy pozitív hatással lesz az iskola jövőjére is.
4: Pontosan ezért kérdeztem, hiszen tényleg ott tanultál, és ez óriási dolog, hogy a Rajkó egyik régi növendéke úgy kinőtte magát az évek, évtizedek folyamán, hogy kikerült New Yorkba játszani a Carnegie Hallba, ahol egyébként már a Rajkó zenekar is játszott, csak hát az évtizedekkel korábban volt már. És mit gondolsz egyébként, hogy a saját személyes fejlődésed, sikereid, illetve szakmai megítélésed szempontjából mit fog hozni ez neked?
5: Én úgy gondolom, hogy elsősorban ez egy hatalmas siker, ami hatalmas felelősséggel jár, úgyhogy bennem az van, hogy innentől kezdve már azért feltesznek egy olyan polcra, hogy ő játszott a Carnegie Hallban. És ez azt vonza magával, hogy napra késznek kell legyek a hangszerem minden nap, hogy mindig olyan szintet tudjak magamból megmutatni, ami ehhez méltó, és hogy tulajdonképpen ez a hatalmas elismerés, ez mellett egy, hát nem biztos, hogy jó szó rá, hogy teher, de inkább egy nagy felelősség, hogy mindig ehhez a szinthez mérten tudjam megmutatni magam, akár nagy közönség, akár kis közönség előtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas felelősséggel jár, de nagyon remélem, hogy sok kaput is ki fog nyitni, és minél többet tudok koncertezni.
4: A műsornak a további részét új koncepció szerint szeretném most megvalósítani veled, hiszen téged azért már itt megismerhettünk egy portré műsor keretében, úgyhogy nem szeretném ismételgetni ugyanazokat a kérdéseket, úgyhogy azt találtam ki, hogy játszunk egy idővonal kártyák nevű játékot. Itt van előttem 5 kártya, kérlek húzz ezek közül egyet. És én pedig felolvasom neked az ehhez tartozó kérdést.
5: Ez a 3-as szám.
4: Mi volt az első sikered? Hogy emlékszel vissza?
5: Az első sikerem az első osztályos koromban volt, szintén szülővárosomban. Mindig van egy nagyon nagy szabású karácsonyi koncert az általános iskolán belül, ahol egyébként második osztálytól szoktak fellépni minden egyes osztály, és tényleg egy nagyon nagy karácsonyi gála. De ugye én akkor már javában elkezdtem hegedülni, már a óvodában, és akkor édesapám bevitt az ottani zenei vezetőhöz, és meghallgatott, és tulajdonképpen ezen a koncerten játszottam a kis karácsony, nagy karácsonyt, amit hát tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy, egy 7 éves kisnövésű duci gyerek zakóban, nyakkendőben, és akkor egy szál hegedűvel a nagy színpadon, de egyébként ott is egy ilyen, én szerintem mondhatjuk azt, hogy egy 1000 ember olyankor ott a városi sportcsarnokban összeszokott jönni, és hát nagyon izgultam, de meg is van videón, úgyhogy egy mai napig egy nagyon szép emlék, és hát tulajdonképpen az volt az első ilyen siker, amire jó visszagondolni.
4: Egy művész életében nem csak sikerek vannak, hanem kudarcok is. Mi volt számodra a legnagyobb kudarc?
5: Nekem volt egy olyan pont a tanulmányaim során, amikor azt gondoltam, vagyis hát nagyon afelé terelődtek a gondolataim, hogy hát ez nem lesz jó nekem, én nem vagyok erre készen, és hogy nem biztos, hogy jó zenész lehetek, vagy hogy egyáltalán lehetek-e zenész. És itt sorban jöttek akkor a szakmai kudarcok is, és akkor mondtam azt, hogy de ez, mondhatom azt, hogy külső behatásról kaptam ezeket a motivált, vagy hát nem, ellenmotivációkat, és már kezdtem elhinni. Viszont én éreztem, hogy nekem hát olyan tanárjaim voltak előtte, akik az ország legnagyobb tanárjai voltak, és mindig megálltam a helyemet, és mindig jól teljesítettem, és hogy meg úgy ismertem a társaimat is, és én bennem volt egy ilyen öntudat, hogy nem, ez nem lehet, hogy tovább kell, hogy lépjek, és hogy én jó úton vagyok. És akkor ezt éltem meg nagyon nagy kudarcnak, de ugyanakkor szerintem ennek köszönhetem azt, hogy utána egy olyan neves nagy hegedű művész osztályában elkezdtem tanulni, és ő felvett az osztályába, aki utána akkora motivációt adott, hogy kilábaltam ebből az időszakból, és mondhatom azt, hogy azóta nagyon sok nehézség volt, viszont fölfele ívelt végig, és akkor már tudatosan tudtam, hogy erről az útról senki sem tántoríthat el.
4: Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedűművész ismét a mai vendégem, aki hamarosan a New Yorki Carnegie Hallban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk gondolatairól, és megismerkedhetünk a világ nézetével egy játékon keresztül. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Tehát egy tanár valójában egekig emelheti a növendéket, és hát persze a pokolba is taszíthatja, és nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá egy növendékhez. Kérlek, húzd még egy kártyát.
6: Egyes.
5: Fordulópont. Mi volt a legnagyobb fordulópont az életedben? Talán ugyanez, ami a legnagyobb kudarcot is okozta?
6: Talán mondhatjuk, hogy igen, de talán az is, hogy amikor tulajdonképpen először engedtem el, mondhatjuk azt, hogy félig az iskolapadot, amikor elkezdtem tanítani, és hogy hát így mondhatjuk, hogy beléptem a nagybetűs életbe, hogy önálló pénzkeresés, önálló lakhatás, plusz a munkám, és hogy tulajdonképpen onnantól fordult át az életem tényleg arra, hogy most már nem csak tanulni kell a zenét, hanem a zenéből meg is kell, hogy éljünk. És azért ez egy nagy fordulópont, én úgy gondolom.
5: Kérlek, húzz ismét egy kártyát.
6: Ötös.
5: Titkos álom.
6: Titkos álom. Hát tulajdonképpen ezen nem nagyon gondolkoztam mostanában, mert egy titkos álom az volt, hogy a Carnegie Hallba játszak. Úgyhogy ez tényleg egy nagy álom volt. Remélem, hogy onnét fogok kapni egy olyan plusz energiát, amire ismét lehet majd egy ilyen álmom, és remélem, hogy meg is tudom majd valósítani. De most egyelőre tényleg ez az, hogy szépen meglegyen a koncert, és hogy jól érezzem magam, és hogy jó szakmai színvonalon legyen, most ezt az álmot szeretném valóra váltani egyelőre.
5: Kérlek, húzd még egy kártyát.
6: Négyes.
5: A négyes a mester. Mi jut erről eszedbe?
6: Hát egyértelműen, hogyha szabad nevet mondani, akkor mondanék nevet, és hogy szerintem ő ettől nem fog megsértődni, sőt nagyon örülni fog neki, hogy őt megemlítem. Számomra a mester az Ökrös Attila hegedű művész. És hát ő volt a fordulópont is az életemben, az ő osztályába, amikor bekerültem. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki.
5: Egy újabb játék. Ha akkor kérdésgép. Kérlek, húzz ismét egy lapot.
6: 8.
5: A 8-as kérdés. Ha nem zenész lennél, akkor mi lennél?
6: Hát igen, ezt sokszor felszoktam emlegetni kollégáimnak, meg így a zenész körökben, és akkor mindenki fogja a fejét, hogy úristen, Jenci, hát miért nem azt választottad? Hát nem azt választottam, mert a zene szeretete jobban elvitt, de azt tudni kell, hogy én azért nagyon jól tanultam, és hogy nyitott volt felém a világ, és hát bennem volt egy olyan morfondír, meg mondhatjuk azt, hogy egy ilyen illúzió most már, mert most már valószínű, hogy ez nem lesz, hogy orvos szerettem volna lenni, méghozzá fogorvos.
5: Hát az is egy nagyszerű szakma. Nem tudom, hogy melyik az egyszerűbb egyébként, a művész élet vagy a fogorvosi hivatás. Szerintem mind a kettőnek megvannak a nehézségei.
6: Így van, ezt én is úgy gondolom. Főleg, hogyha magas szinten műveli az ember, akkor mindennek megvan a maga keresztje.
5: Igen, igen, igen. Viszont a zenéről le lehet csúszni. Mindig ezt szoktam mondani, tehát hogyha az ember mondjuk abba hagyja egy pár évre a zenélést, mondjuk amíg az orvosi egyetemre jársz, és utána újra kezded, akkor már nem valószínű, hogy el fogsz jutni akár olyan magaslatokig, mint ahova most is eljutottál, például a Carnegie Hallba.
6: Így van, hát szerintem ez egyébként tényleg így van, hogy tulajdonképpen nem kizárt az, hogy zene után még az ember egy úgymond egy nem művészeti képzést is elvégezzen, ami érdekli, de hát azt is gondolom, hogyha valaki sikeres a zenében, az az élete során is egy olyan munkával és olyan időbeosztással jár, hogy nem biztos, hogy mellette meg lehet csinálni. De hát ennek viszont örülni kell, mert hogyha azt jelenti zenészként, hogy nagyon sok időnk van, még egy külön képzésre is, akkor valószínű, hogy a zenei pályánk az nem éppen úgy alakul, ahogy kellene.
5: Igen, az jó. Kérlek, húzd még egy kártyát.
6: Megint egyes. De ez már az új kör.
5: Ha újra kezdhetnéd 18 évesen, akkor mit csinálnál másként?
6: Fú, ez jó kérdés.
5: Lehet, hogy mindent ugyanúgy csinálnál, mint ahogy most csináltad?
6: Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy igen. Igen. 18 évesen már azt gondolom, hogy már megértem annyira a fejben, és mindenhogy, hogy mi az, ami előre visz, és hogy mi az, amit kell minden nap csinálnom, hogy előrébb haladjak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akkor már hogy jól csináltam a dolgaimat, és hogy nem biztos, hogy megváltoztatnám.
5: Következő kártya?
6: 7.
5: Ez esetedben még annyira nem releváns, hiszen te azért most is viszonylag a szakmai kiteljesedésed elején vagy, de azért megkérdezem, ha ma lennél pályakezdő, akkor mit csinálnál?
6: Igen, hát tulajdonképpen 3 éve, hogy úgymond pályakezdőnek számítok, már 3 éve. Ugye általában azt szokták mondani így a pedagógusoknál is, hogy 5 év az, amikor már mondhatjuk azt, hogy már nem pályakezdő az ember. Én szerintem ebben sem változtatnék. Így nagyon örülök neki, hogy egyből a diplomám után ki tudtam tapasztalni azt, hogy milyen a gyerekekkel dolgozni, és hogy, hogy úgymond tényleg élesben tudtam gyakorolni ezt, és úgy gondolom, hogy egyébként úgy így növendékeim szempontjából is megmaradt mindenki, akivel elkezdtem 3 éve dolgozni. Nagyon kevés ember morzsolódott le, az sem a feltétlen az miatt, hogy, nem, hogy megutálta a zenét, vagy nem szeretne, csak egyszerűen már nem fér bele a elfoglaltságaiba, de mondhatom azt, hogy a 90% az azóta is rendületlenül jár órára, gyakorol, és hogy fejlődnek.
5: Következzen egy újabb játék, Vak Zóna Doboz. Kérlek, húzz egy kártyát, és akkor felolvasom az ehhez tartozó kérdést. A kérdés így szól: mit irigyelsz másoktól?
6: Hát egy elég érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy én ilyen aggódós típus vagyok, vagyis hát nem is az, hogy aggódós, hanem előre tervezős. És már előre szoktam ezáltal aggódni is azon, hogy mi hogy alakul, és tényleg így 2-3 gondolattal előrébb lenni, mint egy átlagember szerintem, és hogy előre is aggódni ez miatt, és hogy nem biztos, hogy ez jó hatással van egyébként rám, hogy már előre stresszelek bizonyos dolgokon. Aztán utána persze menet közben úgy alakul, ahogy szeretném, meg lekopik ez, de hogy talán azt tudnám irigyelni, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon nyugodtan, és kvázi így majd, hogy majd lesz valami, majd lesz, ahogy lennie kell, és hogy így nem aggódik előre ezeken a dolgokon. Úgyhogy én ezt a nyugalmat irigyelem tőlük.
5: Nem biztos egyébként, hogy ez az éjamának, ez a Carpe Diem stratégia, ez nyugodtságot eredményez. Ez inkább rákényszeríti az embert arra, hogy improvizáljon. Hiszen, hogyha előre megtervezel valamit, akkor talán belekalkulálhatod azt is, hogy mi van, hogyha másként sikerül, vagy mi van, hogyha ez másként történik, vagy valamilyen hatás értéked közben. Tehát én egyébként azt gondolom erről a kérdésről, hogy lehet, hogy az előre tervezés az, ami nagyobb biztonságot és nagyobb nyugalmat ad.
6: Igen, hát tulajdonképpen lehet, hogy igen. De az is lehet, hogy ha másik fajta embertípus kérdeznéd meg erről, ő meg azt mondaná, hogy ezt irigyeli, hogy vannak olyan emberek, akik előre terveznek, és
5: hát
6: hogy nem kell például annyiszor improvizálniuk, de én úgy gondolom, hogy ha picit ebből a túlgondolásból, túlaggódásból lejjebb tudnék adni, ami egyébként lehetetlen, mert egy ilyen beállítottságú vagyok szerintem, de hogy akkor azért ugye a mindennapjaim azok lehet, hogy nem lennének ennyire stresszesek, vagy hogy így nagyon beskatujázottak, hogy azért én beosztom az időmet, és hogy nincs az, hogyha például valaki felhív, hogy gyere már, menjünk már el egy moziba, vagy stb. Egy régi haver, vagy találkozunk, akkor nem megyek, mert nekem most ez, meg ez van, és ezt meg kell csinálnom, hanem csak így mondanám, jó, akkor most elengedem, és akkor megyek, hogy ez az elengedés inkább, amit azt mondanám, hogy sokszor lenne az, hogy lehet, hogy jobban jön neki, ha csak így elengedném azt a bizonyos dolgot, vagy a...
5: Tehát szükség van az életben a spontaneitásra is, de a tervezés az viszont nagyon fontos emellett.
6: Igen.
5: De akkor tudod ezek szerint magadról, hogy mondjuk mit tervezel 5 évvel későbbre, vagy 10 évvel későbbre?
6: Hát,
5: látod magad?
6: Tulajdonképpen igen. Igen. Én nagyon remélem, hogy a szakmai sikereket tudom tovább folytatni. Nagyon szeretnék magasabb szinten is tanítani, akár több konziba is, és hát nagyon szeretnék ezáltal ugye olyan gyerekeket tanítani, akik zenei pályára mennek, hogy ez tényleg egy nagy küldetés őket eljutatni odáig, és hát természetesen a magánéletben az, hogy családunk legyen. Ez nagyon nagy vágyam, és remélem, hogy a közeljövőben most már ez is következik.
5: Kérlek, húzd még egy kártyát. Mikor voltál szakmailag bizonytalan?
6: Ez nem is olyan rég történt egyébként. A művész diplomám után voltam ilyen kétségbe esett, és hát ugye bizonytalan is, hogy jó, most Most van egy biztos pontom a tanítás, meg a pedagógusi diplomám is, de hogy most lett egy művész diplomám, és akkor most ezzel most mit kezdek? Hogy most lesz-e lehetőségem, vagy mit csináljak, vagy hogy most akkor ez így ennyi volt, művészkedtem, aztán kész. Egész életemben csak tanítok, nem leszek pódiumon. És akkor jött ez a, egyébként tényleg így a feleségem által ez a versenyzés, ami így kicsit visszaadta újra ezt a lendületet. És hát tényleg az, hogy már a sokszor említett koncertterem az most jön az életembe, és játszani fogok.
5: A Carnegie Hall.
6: Így van, így van.
5: Én ezzel kapcsolatban, hogyha visszaemlékszem a saját fejlődésemre, szakmai múltamra, akkor egy olyan bizonytalan érzés volt számomra is az, amikor a Zeneakadémiát befejeztem, hogy mivel előtte évtizedekig heti 2 zongora óra, meg a szolfézs óra azért az mindig ott volt, zeneiskolába is, középiskolába is, sőt még a Zeneakadémián is, és ez így hirtelen megszűnt. Akkor valahogy tényleg az ember kilép a nagyvilágba, és onnantól kezdve már a saját maga ura is, és nem tudja feltétlenül, hogy merre menjen, hogy mihez kezdjen. Tehát ez valamiféle általános jelenség is lehet egyébként.
6: Én úgy gondolom, hogy ez tényleg így van, és hogy ezért jó, hogy tényleg úgy az ember agya így pörög ezen a dolgokon, és nem hagyja, hogy bent maradjon egy ilyen szituációban, hanem elkezd tervezni előre, és keres rá megoldásokat magának, mert hogy én szerintem ebben nagyon sokan, és most nem csak zenéről beszélek, hanem bármilyen végzettség után ebbe sokan úgymond belefásulnak, és nem tudják ezt jól kezelni, és még akár az is benne van, hogy teljesen más irányba elmennek, ami lehet, hogy nem feltétlen rossz, csak hát tulajdonképpen mi erre tettük fel a zenére, úgymond az egész életünket, és hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy akkor tudjuk, hogy nem, valaminek történnie kell, mert ezt nem lehet csak így elengedni.
5: Én emlékszem, akkor kezdtem japánul tanulni, és ez egy nagy élmény volt, egy nagy váltás volt számomra. De hogy tervezed egyébként, hogy folytatod a tanulmányaidat?
6: Igen, nekem egyébként így most, hogy így rávezettük az előző ilyen kártyára visszautalva, nekem nagy álmom lenne egyébként egy saját művészeti iskolát is akár alapítani, és így bevallom őszintén, hogy mostanában így elkezdtem nézegetni akár ilyen szakirányú továbbképzéseket, hogy akár egy intézményvezetői, vagy mentortanár, stb., de mivel még úgy mond a tanításom elején vagyok, így még kell hozzá a szakmai tapasztalat és az évek, és de egyébként nézegetem a képzéseket, és szerintem a közeljövőben valószínű, hogy jelentkezni is fogok.
5: Húzd még egy kártyát, kérlek. Ez a 3-as. Kinek köszönhetsz a legtöbbet, de nem mondtad el esetleg neki?
6: Fú, hát én általában azért köszönetet szoktam mondani. Úgy a hétköznapokban például feleségemnek, családomnak, tanárjaimnak, hogy tényleg azért mindig megemlítem őket bármilyen ilyen interjú vagy beszélgetés során erről szó esik. Hát mostanában nagyon rossz érzés tényleg az, hogy így például ezt a sikeremet már nagymamámnak nem tudtam elújságolni, elmondani, hogy így bennem van az, hogy na, akkor most felhívom, de aztán rá kell jönni, hogy hát ez már nem így megy. És ezért talán mondhatom, hogy ő neki még azért megköszönném, de ugye erre már sajnos nem lehet, vagyis hát nincs lehetőségem. De egyébként tényleg így a hétköznapokban így mindig én olyan ember vagyok, aki szereti megköszönni azt tényleg, hogyha vele vannak és segítenek neki.
5: A következő játék részünk a zenei dilemma. Morális és szakmai döntések, kérdések merülnek föl. Első kérdésem, szerinted mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
6: Hát ez biztos, hogy a szorgalom. Uh-huh. Ez 100%. Ez 100%. Tényleg én mondhatom azt, hogy Pestre egy úgymond vidékiként érkeztem, és azért azt tudni kell, hogy ez egy ilyen íratlan szabály, hogy azért vidéken nem olyan magas a zenei képzés, mint Budapesten, hogy tényleg itt vannak a legnagyobb múltú zeneiskolák, konzik, stb. És hogy hogyha nem lettem volna olyan kitartó és szorgalmas, akkor nem tudtam volna behozni ezt a hátrány kvázi, hogy én nem Budapesten kezdtem el például a legnagyobb alapfokú tanároktól tanulni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen a szorgalom. És a szorgalom az még utána, még tényleg akik ennyivre előnyben voltak, még azokon felül is tudja lendíteni az embert. Úgyhogy én szorgalomra szavaznék.
5: Szerinted mi kell a sikerhez? Tehetség, pénz vagy kapcsolatok? Egy idősebb zeneszerző mondta egyébként, ha ebből kettő már megvan, akkor már megvan a siker.
6: Igen, tulajdonképpen igen.
5: De hogy látod ezt a kérdést?
6: Én úgy gondolom, hogy az a szerencsés, ha mind három megvan, mert hosszú távon az a támadhatatlan szerintem, hogyha azért a pénz és a kapcsolatok mellett van tehetsége is az illetőnek, mert előbb-utóbb kibújik a szög az zsákból, én úgy gondolom.
5: Nem árt azért, az is így van. Egy rangos zenei verseny, de etikailag kétes zsűri. Elmész egy ilyenre?
6: Én úgy gondolom, hogy ha személyes dolog miatt van ez az etikai dolog, akkor valószínű, hogy elmegyek, de az nem biztos, hogy a játékom után folytatom is a versenyt. De azért elmennék úgymond bizonyítani magamnak és nekik is, hogy itt vagyok.
5: Mi az, amit nem tanítottak meg neked?
6: Hát, hogyha szerintem nagy hegedű művészeknek játszanak, biztos tudnának ilyet mondani, hogy mi az, ami hiányzik, vagy mi kellene még, vagy milyen tanácsot tudnának adni, úgyhogy biztos, hogy van ilyen. De remélem, hogyha ilyen van, akkor azt mondják is, és hát a kritikát azt mindig be kell építeni az embernek, és utána menni, hogy tényleg az mi. Úgyhogy biztos, hogy van ilyen.
5: Van olyan szerinted, amire mondjuk te jöttél rá, hogy ezt miért nem mondta nekem eddig senki?
6: Persze, hát ez rengeteg, rengeteg dolog, de szerintem ez az egyén miatt van, hogy tényleg amit csak magunkon veszünk már észre.
5: Mi az, amit úgymond későn értettél meg? Van ilyen?
6: Én úgy gondolom, hogy nincs. Szerintem mindent így idejében, amikor kellett, akkor sikerült megértenem.
5: Nyilván, hogyha 20 évvel később beszélgetnénk, akkor egészen másként tekintenél vissza erre az időszakra.
6: Ez elég valószínű.
5: Ez nagyon nehéz megmondani. Igen. Tehát amikor az embernek már nagyobb a bölcsessége, a tudása, akkor egészen másként tekint vissza.
6: Igen.
5: Korai önmagára. Tehát ez mindig egy nagyon nehéz kérdés. Igen. De viszont szükségünk van azokra a tapasztalatokra, egyébként én azt gondolom, amiken végig megyünk. Különben nem tapasztalnánk meg, és nem szereznénk meg azt a fajta tudást, bölcsességet, amit később beépíthetünk magunkba.
6: Ez így van.
5: Mi az, amit ma másként csinálnál?
6: Talán azt, hogy jobban figyelnék arra, hogy mindig, hogy ne feltétlen legyek egyből akár ismeretlen, mondhatom azt, hogy első találkozás, vagy stb. Ennyire nyílt, és ennyire nyílt tulajdonképpen, mert nem azt mondanám, hogy őszinte, mert az nagyon fontos dolog, hogy az ember őszinte legyen, csak hogy ne nyíljak meg egyből, hanem egy kicsit várjak addig, amíg tényleg a másik személyiségét is rendesen megismerem. Talán ebbe kellene egy kicsit odafigyelnem, de aztán nem biztos, hogy ez így van. Lehet, hogy ez egy jó dolog.
5: Talán úgy érzed, hogy ezt mások kihasználják?
6: Igen, azért azt mondhatom, hogy nem sok az, hogy kihasználják, hanem azért voltak, akik vissza is éltek vele. És hogy ezek azért ilyen, úgymond ilyen fájó pontok az ember életében, hogy hát ezt nem gondoltuk volna róla. Meg hogyha ezt előre tudom, hogy ő ilyen, akkor nem biztos, hogy ennyire megnyílok.
5: Én is hasonlóképpen gondolkodok, mint te, viszont nekem ez örömet okoz, az, hogy én megnyílhatok. Tehát, hogyha ez nekem jó érzés, akkor én azért nem biztos, hogy szeretnék bezárkózni, hogy nehogy megbántson a másik, vagy hogy nehogy bajom legyen ebből.
6: Igen, hát ez valószínű, hogy akkor ebbe ugyanúgy éljük meg ugyanúgy gondoljuk, és hát szerintem ezért van az, hogy én magam részéről mondhatom, hogy azért akárhogyan is tartom magam, végül mindig beleesek ebbe a hát mondhatom azt, hogy hibába idézőjelesen, de hogy tulajdonképpen úgy gondolom akkor így, hogy ezt már így ketten megvitattuk, hogy nem biztos, hogy hiba, de hogy így van, tényleg.
5: De valóban néha hiba is sajnos kihasználják az emberek, de hát
6: igen.
5: Tehát viszont igen, vannak a másik fajta emberek, mint akár mi is, akik korán megnyílnak, így és őszintén próbálnak élni. Ha lenne három ajtó egzisztenciális kérdése, akkor melyiket választanád? A biztonság, a hírnév, vagy a szabadság?
6: Indokolni is kell, hogy miért?
5: Természetesen.
6: Én a hírességet választanám. Uh-huh. És szerintem azért, mert hogyha becsülettel van végezve a dolog, és az ember a hírességet valahogy megszerezné, akkor azáltal tud magának biztonságot szerezni. Azt már nem mondanám, hogy lehet, hogy a szabadságot is, de szerintem, ha ügyesen csinálja, akkor azért be tudja osztani az idejét úgy, hogy a szabadságát is megélje. De hogyha valaki szerintem nagyon biztonsági játékos, és tényleg csak egy nyugalmat szeretne, és egy biztonságot maga körül, azt nem biztos, hogy olyan fokon tudja megvalósítani, mint hogyha van egy hírneve is.
5: Én azt gondolom, hogy ezek egyébként egymásra épülnek. Nekem erről a Maslow-féle piramis jutott eszembe. Biztos ismered te is. Tehát ott azért van egy fizikai biztonság, fizikai szükségletek pontosabban.
6: Igen.
5: Azután jön a biztonság, ami fizikai biztonság, egészségügyi biztonság, vagyoni biztonságot jelent. Majd a szociális szükségletek, barátság, család, valahova tartozás szükséglete. Erre épül az önbecsülés, a presztízs, elismerés, pozíció, majd az önmegvalósítás, tulajdonképpen ami a művészi kiteljesedést jelenti egy hegedű művész életében, illetve a hírnév megszerzését. Tehát tulajdonképpen ez a csúcs. Ha úgy veszem és visszautalok majd arra, amiről még a beszélgetésünk elején tettünk említést, hogy jövő hónapban, március elején játszol a Carnegie Hallban, akkor tulajdonképpen ez a Maslow-féle piramisnak a csúcsa, ez egy művésznek a beteljesedése. Amikor a kreativitásodat megélheted, és ezt el is ismerik a legmagasabb fokon.
6: Igen, tulajdonképpen igen. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez most jelenleg így ugye a pályám elején, tényleg abból az időszakból, hogy friss művész diplomával kilépve, meg stb. Egy éven belül egyébként, mert júniusban vettem át a művész diplomámat is, úgyhogy egy éven belül sikerült ezt így elérni. Én úgy gondolom, hogy jelen állapot szerint tényleg ez amit most így kvázi legjobban ki tudtam maxolni. De hát azért az is más lenne, hogyha tényleg akár egy órás, vagy másfél órás csak szóló koncert, vagy tényleg egy kamarazenekari, vagy egy zenekaros kíséretes koncert lenne ott a Carnegie Hallba, úgyhogy azért mindig van fejem, de én úgy gondolom, hogy amit rövid időn belül szakmailag el lehetett érni magas fokon, azt most ezzel sikerült, úgyhogy most úgy érzem, hogy azért ezért hálásnak kell lenni, meg hogy jó az út.
5: Befejező kérdésnek a szokásos kérdést tenném fel neked. Ha kitennének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD album, amit magaddal vinnél? Aztán majd természetesen összehasonlítjuk azzal, amit körülbelül egy évvel ezelőtt mondtál nekem még.
6: Igen, igen.
5: Még most is azok lennének, azok a választások?
6: Hát biztos, hogy én úgy gondolom, hogy talán igen. Hogy nem emlékszem biztosra, és nagyon érdekes, hogy a klasszikus lemezekre nem emlékszek biztosan, de arra biztosan emlékszem, hogy a Járóka Sándor apáról és fiúra az benne volt, és egyből most az ugrott be megint a lemezek közül. Én úgy gondolom, hogy a klasszikus nagy hegedű művészek mellett az a lemez azért egy meghatározó élet, meghatározó egy hegedűs életében, mondhatom azt, hogy aki cigányzenész felmenőkkel rendelkezik, úgyhogy az biztos, hogy most is vinném, de biztos, hogy vinnék Bach szóló szonátákból lemezt, akinek a lemezét most nagyon hallgatom, aki felvette az összes szóló szonátát, a Baráti Kristófnak a szóló szonátás leveze. Szerintem őt a múltkor nem mondtam, de hogy ez szerintem az is mutatja, hogy ő tényleg a napjaink meghatározó hegedű művésze, és hogy most akadtam rá erre a lemezre én is nemrég, hogy ezt hallgatom, és hogy tényleg az autómban is sokszor mostanában ez szól. De hát természetesen a nagy hegedű művészektől is, Heifetz, Vengerov lemezek, úgyhogy egy-egy lemezt nem tudnék megnevezni, de az, hogy melyik előadóktól, és hogy milyen darabok inkább, azokat mindenképpen.
5: Heifetztől mit vinnél egyébként?
6: Fú, hát ha lenne egy olyan lemez, amin az összes felvétele fent van, akkor az biztos, hogy elvinném.
5: Van a Heifetz Collectionben egy olyan lemez, ahol egyébként például a Manson Octettet játsza, a Denico Hora Staccatót, tehát igen, az például egy ilyen válogatás.
6: Igen, be is ugrott elém a borítója, de igen. Például nem tudom, hogy melyiken van, de játsza a Brook Skót fantáziát, az is eléggé emberfeletti, úgy gondolom, de hát igen, biztos, hogy Pörmantól is vinnék lemezt, és hogy lehet, hogy őtől ez egy kicsit a könnyedebb vonalt is elvinném, amin például filmzenét és ilyen kisebb klasszikus darabokat játszik.
5: Tradition album? Igen. Tehát ott azért zsidó dalamokat igen, is
6: igen,
5: játszik.
6: Igen, talán pont az a neve, de én nem vagyok jóval a lemeznevekben, én mindig csak visszakeresem, hogy na ez melyiken volt. Talán azért, mert most már ugye inkább a különböző felületeken így darabonként keressük meg, nem is a lemezre keresünk rá, és hogy ezért nincs meg nekem annyira neve. Egyedül bocsánat, ez a járók apáról fiúra, de ő meg azért maradt meg, mert neki csak úgy van fent, hogy a lemez borítóiról vannak fenn az összes, és akkor az így beégett, de általában hát így ezt tudnám mondani.
5: Az E-generáció. Ez jellemző egyébként. Igen, igen. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez nem hátrány, hanem csak annyi, hogy másként gondolkodunk.
6: Igen.
5: Tehát te 93 igen. után születtél.
6: Hát bőven. Igen.
5: Tehát, hogy nem tudom, nekem mindig fontos volt az nyilván Y-generációsként, hogy megfoghattam a bakelitet, az albumot, elolvashattam a hátulján a tájékoztatót, vagy írtak a CD borítóban, hogy ez most miről szól ez a darab, vagy ki az előadó. Ez nagyon fontos, míg ezt a Spotify-on, vagy a YouTube-on, ezt nem tehetem meg. Persze rákereshetek külön, de az egészen más így fajta van. Élmény.
6: Hát én erre mondhatom azt, hogy az én kezemben már nem nagyon volt bakelit lemez, szóval tulajdonképpen én már csak online formámba jutottam hozzá ezekhez a lemezekhez. Persze azért van egy-két ikonikus, de hogy például lemez lejátszunk, az nem, nincs is otthon. Én emlékszem, hogy egyedül a nagyszüleimnél volt lemez lejátszó, de hogy már a mi háztartásunkban nem. Uh-huh. És így megvannak a nagy lemez borítókról a képek, így a fejemben vannak. Például a termetben is, a volt termetben a Rajkóban, ott igen. még mindig kínva, azt hiszem, egy David Oistrakh lemez
5: így
6: is. Úgyhogy azok így beégtek a tudatba, de hogy így már online formában. Például a Baráti lemez az már teljesen online formába került elém.
5: Igen, igen. Én egyébként ezt nagyon fontosnak tartom, úgyhogy én Andriskának, aki most jelenleg másfél éves a kisfiam, én neki megtartottam a CD gyűjteményemet, és remélhetőleg majd egyszer hasonló gondossággal fogja ő is kezelni, mint ahogy édesapja és apukája is kezelte egykor, hiszen ezeket a lemezeket, CD-ket én azért nagy szeretettel vásároltam, és raktam be még annó a Rádió C-nek a műsorában, amikor ezzel kapcsolatos felvételeket játszottam le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a fajta tudást, vagy ezt a szeretetet átadjuk a következő generációnak, de egyébként azt is teljesen megértem, hogyha valaki már másként nő föl, és mást preferál. Megváltozott a világunk, és ez azt hiszem, hogy így van rendjén.
6: Igen, igen. nekem annyi emlékem van, hogy egyébként nagyon sok kazettánk volt, amit örököltünk, uh-huh. és akkor még a ceruzával tekertük vissza.
7: Igen.
6: De hogy nálunk azért tudni kell, hogy én vagyok úgymond az első generációs klasszikus zenész is, és ezekből a kazettákból azért a régi nagyprimások, meg nagy nótaénekesek kazettái voltak azok, de hát azokra mai napig emlékszem a kinézetükre, hogy mi volt az elején a kazettának, hogy egy külön egy ilyen kis tartó volt, amit be kellett csúsztatgatni. Hát most meg nem tudom, hogy egyáltalán nagyon nagy bajba lennénk, ha le kéne játszani valahol, mert
7: igen.
6: Talán utoljára még egy 2004-es autónkban volt egy Bangó Margit Járok a Sándor kazetta, és hogy azóta is ezt a kazettát emlegetjük. De hát azóta az nem lett lejátszva, mert tulajdonképpen azóta nagyon kazettát sem használunk már.
7: Persze, megváltozott a világ.
6: Igen.
7: Minden esetre nagyon érdekes választások voltak. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon élveztem, és természetesen még egyszer gratulálok ahhoz, hogy március elején felléphetsz a Carnegie Hallban, ahol Bach szólószonáta első tételt fogsz játszani, és természetesen várunk vissza, hogy beszámolj, hogy milyen sikerek voltak, illetve milyen élményeid voltak New Yorkban.
6: Nagyon szépen köszönöm én is, gratulációt is, és a beszélgetést is. Nagyon jól éreztem magam.
7: Köszönöm.
4: Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem ismét, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hallban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a gondolatairól, és megismerkedhettünk a világnézetével egy játékon keresztül. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
0: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Vorbinas. Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják, az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita Kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 4-e, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Béla, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
5: Én is nagyon köszönöm, hogy behívtál, gondoltál rám, nagyon jól esik, hogy itt lehetek ma veled, és hát igen furcsa itt megint ilyen stúdióban mikrofonok között ülni, és visszahallani akár a fülesben a hangom. Sziasztok!
4: Mikor is voltál a rádióban?
5: Én 2001-től, tehát az első pillanattól, 2008-ig. Tehát 2008. október 8-án a Rádió C születésnapján csináltam az utolsó búcsú műsoromat.
4: Nagyjából 7,5 év. Igen. Hogy indult a rádiós pályafutás, hogy mesélj nekünk egy picit erről?
5: Hát képzeld el, én nem is tudtam, hogy én nekem ehhez bármiféle közöm lesz, mert én annak idején ugye a Roma Parlamentben egy klubba jártam, ez egy középiskolás klub volt, amiben leginkább ugye Roma, velem egykorú középiskolás srácok, lányok jártak, és hát ott nagyon jó hangulat volt, ez a Roma Parlamentben volt, a Tavaszmező utcában, és hát ez egy olyan klub volt, ahol rendszeresen péntekenként összejöttünk, előadásokat hallgattunk, beszélgettünk az élet nagy dolgairól, kultúráról, sokat játszottunk, sokat csak elvoltunk, és egyszerűen egy közösséget építettünk.
4: Ösztöndíjas voltál akkor,
5: ösztöndíjas
4: ugye?
5: Ösztöndíjas voltam, aha, igen.
4: Zsigó Jenő vezette akkoriban a Roma Parlamentet.
5: Így van, és annak idején a Cigányház is hozzájuk tartozott, uh-huh. és akkor én ott voltam ösztöndíjas, és én ilyen kis központi figura voltam ott, vagy hát nem is biztos, hogy központi, de ilyen hangadó, vagy hát hoztam a kis magam világát, szerettem bolondozni, nevettetni, játszani, ilyesmi, és hát ugye annak idején ott a Roma Parlamentben volt az Amarodrom főszerkesztősége is, ami egy cigány havilap volt, és annak volt a főszerkesztője Kerényi György, és hát ő, amikor kicsit megpihentek ott a munkában, akkor kijöttek oda hozzánk, akkor ott beszélgettünk, vagy éppen csak megfigyelték ott, hogy a fiatalok hogyan viselkednek, mit csinálnak, hogy vannak, együtt voltunk magyarán, és akkor egyszer csak a Kerényi György odajött hozzám a Roma Parlamentben, megkérdezte, Béla, neked volna kedved rádiózni? Érted, tehát azt se tudtam, hogy merről, hány méter, vagy hogy miről szól, ez persze, hogy lenne kedvem, hát fiatal gyerekként
4: mennyi voltál?
5: 18 éves lehettem.
4: Aha.
5: 18, 17, 18, valahogy így. Hogy ne lenne, persze. És akkor ezzel így leokéztük, hogy jó, akkor erre nekem ez lenne. Eltelt egy év, legalább, és akkor jött egy ösztöndíjas gála, mégpedig a Thália Színházban.
4: Így van.
5: És akkor ott, amikor vége lett az ösztöndíjas gálának, akkor odajött hozzám, és akkor megint megkérdezte, hogy volna kedved akkor rádiózni. És mondta, persze, volna, csináljuk, oké, és akkor, tehát nem is nagyon kérdeztem én bele, ahogy lehet, csináljuk, rendben van. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor hívni fog, és képzeld el, felhívott egy héten belül, azt hiszem, és akkor onnantól kezdve megélesedett ez a dolog. Tehát találkoztunk egy kávézóban, és akkor ott felvázolták, hogy miről lenne szó. Tehát, hogy indulna egy rádió, egy cigány rádió Magyarországon először, és hogy hát arra gondoltak, hogy akár segíthetném én is ezt a kis közösséget, műsorvezetésre gondoltak, és hogy ha úgy van, akkor megmondják, hogy mikor, hova, és akkor találkozzunk. És akkor én ebbe benne voltam, hogy jó, akkor csináljuk, és akkor elindult a rádió, képzeld el, behívtak, ugye szerintem te is ott voltál.
4: Ott voltam már az elején.
5: Igen, amikor még tényleg egy cipészüzem volt szinte ott, és tehát ilyen félkész állapotban volt a rádió, és akkor elindítottuk a próbaadást, de azelőtt még ugye két hét vakadás volt, ami arról szólt, ugye, hogy mindent úgy kell csinálni, mintha élesbe menne a dolog, de nem megy ki az éterbe.
4: Ez volt januárban, ha jól emlékszem, ugye?
5: Igen.
4: 2001. január.
5: Igen, januárban.
4: És akkor 2001. februártól ment
5: február 11-től egy hónapig ment, így. Márciusig, a próbaadás. De én tele voltam energiával, tehát mindenki, aki ott volt, leginkább ismertem őket. Egy közösséget, egy ritmusban éltünk, egy volt a, úgymond egy alomból jöttünk, és valami hihetetlen jó érzés volt az, hogy cigányként, roma fiatalként ilyen nagy nevekkel találkoztam, mint ott bent a rádióban, illetve az, hogy egyáltalán arról beszélünk, hogy az éterben a romák fognak beszélni, fiatalok, idősebbek, mi fogunk csinálni olyan műsorokat, amik eddig nem voltak, vagy éppen voltak, de a mi szánk íze szerint lesz hallható. Szóval ez tényleg ilyen nagy dolog volt, és emlékszem rá, hogy a vakadás időszaka alatt ott nagyon sokan tanítottak minket.
4: Így van. Tanítottak nekünk vágást,
5: tanítottak
4: vágást, szerkesztést,
5: igen,
4: ugye?
5: Igen. Ugye? Még arról is tanítottak, hogyha esetleg jön egy durvább betelefonáló, hogy kell ezt lereagálni. Így van, emlékszel, így van, hogyha így van, esetleg így van. Csúnyán cigányoznak, vagy megsértenek bennünket, vagy akárkit csúnyán szídnak, akkor erre hogy kell reagálni, hogyan kell ezt lehozni élőadásban. Ezek mind nagyon érdekes tapasztalatok voltak, és hát én, aki ugye annak idején pont szakácsiskolába jártam, klubba, 8. kerületben éltem, tehát ez egy annyira más világ volt, egy annyira hihetetlen dolog volt, ami ott akkor történt velünk, de mégis olyan tök természetesen lehetett megélni, mert a mi közösségünkben voltunk. Uh-huh. És talán ez volt az, ami a legnagyobb segítség volt abban, hogy tényleg önmagunk tudjunk lenni. Szóval rengeteg képzés volt ott, és akkor ezeket ugye végig csináltuk, és akkor egyszer csak az lett, hogy na akkor jól van, induljon a műsor. Emlékszem rá, hogy két hang nyitotta meg a rádiócét, ez a Barcai Gabi meg én. Mi voltunk azok, akik beköszöntünk először az étterbe.
4: De ez még a próbaadás?
5: Igen, ez a próbaadás van. Aha. Tehát, hogy elmondtuk, hogy akkor mostantól kezdve jön a Rádió C, ezek leszünk mi, a mi hangunkon, és hogy egy hónapig hallhatóak leszünk, aztán eldől, hogy lesz-e tovább, vagy nem.
4: Ha jól emlékszem, akkor a Tilos Rádióval vetekedtünk a frekvenciáért, mert még talán volt egy harmadik talán.
5: Valami keresztény rádió, ami azután kapott is frekvenciát, tehát voltak indulók, és aztán olyan jól sikerült ez az egy hónap, annyira ilyen bombaként robbant az egész médiában, Budapesten, sőt Magyarországon, hogy szerintem ott már nem volt kérdés, hogy miénk lesz akkor a freki.
4: Nyilván kellett hozzá azért politikai akarat, de hát ez egy másik kérdés volt. Mi ezt úgy éltük meg, hogy valami hihetetlen siker volt, és hihetetlen öröm volt, amikor megkaptuk a frekvencia engedélyt a 88.8-as frekvencián.
5: Én
4: arra
5: emlékszem. Igen, én is emlékszem,
4: óriási buli volt. Igen,
5: a szenzációs.
4: Nem tudom, mennyire fogtuk fel igazából ennek a történelmi jelentőségét. Nem akarok nagy szavakat használni, de ez szerintem tényleg az volt.
5: Igen, így visszatekintve ennyi idő után szerintem sokkal jobban érezzük, mint ott. Mert ott, abban a pillanatban egy jól összeszedett, jó érzésű közösség volt, aki éppen csinál is valamit, és közben jól érezzük magunkat, és örültünk a sikernek, meg annak, hogy jól érezzük magunkat. De talán a történelmi jelentőségét így, hogy már ilyen régen megindult, és ugye akkoriban talán Európa első roma rádiója, amiről hallottam, hogy a Gyuri is mondta, hogy talán valahol a világ egy szegletében már volt, de akkor is, tehát, hogy ez szinte az első volt, ez hatalmas jelentőséggel bírt. Nem tudom, hogy én például akkor 17-18 évesen ezt felfogtam-e. 19 éves voltam, azt hiszem.
4: Minden esetre kétségtelen, hogy nagyon jó szeme volt a Kerényi Györgynek, az akkori főszerkesztőnknek, hogy megtalált téged, hiszen én azt gondolom, hogy te voltál az egyik meghatározó arca a Rádió C-nek, ezt hadd mondjam én, hiszen ez most az én tisztem, hogy dicsérjelek. Rengeteg rajongód volt, rengeteg betelefonálód volt, és tulajdonképpen te vitted a Rádió C-nek egy nagy részét a hátadon. Rengeteg munka volt, te is, és természetesen a stábnak a többi tagja is, hiszen hát ha nem voltunk legalább 40-en, akkor se hányan. Ugye, tehát, hogy rengeteg ember dolgozott ott, mindenkinek meg volt természetesen a helye. Nagyon sok zenei szerkesztőnk volt, váltottuk egymást. Technikusok, rengeteg műsorvezető, és annyira színes volt a paletta, amit sikerült már az elején felvázolni. Ugyebár ez nem csak egy egyszerű közösségi rádió volt, hanem közszolgálati is. Tehát azért próbáltunk megfelelni ennek a kritériumnak is.
5: Abszolút.
4: Ami én azt hiszem, hogy nagyon is sikerült. Tehát a rádiónak ez a fajta színessége, ez szerintem lenyűgözte az akkori hallgatókat.
5: Abszolút, és úgy a zenékben, mint a műsorokban.
4: Igen. És az a zenei kínálat, amit összeraktak a zenei szerkesztőink, Müller Gyuritól kezdve Varga Norbiig természetesen.
5: Lakatos Nándi, Gyuszi, Verebes Laci, Norik. Tényleg annyira sokszínű volt a zenei világunk is, tényleg a műsoraink is, és így, hogy mondod, én annak idején csak azt tudom, hogy én nagyon szerettem dumálni, hülyéskedni, viccelni, és én nekem ez egy ilyen, mintha egy jégből pottyant ajándék lett volna. Én ezt egyébként annak idején a búcsú műsoromban el is mondtam, hogy úgy gondolom, hogy az embernek vannak álmai, de az, és megpróbálják megvalósítani. De én ezt akkoriban úgy mondtam, hogy szerintem meg vannak olyan álmok, amik embert keresnek. És én azt gondolom, hogy ez az álom, ez keresett. És engem talált meg, és így összeértünk, és tehát, hogy én soha nem volt bennem olyan, hogy úristen, én rádiós akarok lenni, vagy rádióban akarok dolgozni. Hozta ezt a lehetőséget, ezt az élet, és egyszerűen arra jöttem rá, hogy ez rám volt írva. Tehát, hogy én imádtam beszélni, hülyéskedni, műsort vezetni, szignálokat gyártani. Hát ugye például az első szignál, ez a hova viszi ezt a rádiót, ezt annak idején ez volt az első szignál, ami a Rádió C arculatában egy meghatározó dolog volt, ez volt az első. Ezt ugye emlékszem, hogy hogy találtam ki, ki volt mondva, ugye ezt is a Gyuriék mondták, hogy gondolkozzunk rádió szignál ötleteken, és emlékszem, hogy mentem hazafele az úton, amikor megláttam egy srácot, hogy megáll mellette a rendőrautó, és kiszállnak hozzá, és igazoltatják. És ugye tovább gördült a fejemben ez a dolog, hogy mi lenne, hogyha lenne nála egy rádió. És mondjuk megáll mellett a rendőrautó, és megkérdezi tőle a rendőr, hát te meg hova viszed azt a rádiót? És akkor mondja az ember, hogy hát föl a bátyámhoz. De miért? Kié az a rádió? Ez a mi rádiónk. Rádió C. És akkor ez így kijött, és akkor elmentünk a stúdióba, és akkor ezt így elmondtam a vezetőségnek, megtetszett nekik, és akkor ez lett az első Rádió C-s szignál, ami például a László Bencsik Judit szerint ez egy meghatározó és jól leíró szignál volt.
4: Ez nagyon-nagyon, igen. De a másik kedvencem egyébként a Barnuljunk együtt.
5: Igen, igen, ugye, hát az szenzációs.
4: Ami a pólónkon is rajta volt.
5: Igen, a Barnuljunk együtt, a szenzációs, az Bujdoson Jánosnak a mondata volt.
4: Aha, na azt nem tudtam.
5: Bujdoson Jani, igen.
4: Egyébként képzeld, én olyan 10 éves lehettem, és már akkor csináltam a barátommal egy rádiót, szallagos magnóra vettük fel a beszélgetéseinket, és Maragd Rádiónak hívtuk, úgyhogy valahol bennem azért ez már nagyon-nagyon fiatalon motoszkált, sőt, nekem azért volt akkoriban egy példaképem, Németi Attila, aki egyébként egy zongoraművész is, okay. És a Bartók Rádión vezetett műsort évtizedekig, úgyhogy nekem óriási élmény volt, amikor jött ez a lehetőség, hogy akkor bekerülhettünk a rádióba, tehát én azt hiszem, hogy mindenkinek megvan erről a saját kis története, hogy ki hogyan került be a Rádió C-be, illetve milyen álmok valósultak meg ezzel. Beszéljünk egy picit most a műsoraidról.
5: Jó.
4: Több műsorod is volt.
5: Rengeteg műsorom volt, igen. Hát ugye a kívánság műsor az nem az én műsorom volt, az egy létező műsor féle, amit én vezettem. De szerettem csinálni, mert jó volt az emberekkel kontaktba kerülni, mindenkit egy kicsit megcsípni, ők visszacsíptek, akkor abból kialakult egy kis hülyéskedés, egy kis humor, vagy néha egy-egy komoly történet, hallhattunk egy-két drámát, élethelyzeteket, és ezt tényleg sokszor megtörtént. De ezen kívül, ami tényleg az én műsorom volt, és azt hiszem az egyik legsikeresebb, az a Nokedli volt. Ugye ez egy 2 órás műsor volt hétfőn, szerdán, pénteken, és ebben általában csak olyan zenéket adtam, amiket én szeretek, én kedvelek, voltak mindig vendégeim, volt téma, amiről beszélünk, és akkor ezen belül volt egy meghatározó kis etűd, mondjuk, aminek az volt a neve, hogy faggató. Uh-huh. És ez a faggató, ez arról szólt, hogy ugye azon gondolkoztam, hogy tudnék embereknek olyan kérdést feltenni, amit nem lehet feltenni. Tehát, hogy ha nem kerül oda a beszélgetés, akkor hogy tudsz neki feltenni kérdéseket, vagy éppenséggel kíváncsi lennek, hogy bizonyos helyzetekben hogy reagálnának. Úgyhogy kitaláltam ezt a faggatót, ennek a faggatónak az volt a lényege, hogy hoztam egy nagy dobókockát, és akkor a dobókockához az 1-től 6-ig való számokhoz hozzárendeltem témaköröket, és mindegyik témakörön belül volt 8 kérdés. És akkor az illető dobott egyet, és akkor kijött a témakör, és azon belül kellett mondani a számot, és akkor ahhoz tartozó kérdést föltettem. Ebben a műsorban járt nálam például Nyári Kálmán, Erős Antónia, Majka, talán ennyi elég is, tehát majdnem, hogy mindenki volt bent nálam, aki annak idején akár a médiában vagy a zenében benne volt. Ezt a műsoromat, ezt nagyon szerettem, és mostanság látom, hogy most már egyre többen akár valamiféle hasonló műsort készítenek, hogy nem csak beszélgetnek, hanem előre megírt kérdéseket. Tehát például volt egy olyan témaköröm, hogy mit tennél, ha. Uh-huh. És akkor itt meg tudtam kérdezni az embert, hogy mit tenne, ha megnyerné a lotót. Ilyen egyszerű kérdések is voltak benne, de voltak mélyebbek is, most ebben nem megyek bele sokkal jobban. Izgalmas volt, nagyon. Tehát, hogy például mit tennél, ha mondjuk megtámadnának az utcán. Tehát, hogy elbújik valaki, kiáll, elfut, küzd, vagy valami. Emlékszem, a Majka mondta, hogy ő például, hogyha eljön az ideje, akkor ő két kézzel megy előre.
4: Aztán... De ez azt jelenti, hogy akkor nem csak roma vendégeid voltak.
5: Nem, abszolút nem. Én törekedtem rá, hogy nem csak roma vendégeket akarok, hanem szerettem volna azt, hogyha a Cigány Rádióban a korunk neves alakjai megfordulnak. Uh-huh. Bejönnek, beszélgetünk velük ugyanúgy, mint más rádiókban az élet normál kérdéséről, és megcsipegetjük a roma témát, ha kell. Igen, én erre próbáltam odafigyelni, tehát nagyon sok nem roma vendégem volt. Akkor volt még műsorom a Murosáv, ugye ez a Drive Time-ba volt, ugye van egy reggeli időszak, a reggeli műsorok időszak, amikor az emberek mennek a munkába, és van a délután, amikor jönnek hazafele.
4: Ezek a főműsorok.
5: Ezek a főműsorok a rádiózásban, és akkor ugye 4-től 6-ig volt ez a Murosáv, ez leginkább ilyen apró érdekességek a nagyvilágból, kis betelefonálók, egy-egy játék, hát ez egy ilyen saját jól bevált zenékkel, kis izgalmas jó műsor volt
4: egyébként. Egy szórakoztató műsor.
5: Aha. Igen, ennek volt az egyik műsor eleme a Tipli, azt hiszem, de lehet, hogy a Nokedliben volt, látod, már rég volt. És a Tiplinek az volt a lényeg, hogy akkor még nem volt ennyi okos telefon, nem volt ennyi internet használat. És tehát az volt a lényeg, hogy föltettem egy kérdést, mint például, amit már említettem, hogy az Eiffel-toronyban hány csavar van. És akkor ezt meg lehetett tippelni, és akkor akik betelefonáltak, ők mondták, hogy na Bélám, szerintem 220 ezer, és akkor elkezdtünk valahogy mindig valamilyen irányba elvittem a beszélgetést, honnan hívsz, kivel vagy, miért vele vagy, de hát hogy nem vagy mással, meg tehát, hogy elkezdtünk mindig valamit mondani, és akkor így jöttek a beszélgetések, és akkor a végén, aki legközelebb tippelt, az nyert, de az, amelyikre az egyik legbüszkébb vagyok műsorom, az a Report. Ez egy élő freestyle műsor volt a rádió cím belül. Nem is tudom, mikor, talán szombatonként ment ez a műsor, de az is lehet, hogy pénteken. Ez arról szólt, hogy én annak idején Illés Feri kollégámmal, aki a rádió C-ben technikus volt, mi gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és volt egy együttesünk, az volt a nevünk, hogy Igaz Szó. És emlékszem rá, hogy akkoriban milyen nehéz volt mondjuk stúdió lehetőséghez jutni, nem úgy, mint mostanság, hogy már egy zenét telefonon össze lehet rakni. Nem nekünk rendesen stúdióba kellett menni, fellépéseket, azt nagyon nehéz volt megszervezni, hogy elfogadjanak minket, bárhol esetleg fel tudjunk lépni, ez nagyon nehéz volt, és én erre emlékeztem. És ezért gondoltam azt, hogy akkor csinálok egy olyan műsort, ami lehetőséget ad a fiatal roma gyerekeknek megnyilvánulni. Legyen valahol, ahol meg tudják mutatni a tehetségüket, mert nagyon tehetséges nép vagyunk, és azt találtam ki, hogy akkor legyen egy freestyle műsor, ugye ez a rapnek egy olyan válfaja, amikor egy adott pillanatban ott élőben el kell rímekben mesélni azt a történetet, amit én éppen feladok nekik. Tehát, hogy adtam nekik egy témát, mit tudom én, matekóra a 8-ba, vagy akármilyen történetet, és akkor erről kellett beszélniük, rappelniük. Nagyon kedves volt, a Roma Parlament felajánlotta nekünk azt a helyet bent, a színház termüket, és a kiállító termet, és oda ki tudtunk települni, Gajas Lajos volt a DJ-nk, volt DJ, aki élőben nyomta az alapzenét, Feri volt a technikusunk, aki eljuttatta a hanganyagot a rádióba, és ez is mind élőbe ment, tehát élő egyenesben szólt. Ennek mindig a legnagyobb csúcspontja a Párbaj volt, amikor egymás kellett egy kicsit úgymond kiosztani, leoltani, megmondani, és ez mindig nagyon jól sikerült.
4: Ez valahogy a része ennek a kultúrának.
5: Hát ennek ez a része, persze, igen. És akkor ezt ők mindig megcsinálták, mindig arra figyeltünk, hogy jól mondogassák meg, csúnya szavak nem hangozhatnak el, anyázás, ilyesmi nagyon mélyen belemenő, sértő dolog nincsen, hanem ki tudja jobban kifigurázni a másikat, úgy, hogy a végén lepacsiznak, megölelkeznek, és kész, ennyi. Volt olyan, hogy egyik héten ez nyert, és akkor nagyon nagy nevetések, hatalmasnak zrikkolások volt, a másik héten a másik. És akkor ezt nagyon-nagyon szerették, innen egyébként többen is kimentek akár a nagyvilágba, tehát Mário, vagy a Szolnoki Zoli, ők is innen indultak. És egyébként ez annyira sikeres volt ez a műsor, hogy egy dokumentumfilm is készült a srácokról, akik például ebben részt vettek. Ez volt a Gypsy Side című dokumentumfilm Gáth Balázs rendezésében. Annak is nagy sikere volt. Tehát nagyot ment, díjakat is nyert ez a film, úgyhogy ez nagy büszkeség volt, hogy így tudtam lehetőséget adni ezeknek a srácoknak, hogy el tudjanak indulni. Úgyhogy ez is jó volt, ezt a műsort is nagyon szerettem. Rengeteg műsorom volt, lehet, hogy nem is tudom megmondani. Emlékszem, volt olyan, és én leginkább élőben voltam.
4: Ezt akartam mondani, hogy neked nagyon sok élő műsorod volt. Betelefonálókkal ráadásul.
5: Igen.
4: Ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj a rádiózásban.
5: Én nem éreztem ennek a nehézségét, képzeld el. Annyira szerettem lenni, beszélni, megoldani a szituációkat. Tehát emlékszem rá, hogy volt olyan, hogy véletlenül elment az adás, mert valami technikai gebasz volt, de igen, az élő adás működött, és csak annyit mondtam, hogy oké, adjál be. És bementem a stúdióba abba a pillanatban, és elkezdtem mondani, és tehát volt egy kis zúgás, tudod, ameddig elment az adás. És akkor beültem gyorsan, és azonnal elkezdtem beszélni. Látják, hölgyeim és uraim, halljátok, ez lenne, hogyha nem lenne a Rádió C. De vagyunk, úgyhogy itt az FM 88.8-on végre újra szólhatnak a zenék, a jobbnál jobb műsorok, és azért jöttünk, hogy és elkezdtem, és daráltam, addig, ameddig nem intettek kintről, hogy oké, megvan, és akkor azonnal, és most pedig megint zene, és akkor jött a zene, és akkor ez alatt meg lehetett úszni azt az időszakot, hogy például ne csak ilyen sisterkés menjen, jó volt.
4: Tehát ez óriási dolog, ehhez azért kell egy olyan személyisége legyen az embernek, mint amilyen egyébként neked is volt és van, hogy ezeket a szituációkat meg tudod oldani. Ráadásul, ahogy visszaemlékszem a Kívánság műsoraidra, rendszeresen betelefonáltak akár börtönből, emlékszem, hogy sokan igen, kérték a bilincs a kezemen, vagy a Zambó Jimmy-t, ugye?
5: Igen. Igen, három nagy sláger volt a bilincs a kezemen, Gusztiéktól, Zambó Jimmy, meg az Improromtól, a sír, a szív, a szél, hiába várlak. Ezek nagyon mentek.
4: Igen.
5: És emlékszem rá, hogy hát igen, ugye akadt egy olyan lehetőség, ahol ugye a szeretteket tudták köszönteni. Uh-huh. Nagyon sokan köszöntötték a bent lévő családtagokat, és hát ugye ezt próbáltuk valahogy kicsit finomítani, mert szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a kívánságműsor, de ők nagyon sokan ugye azt érezték, hogy ez olyan lehetőség, ugye akkor még a mobiltelefonok, meg tehát, hogy minden sokkal visszább volt, mint például ebben a felgyorsult világban, és ezt egy jó lehetőségnek érezték, hogy mondjuk itt tudnak üzenni és a dalt küldeni, de ugyanakkor szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a dolog, úgyhogy ennek voltak nehézségei is, amit miatt mondjuk az élő kívánságműsort megszüntettük, és inkább felvételről ment a műsor, ez is ugyanúgy jó volt, de az már mégis nem volt meg az élő varázsa a dolognak. És még volt műsor, amit nagyon szerettem, ez pedig a reggeli műsor, tehát tényleg nagyon sokáig vezettem reggeli műsort. Emlékszem, vezettem Barcai Gabival, reggeli műsort Müller Gyurival, az egyik nagy fájdalmam Mata András, aki sajnos már nincs az élők között. Nagyon-nagyon jó barátom volt, és tehát ő tényleg nagyon megérintett az ő halála. És ő volt a mi cigány sólyomunk, mert hogy volt egy műsor a Rádió C-ben, ez a reggeli műsor, ő volt a cigány sólyom, aki mindig az adott témáról, amikor reggel beszéltünk, ő elment ezzel kapcsolatban egy adott helyre, és akkor onnan tudósított nekünk, vagy éppenséggel csak elmondta, hogy milyen mondjuk a Deákon a közlekedési helyzet, milyen idő van, de hát rengeteg mindent csináltunk. Emlékszem rá, hogy például én is volt olyan, hogy kimentem az utcára, és embereket megállítottunk az utcán, volt nálunk két duncos üveg.
4: Már jól kezdődik.
5: Az egyikre rá volt írva, hogy Rózsatomba, a másikra az, hogy Blaha Lujza. És az embereket megállítottuk az utcán, és mondtuk, hogy egy tesztet végzünk, és szeretnénk, hogyha megállapítanak, hogy hol jobb a levegő. A Rózsadombon, vagy a Blaha Lujzán, vagy a Teleki téren, azt hiszem Teleki tér volt rá írva, hogy ott volt a Rádió C stúdiója. És az emberekkel komolyan elkezdtünk arról beszélni, hogy most akkor szagoljanak bele, de és akkor mentünk Töviről Hegyire, tehát, és mindenki érezte, hogy Rózsadombon jobb a levegő. Pedig ez egy, abszolút csak fogtuk és bezártunk két duncos üveget, és ráírtuk. Tehát, hogy ilyesmiket csináltunk, nagyon szerettünk spontánok lenni, lehettünk spontánok, teljesen ránk volt bízva, hogy hogy akarunk megnyilvánulni, hogy mit akarunk bemutatni, teljesen lehettünk önmagunk, és azt hiszem, hogy a Rádió C-ben ez volt a varázslat, hogy a sok komoly műsor mellett, mert rengeteg fontos, komoly műsor is volt saját hírszerkesztőséggel, saját olyan műsorokkal, amik reagáltak a romaságra, a roma létre, politikára, közéletre. Ezen kívül nagyon sok szórakoztató műsor volt, és nem kellett mindig vagy csak szórakoztatni, vagy csak komolykodni, hanem a kettő együtt volt érvényes, és talán ettől volt olyan színes.
4: Én azt hiszem, hogy az élő adásnak a varázsa az pótolhatatlan. Uh-huh. Tehát amit te is csináltál, hogy jönnek a betelefonálók, és ott időnként annyira kontrollálhatatlan az, hogy a hallgató mit mond. Persze nyilván aztán ezt le kellett reagálni, tehát azért volt valamiféle reakció ezekre, de ezekből mégis olyan spontán dolgok jöttek ki, hogy ez adta a varázsát.
5: Igen.
4: Vagy a kitelepülések. Rengeteg külsős felvétel volt, sőt, voltunk a Pepsi-szigeten is, ha jól emlékszem.
5: Igen, már akkor szigetnek hívták, és akkor ugye volt a Rádió C sátor, nagyon szerettem.
4: Te is voltál ott, ugye?
5: Igen, műsort vezettem ott fönt. Emlékszem, hogy akkor olyan karszalagot kaptunk, és ez nekem hihetetlen volt, hogyha bármikor felemeltem mondjuk kint a bejáratnál, jöttek értünk emberek, és átvittek minket a tömegen, és kész. Tehát emlékszem rá, hogy egyszer majdnem késésbe voltam, és csak fölálltam egy oszlopra, és csak felemeltem a karomat, és látták a színét a karszalagnak, és azonnal kiabálták, őt ott engedjétek előre, és jöttek értem, és vittek be, és szaladtam be, kis kocsival vittek talán be. Nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, rengeteg fellépőnk volt a szigeten, és ott is ugye a freestyle-t megmutattuk kisebb sátrakba, és egyszerűen el voltak tőle ájulva. Tehát, hogy ez annyira unikális volt, hogy tényleg ott roma fiatalok bármiről abban az adott pillanatban tudnak rappelni, és kimondják a szívük fájdalmát, az örömeiket, a bánataikat, a sérelmeiket. Hogy emlékszem, rengeteg újságnak adtam ezzel kapcsolatban riportot. Tehát volt, hogy azt hiszem, hogy a New York Times-tól is jöttek, és nekik is adtam interjút. Jött a német Fókusz, tehát mint itthon a Fókusz, és akkor ők felvették az én egész napomat, hogy vagyok a suliba, hogy vagyok éppenséggel otthon, ahogy elköszönök, bemegyek a rádióba. Tehát ez fiatalként nekem ott bent a 8. kerületben a semmiből, ez egy olyan életérzés volt, ami olyan hihetetlen volt. Tehát, hogy tényleg ez nagyon-nagyon meghatározó volt az életem során.
4: Beszéljünk egy picit a rajongóidról, hiszen ezt megint csak nekem kell mondanom, hogy annyi levelet kaptál, hogy el sem tudom mondani. Tehát, hogy minden nap Stócban állt a levél a portán, ami a Poncok Gypsy Bélának érkezik. Egyrészt a kívánságműsorhoz is, másrészt pedig csak úgy is, hogy a rajongók írtak neked.
5: Volt ilyen, igen.
4: Hogyan emlékszel vissza ezekre? Milyen leveleket kaptál?
5: Hát kaptam mindenféle levelet. Ugye a legtöbb a kívánságműsorba jött, akkoriban még nagyon sok képeslapot kaptam ezzel kapcsolatban, ahol ugye leírták, hogy ki mit szeretne és kinek küldi, ez különbözőféle írásmódokkal, ami szenzációs volt. Ebből a fali újságra ott ki is volt ragasztva egy-kettő, ki volt tűzve, amikor mindenféle írásjelekkel találkoztam, mindenhol, tehát hol szóközönként, hol itt, hol ott. Nagyon érdekes volt, imádtam, amikor a Bélát kétellel írták, ugye, meg mi egymás, de rengeteg más levelet is kaptam. Igen, annak idején voltak olyan nagyon kedves levelek lányoktól például, akik leírták, hogy mint szerettenek, miért, blabla. Tehát akkoriban fiatal gyerekként, tehát imádtam. Meg nagyon sokan csak írtak mondjuk e-mailben. Már akkor így az e-mail volt. Emlékszem, hogy Texasból kaptam e-mailt, hogy van egy srác, akinek van kint egy ilyen képkeretező boltja, és ő folyamatosan azt hallgatja rá az üzletbe, és hogy csomószor kérdezik tőle a vendégek is, hogy ezek milyen zenék, vagy hogy mi az, és akkor állandóan erről beszélt. Uh-huh. Ja. nagyon sok helyre eljutottunk, így, hogy már lehetett online is hallgatni a rádiót.
4: Igen, az interneten is hallgattak igen. bennünket, és én azt gondolom, hogy óriási hallgatótáborunk volt, és nem csak a romák között, hanem a nem romák között is. Tehát egész nagy, Budapest nekem, hallgatott
5: igen.
4: bennünket.
5: Igen.
4: Nem nagy túlzással.
5: Nem nagy túlzással. Rengeteg magyar hallgatónk volt, nekem is, és ezt onnan tudom, hogy például, amikor nyereményjátékok voltak, ugye rengetegen telefonáltak be arra is, és szerintem 10-ből 4 azt tudja, hogy nem roma származású volt.
4: Poncok Béla, a régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a beszélgetés folytatásának érdekében holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Rigoberti! Ciao, Bartaleta, men!
2: Nelo, den!
3: Soy Berti, kajas!
1: A ich schistali, mate, rapi, balanga, den!
4: Kirva!
5: Konsi!
4: A ich spi balanga!

0: familia.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg már Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt